Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, egy kis andalító mediterrán hangulat, közel-keleti transz, álomszerű rumba, drámai kitörések, ezeket a világokat idézi a Bújdosó trió zenéje. 2013-as albumukról szól a Salasana. A Jazzy dalverseny győztes énekes Éliás Gyula és You Nem a kezdésben. Don't You Remember? Ehhez kívánok jó szórakozást, itt a Jazzin.

Kellemes éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Tartsanak velem a stílusos és szenvedélyes muzsikák világába. Hamarosan Erdőhegyi Brigitta dalát is lejátszom Leave the Dark címmel. A zene Harmad Szabolcs, a szöveg pedig Szabó Ágnes és Szabó Judit nevéhez fűződik. De megidézzük még Somló Tamás emlékét is az Animal Cannibals Péntek című felvételében. És a kezdésben egy muzsika 2021-ből Balog Tomi és Radics Gigi, valamint a Nézzük az eget. És ezzel a válogatással én most búcsúzom, köszönöm a figyelmüket, jó hét!

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Hey, hey, hey. Ah, ha, ha. A kedvem az estére hangja.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: hallják a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 nap napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 nap napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett áralá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene. Lesz.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci stratégiai és marketing vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik főszervezője. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
2: Szia!
3: Üdvözlöm a hallgatókat, én is, hello!
1: Már mindent megbeszéltünk, ami az időjárást illeti, ami a fejfájást illeti, ami a parkolást illeti, úgyhogy ezt alaposan végig tárgyaltuk. Ugye most frontok jönnek, mennek, a szél az nem feltétlenül jó hatású. Rátok hogyan hat ez az időjárás? Csak hogy a témánál legyünk.
2: Szegény hallgatókat ezzel fogjuk most fárasztani.
1: Azért mondjátok el.
2: Hát nem tudom, lesz majd jobb.
1: Lesz majd jobb, például a hamarosan kezdődő Óbudai Világzenei Héten vélhetőleg már jó idő lesz. Így
3: köszönjük
1: van?
3: Köszönjük az átkötést, ilyen ezt, szép óriási. Még jobban várjuk a Világzenei Hétfesztivált, így van.
1: Ezt levajasztátok az időjárással. Dóri, hogyan lépsz fel, milyen formációval?
2: Hát egyrészt az mindig egy öröm, hogyha a Kobuciba mehetünk. Ezt le kell, hogy szögezzem. Bármilyen formációval és bármilyen körülmények között, az mindig egy ilyen ünnep. Most a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band közös koncertjét fogjuk megejteni, és először játszik a Budapest Klezmer Band az első részben, és azt hiszem játszunk a második részben, és aztán természetesen közös dalokat is fogunk játszani, és a Budapest Bárból a csodálatos zenekar mellett Mező Misi és én fogjuk képviselni az énekeseket.
1: Hogyan épül fel az Óbudai Világzenei Hét programja? Ez már csak azért is okoz némi nehézséget, Krisztián, hiszen évről évre megrendezitek, és nyilvánvalóan azért mindig abban is gondolkodtok, hogy a hagyományos elemek mellett újdonságokkal is szolgáljatok.
3: Így van, törekszünk arra, hogy a közönséget mindig a lehető legcizelláltabb eszközökkel és némi meglepetéssel próbáljuk megszólítani. Természetesen nekünk is mindig öröm, ha a Dóriék jönnek, sőt ünnep. És az idén azt gondoltuk, hogy a koncepció alapját az a featuringek és a kollabok képezik. Tehát sokat szoktunk arról beszélgetni veled is, hogy a világzene, a kultúrák egymás mellett éléséről, egymást áthatásáról szól, de ez, hogy a gyakorlatban a szlogenen túl mit jelent, az azért ritkán derül ki. És azt gondoltuk, hogy az idén a legeklatánsabb példája annak, hogy ezek nem csak egymás mellett léteznek ezek a zenei világok, hanem együtt is, az az, hogyha megpróbálunk featuringeket és olyan együttműködéseket színpadra szólítani, akik nem csak egymás után, hanem közösen is képesek valamilyen produkciót létrehozni, és hogy ha segítsek kontextusba helyezni, amit a Dóri említett, akkor a Budapest Klezmer Band és a Budapest Bár együttműködése klasszikusan ilyen. Két különböző zenei világ, aminek megvannak a közös metszetei szellemileg, zenetörténetileg, és reméljük, hogy távlataiban is. Úgyhogy ez a szerdai napja a fesztiválnak, június 22-e és 27-e között zajlik Óbudán, a Kobuci kertben ez a Világzenei Hét fesztivál, és az egyik nagy eseménye a Dóriéknak a jövetele, aminek van még egy különlegessége is, és ez pedig a Dohány utcai zsinagóga főkántorának a személye és nagyszerű, ha jól tudom, bariton hangja, ő is egy különleges vendége az estének.
1: Dóri, a világzene valóban nagyon varázslatos világ, és ha valaki szereti, akkor nagyon szereti, ha nem szereti, akkor meg hát ugye egyszerűen távol tartja magát tőle. De hát az Óbudai Világzenei Hétre olyanok látogatnak el, akikhez közel van ez a dimenzió. Mit gondolsz, hogy ott leszel, meghallgatod majd a többi szereplőt is, tehát jól érzed magad ebben a közegben, akkor is, ha nem előadó művészként vagy jelen?
2: Hát ezt tanulmányozni fogom. Abban a pillanatban, hogy innen kimentem a stúdióból a részletes programot, és megnézem, hogy lesz-e olyan, mert őszintén szólva nem tudom, nekem minden zene világzene. Ez annyira furán hangzik, de valóban így van. Tehát én nem tudom igazából ezeket bekategorizálni. Tehát meg kell nézni, hogy mik lesznek ezek a kollaborációk, és akkor ennek fényében hát nagyon szeretnék. Tehát ez nagyon optimális lenne, és tök jó lenne ráadásul egy ilyen helyszínen. Meg szerintem az idő is ennek kedvezni fog.
1: Csak hogy visszatérjünk a témánkhoz. Keretes
2: nem, de hogyha végig gondoljátok most az eddigi szezon, szezont a szabadtéri koncertekkel azért nem voltunk annyira elkényeztetve jó idővel. Tehát elég hűvösek voltak az esték is, esősek, akár adott esetben. Úgyhogy a válaszom röviden igen.
3: A Dórinak szerintem abszolút igaza van ebben, hogy ez a definíció, ez nagyon régóta inflálódik, felhígul, és igazából van egy ilyen tágulása ennek a fogalomnak, hogy mit jelent az, hogy világzene. Én is úgy vagyok vele, hogy tulajdonképpen mindent és mindennek az ellenkezőjét is könnyen jelenti. Ennek a fesztiválnak az egyik koncepcionális öröksége az mindig az volt, hogy az autentikus formákhoz visszanyúló világzene az, ami a modern zenei alakzatokkal találkozik és hidakat épít, azt szoktuk mi a mi definíciónk szerint világzenének nevezni, de lehetőleg tágabban érthető szerintem is ez a fogalom, és pont emiatt hívjuk a Dóriékat is, mert abszolút ide tartozónak véljük.
1: Visszatérünk még a világzene definíciójára. Folytatjuk hamarosan a beszélgetést Behumi Dóri énekesnővel és Nagy Krisztiánnal, a Kobuci marketing és stratégiai vezetőjével.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Az előbbi vita nem alakult ki, de Dórinak elég éles, markáns véleménye van a világzenéről.
1: Nem a világzenéről egyébként, hanem inkább csak erről a fogalomról, hogy szerintem ez egy ilyen devalválódott, vagy nem tudom, tehát hogy ez valóban, amit te is említettél, hogy ez számomra olyan, hogy minden, amit nem tudunk bekategorizálni, akkor gyorsan azt mondjuk rá, hogy ez ilyen világzene, vannak benne fura hangszerek, meg a kicsit a lebegős, akkor az világzene.
2: Tehát a fogalom használata inflálódott egy kicsit, de szerencsére nem a fogalom használata a fesztiválnak a tárgya, hanem maga az eleven tapasztalat, és egyébként ezt szoktuk mondani, hogy persze nyitottság, persze kultúrák találkozása, stb., de valójában amit a közönség ott a színpadon lát, átél, hall és megtapasztal, mindenkinek az a világzene, amit utána hazavisz abból a tapasztalatból, hogy mondjuk mit jelent a klezmer és a kávéházi cigányzene, mi az a fúzió, amit ott megtapasztalhatnak. Ez a legbiztosabb vezető szerintem, hogyha ilyen finom kérdésekről beszélgetünk, hogy a világzene műfajában mi fér bele, és mi nem, de én is nagyon egyébként ezt tapasztalni, hogy a jazz és a world music azért miközben tavaly talán beszélgettünk Dress Mihály, vagy nagyon-nagyon szép estét köszönhettünk Misi bácsinak tavaly. Természetesen, hogy a dolog nem válik le egymástól úgy, mint Ocsú a búzától, hanem ezek határterületek, és a határterületek áthágásai azok, amik zeneileg érdekesek, és ezt a Dóriék hozzák nekünk minden évben.
0: És hová halad ez a folyamat, mit gondoltok? Tehát egyre jobban feloldódnak ezek a skatuják?
1: Én nem tudom, én csak azt tudom, hogy itt Magyarországon hogy gondolkodnak erről. Azt nem tudom, hogy más országok, tartok tőle, hogy Magyarországon egy kicsit sarkosabban gondolkodnak erről, tehát kicsit kategorizáltabban gondolkodnak a zenéről. Ezt a tanulmányaim során is egy kicsit így tapasztaltam, bár az érdekes, hogy amikor a klasszikus zenei tanulmányaim során találkoztam a legelfogadóbb és a legnyitottabb emberekkel. Tehát, de ha meg arra gondolok, hogy külföldön, főleg a mostani generációban miféle produkciókat látunk, akár az Instán, vagy akár bármiféle más internetes elérhetőségen, olyan formációk vannak, hogy egyszerűen eszedbe se jut kategorizálni. Tehát fogalmad nincs, hogy ez egyik honnan jött, a másik honnan jött, meg lehet magyarázni, hogy ő most a hip-hopból jön, ő most a jazzből jön, ő most egy autentikus arab zenész, vagy arab zenét hoz, és csinál valamit közösen, ami egyszerűen csak jó. Tehát én ezt a fajta nagyon komoly elfogadást vágynám, hogy itthon is, vagy a mi generációnkban is teljesen természetes legyen, de azt látom, hogy a fiataloknak már pontosan ezekkel az eszközökkel megsegítve, hogy nyitva van a világ, ő nekik ez már teljesen elfogadott. Szóval itt már felborultak szerintem vagy áthághatóak a határok.
2: Hát abszolút egyetértek. Ugye Dóri a művész szemével beszél erről az egészről. Tehát nyilván amikor valaki aktuálisan szíre viszi ezt és műveli, akkor egyszerűen ezek a szavak, ezek elpárolognak, és az áramlása marad annak, hogy ez zenei tapasztalata. Ágoston Béla barátommal, nagyszerű jazz muzsikus, akit szintén lehet világzenésznek nevezni, és az etnohip, sok mindennek. Őtől egyszer megkérdeztük ezt, hogy pont a kategóriákat, és azt mondta, hogy egyszerűen ő zenészekkel zenél együtt. Tehát nem szereti az indexet, a bélyeget, vagy a tehertételt a dolgon, de ha már ennyit emlegettük ezt, akkor bocsáss meg, azt engedjétek meg, hogy szóba hozzam, hogy pont emiatt a héten lesz egy világzené nyílt napunk, mert azt gondoljuk mi is, hogy kicsit olyan ez, mint a blues, hogy nem feltétlenül tudjuk, hogy miről van szó, hogyha nem tudom, Black Pumas-t hallgatunk, akkor az is blues, és a közönség egy picit van egy ilyen dezorientációs folyamat ebben az egészben, szóval egy világzené nyílt napot fogunk tartani, a kiváló barátom Nové Soma és Ifjú Csóri Sándor, nagyszerű duó, és az ő Somának egy másik produkciója, a Mordály fog egy hosszú estét celebrálni a közönségnek, ahol a folk gyökereket és a rocknak az talán váratlanabb a világzenében, talán a rock nem szokott annyira jelen lenni, mint a híd másik oldalán álló műfaj. Ők csinálnak egy nyílt napot, egy ingyenes esemény keretében, ahol mindent megmutatnak, amit ők tudnak. Egyébként ennek is azért megvannak a magyar hagyományai, nem tudom, Illés, Sebő, hogyha visszaemlékeztek rá, a 70-es években nagyszerű olyan lemezek készültek, ahol ez még nem volt.
0: Mi akkor még nem éltünk, bocsánat.
2: Pardon, elnézést, akkor csak én emlékszem. Szóval, hogy amit a Dóri emleget, hogy nem volt még ennyire inflálva ez a fogalom, hanem sokkal elevenebb volt maga az a tapasztalat, hogy de érdekes, hogy ez a két világ átjárja egymást.
0: Minden esetre az egész hét nálatok a Világzene jegyében telik, hát ez a neve is, Óbudai Világzenei Hét a Kobuciban. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést Behumi Dóri énekesnővel és Nagy Krisztiánnal, a Kobuci marketing és stratégiai vezetőjével.
1: Jazzy. Jazz.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Hamarosan, június 22-én indul a fesztivál, egy héten át tart, 22-től 27-ig, az majdnem egy hét, ugye, hiszen a vasárnap az már nem érvényes. De hogyan kezdődik, Krisztián, mi az, amivel elindítjátok ezt?
1: Hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy világzenei kertmozival kezdünk, és a dokumentumfilm is mindig egy olyan eszköz, amivel általában a legelkötelezettebb világzene szerelmeseket szoktuk megszólítani. Az idén Szomjas Györgynek és Halmos Bélának a kiváló dokumentumfilmje, Net is annyi lesz látható, hallható. Ugye egy kalotaszegi primásnak az élettörténete, cigány primásnak az élettörténete. Egy nagyon szép és mély film a nagyon autentikus, nagyon, nagyon tiszta folk gyökerekről, és a film is nagyon finom eszközökkel mutat be egy világot, ami letűnőben van. Úgyhogy a világzenei kertmozival indul a hét.
0: Ez minden évben sikeres, ugye?
1: Igen.
0: Emlékszem rá, hogy mikor ezt bevezettétek.
1: A közönség szereti, nagyon az elkötelezett és vájtfülűek, kíváncsiak az ilyen dokumentumértékű anyagokra, de mindig egy ilyen meghitt millióban nézzük végig mi is, mert sokat tanulunk belőle.
0: Uh-huh. Mi történik utána?
1: Említettem a nyílt napot, amivel berúgjuk a fesztivál ajtaját. A Mordáj és Novésomai Fücsóri Sándor dúója az, aki megpróbálja ezt az estét megmutatni a közönségnek, és utána világzenei DJ-kkel is készülünk. A hét közepén a Koronát, természetesen a Budapest Bár és a Klezmer Band közös koncertje adja. Még egyszer a Dohány utcai zsinagóga főkántora megtisztel bennünket azzal, hogy énekel a Kobuci kertben. Ez önmagában egyébként egy kuriózum. Úgyhogy a szerdai napunkat a Dóriéknak köszönhetjük. A fesztiválnak az idei világsztár fellépőjét úgy hívják, hogy Natasha Atlasz. Szerintem a világzene ismerőinek ez a név azért mond valamit. Ugye a Transglobal Undergroundnak az énekesnőjéről beszélünk, korábbi énekesnőjéről beszélünk, és ő tényleg a világ minden színpadán, minden fővárosában, a londoni Royal Albert Hall-tól a New Yorki Lincoln Centerig, tényleg, vagy akár a piramisokig sok-sok helyen és nagy színpadon megfordult. Peter Gabriel-től Stingen át Jean-Michel Jarre-ig dolgozott együtt ez a kiváló énekesnő, nagyszerű, szintén kollaborációkban hírességekkel és nagy zenei legendákkal, úgyhogy ő látogat az idén Óbudára a csütörtöki napunkon. Ő egy Sammy Bisaival, egy jazzmuzsikussal fog együtt játszani, és tényleg az elektropop, az arab tradicionális zenék és a jazz standardoknak a fúzióját, ők azért nagyon, nagyon finoman, Parallel Universe, ez is az albumuk címe, aminek a részleteit elhozzák Budapestre, és ők például nem áthatásról beszélnek, hanem párhuzamosokról,
2: Hát főleg, ha belegondolunk, hogy a Natasha Atlasz, ez tulajdonképpen egy ilyen álló csillag, vagy egy ilyen álló királynő csillag a világzenének az egén, mert én emlékszem, hogy amikor nekem a pályám indult, hogy így a 20-as éveimben, ő már egy óriási nagy sztár volt, és hát nekem egyébként óriási dolog, hogy most egy színpadon állhatok vele, mert ő tényleg egy hatalmas sztár ebben a műfajban.
1: Ő leíró.
2: Konkrétan egy világsztár.
1: Leíró értelemben is használjuk. Egy kivételes, szerintem is kivételesen folytonos életműről van szó, és mindazt, ami a keleti tradíció és az arab világ, azt ő legautentikusabb formájába hozza be ebbe a sok jelzővel illethető nyugati modernitásba és a modern zenébe, az elektrótól a hip-hopig. Úgyhogy nagyon várjuk ezt az estét, és nagyon bízunk benne, hogy a közönség szívét Natasha Atlasz ismét meg tudja szólítani Budapesten. Ő azért elég ritkán jár ezen a környéken.
0: Ez biztos megnézi őt, Dóri, ugye? Tehát ezen az estén ott leszel.
2: Igyekszem. Ez nagyon vonzóan hangzik. És tényleg az, hogy azért nem nagyon csípjük előtt itt az országban. Ez biztos.
0: Az egyébként minek köszönhető, hogy valaki a folyamatosan változó világ és trendek közepén is egyfajta álló csillag tud maradni, ahogy mondtad?
2: Hát nyilván ez a folyamatos megújulásra való képesség szerintem a kíváncsiságban gyökerezik, illetve abban, hogy mindig ő is valószínűleg a minőség fele megy, és nem műfaj szerint válogat, hanem azt szerint, hogy ki eléggé nem is tudom, unikum, vagy érdekes, vagy jó a saját műfajában, és akkor arra a saját világát rá tudja talán vetíteni. Én ezt így tudom elképzelni, hogy így lehet mindig megújulni, és akkor így lehet egy álló csillagként létezni, hogy mindig valami újdonság felé mész. Ez a folyamatos kíváncsiság és a nyitottság.
0: És ezt követi még a pénteki nap, hiszen Natasha Atlasz csütörtökön lép fel, ugye?
1: Így van.
0: Most nézzek Dórira, de közben Krisztián, ugye, bologat.
2: Krisztiánra nézzél, légy szíves, ne rám.
1: Igen. Pénteki nap a Ferenci Gyuriéké, Dóri szerintem Gyurit is nagyon közelről és művészi erejében ismeri.
2: Maraton lesz.
1: Így van, ez egy maraton lesz.
2: Rakajam.
1: Szóval azt találtuk ki, az volt az ötlet Ferenci Gyuriékkal közösen, hogy az ő zenésztársai kiváló zenészekkel dolgozik együtt, Dóri, ezt biztosan meg tudod erősíteni. Egy fantasztikus zeneke van Ferenci Györgynek, az első Pestirackák, és kinek egyenként vannak autentikus formációi a zenésztársainak. És azt gondoltuk, hogy mi van akkor, hogyha az összes formáció színpadra lép egyetlen nap alatt, egy hosszú, szintén hosszú estén. Ez a nap délután 4 órakor fog kezdődni kis színpadokon, és a Gyuriék összes zenésztársának, Apáti Ádáméknak és a Louisiana Double színre lép Apáti Ádám és a felesége, a Boldog Rezignáció című formációnak az albumát, azt hiszem nemrég megjelent albumukat ról játszanak el dalokat, és persze Ferenci György lánya is megtisztel bennünket a jelenlétével, szóval ilyen sok pici formáció, és a végén egyszer csak a Racka Jam teljes zenei erejével színpadra lép nálunk. Ahogy Dóriékkal is, Gyuriékkal is nagyon régi az együttműködés, nagyon szeretjük azt, amit képviselnek a zenében, színvonalban, kultúrában és üzenetben természetesen, úgyhogy Ferenci György és a Racka Jam különböző formációi lépnek a Racka Maratonon színpadra a pénteki
0: napon. Racka Maraton, tehát pénteken, de aztán lesz még egy zárónap is, ugye?
1: Amit említettem, hogy az autentikus alapjait a világzenének mindig is tiszteletben tartottak. A Kabuci hely DNS-ében is azt hiszem, hogy ez a történet van benne, ami a népzenétől a világzene felé, aztán pedig a mindenféle más kortárs könnyűzenék felé vezetés vissza, úgyhogy egy táncházzal köszönünk el az idei Világzené Évfélt Fesztiváltól ezúttal szombaton, és kolozsvári barátaink a Tokos együttes, kiváló Tokos együttesön játszani, és a Csángálóék muzsikálják a moldvai blokkot, úgyhogy népzenétől népzenéig tart az idei Világzenei Fesztivál íve.
0: Így épül tehát fel az Óbudai Világzenei Hét, de mi még jövünk vissza, hiszen a beszélgetés folytatódik Behumi Dóri énekesnővel és Nagy Krisztiánnal, a Kobuci marketing és stratégiai vezetőjével. Jazzy.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő, és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, valamint az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Ugye 6 napon át tart az Óbudai Világzenei Hét, szerdán lesz majd látható Dóri a színpadon. Dóri, hogyan találkozik a klezmer és a kávéház világa?
1: Nem tudom, az én olvasatomban, vagy az én fantáziámban a kettő az először így földrajzilag jelenik meg, tehát konkrétan láttam egy budapesti utcát, hogy van egy kávéhez, és mellette van egy zsinagóga. Tehát, hogy innen például elindulhat simán a találkozás, mert mind a kettő egyébként nyilvánvalóan, hogyha mondjuk két világháború közötti időszakra gondolok, vagy még korábbra, akkor vagy akár a 1900-as évekre, mondjuk arra a századfordulóra, akkor az abszolút azon a fejemben, hogy ugye ezek a cigányzenészek a kávéházakban mindent játszottak operát, játszottak operettet, játszottak jazz, tehát olyan fülük volt, hogy mindent tudtak. Tehát ugye volt ez a klasszikus történet, hogy bemutattak egy operát a Magyar Állami Operaházba, és amikor utána beültek a vendégek a kávéházba, akkor a cigányzenészek már játszották a főslágert, mert annyira gyors ment a fejükbe. Na most így tudom elképzelni ezt is például budapesti, vagy mondjuk pesti szinten, hogy így keveredett. De azért ennek nyilván vannak kulturális hagyományai és gyökerei is, azért a klezmernek, meg a cigányzenének, és biztos, hogy az autentikus cigányzene és a klezmer szintén elég erős kapcsolatban áll. Például erre egy nagyon jó példát tudok mondani. Van a Joseph című dal, amit egyébként én valószínűleg fogok is énekelni 24-én a Kovuciba ezen az estén, ami például olyan jelzőket kapott, hogy ez egy jiddis cigány dal. Tehát, hogy nem is tudják vagy megmagyarázni, vagy megtalálni a gyökerét. Tehát annyira összefonódott a kettő már az eredeténél, hogy hát én valahogy így képzelem el. Az én képzeletem abszolút egy törő fakad, de valamennyire inkább a hangulata is. Igen.
2: Hát Dóri, nagyon szépen felvezetted szerintem. Tehát a terek, a nagyváros, a kelet-európai műfaji gyökerek. Én azt hiszem, hogy egy zenekari leírásotokban láttam egy nagyon szép közérzetre vonatkozó kifejezést, hogy a két világ között a közérzeti mélység, az a melankólia és a féktelen életöröm. És ez a kettő szerintem tényleg igaz a Budapest bárnak a világára is, tehát a kávéházi cigányzenére is, és nagyon mélyen igaz a klezmerre is.
1: És hát ő magában micsoda ellentmondás, érted ezt a kettőt összerakni.
2: Ez egy kelet-európai ellentmondás.
1: De hogy ez abszolút kelet-európai, és ez egy tök könnyű kapcsolódni ezzel szerintem.
2: De az biztos, hogy a Budapest, mint nagyváros létrejötte, és a

0: pillanata, amikor ez egy metropolisszá válik, hogyha egy kicsit túlozni szeretnék, vagy legalábbis a századfordulóra utalok, amikor de súlya Európában is más volt Budapestnek, akkor ez két virágzó zenei kultúra, pont így, hogy a terek is közel vannak egymáshoz.
1: És egyébként, amikor mi először játszottunk a Budapest Klezmer Banddel, és csináltuk a közös dalainkat, akkor, meg hát ugye Budapestbárnak van Klezmer albuma is. Tehát nem csak ez az egy találkozási pont volt, hanem azért Budapest bár csinált egy külön klezmer albumot is. De amikor én például ebbe először részt vettem, ebbe a közös produkcióba, azt éreztem, hogy semmiféle zenei nyelvi különbség nincs a kettő között. Tehát, hogy ugyanazt a teret futjuk be, ugyanazt tudjuk megfogalmazni a dalok által, a hangulat által, a hangok által, a hangszerek által. Tehát fölmegyek a színpadra, és tulajdonképpen csak kiegészítjük egymást, de igazából nem szorul semmi magyarázatra zeneileg, meg hangulatilag sem.
0: Azért végül csak definiáltuk ezt a világzene dolgot.
1: Kicsit hosszadalmas mondani sikerült.
2: De a végére eljutottunk ide, és ugye azt is mondtátok, hogy végül is nincs értelme bogozgatni, vagy boncolgatni azt, hogy a jó zene az milyen műfajokból épül fel, de azért mégiscsak a világzene az egy hívószó. Tehát azt mondom, hogy világzene, és akkor van egy közönsége. És nyilvánvalóan évről évre ugyanazok az emberek is ellátogatnak hozzátok erre a hívószóra, de hát közben azért mindig vannak újabbak és újabbak.
0: Természetesen törekszünk rá, hogy minél szélesebb bázis tudjunk megszólítani. Szerencsére a Kobuci kínálatát nagyon-nagyon-nagyon sokan követik, azért ez egy sokrétű program kínálat, egy nagyon szép örökség és szép történet a Kobuci program kínálatnak a története, és ilyenkor mindig be tudjuk mutatni, vagy legalábbis olykor ezzel az idealizmussal kényeztetjük magunkat, hogy be tudjuk mutatni annak a közönségnek, aki esetleg más zenét szeret, akkor egy-egy felütés és impulzus révén meg tudjuk mutatni, hogy mi az a klezmer, vagy ki az a Natasha Atlasz, és hát ha megtörténik az, amikor ilyenkor a kommunikáció és a közönség megszólítása szól, hogy olyanok is eljönnek és meghallgatják ezeket a zenéket, akik adott esetben nem érzik elsődlegesen a sajátjuknak, de a stabil világzenei közönség is természetesen a hűséges hozzánk, és remélem, hogy mi is hozzájuk. A világzenei nyílt nap, mint említettem, az klasszikusan erre lesz való, hogy azokat a közönség rétegeket is megpróbáljuk elcsábítani, akik még nem ismerték a műfajt.
2: Hiszen rengeteg színből épül fel ez a hét. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánom, hogy legyen nagyon sikeres és hát jó hangulatú ez a hét. Majdnem azt mondtam, hogy világzenés, de közben ugye azért ez egy ennél sokkal tágabb fogalom, mint azt megbeszéltük Dóri, valaki most szigorúan néz. Szóval a lényeg az, hogy legyen ez az egész hét olyan, amilyennek elképzeltétek, de hát úgy is érzitek, hát a színpadról meg abszolút érzékelhető, hogy milyen a közönség és hogy fogadja. Ugye?
1: Nagyon szeretjük a közönséget. Mindenhol, a Kovucima meg még inkább.
2: Tökéletes.
0: Köszönjük az érdeklődést.
2: Köszönöm szépen, gyönyörű, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük, sziasztok.
2: Behumi Dóri énekesnő volt a vendégem, és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Jazzy.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzin.
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Rácz László producer. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Egy nagyszerű eseményre hívjuk meg a hallgatókat, amely Szent Iván éjszakájához kapcsolódik. Június 23-a, a helyszín pedig a Papp László Budapest Sport Aréna, és egy közös zenei élmény lesz ez. Ez a Kultúrklub szervezésében valósul meg ez az esemény, és szerintem aki jártas már abban, vagy a nevét hallhatta, az tudja, hogy fontos fantasztikus események jönnek ki a kezei közül, és a gondolatai közül, és valósul meg. De mi is a Kultúrklubnak üzenete, illetve a küldetése?
2: Megpróbálom röviden összefoglalni. Szóval mi egy kreatív műhely vagyunk, ahol teljesen saját fejlesztésű műsorokat hívjuk műsoroknak, készítünk és csinálunk. Ez a koncertektől kezdve a talkshowkon keresztül, kabaréig, a beszélgetős esteken át egy csomó féle típusú műsor, ahol a legjobb művészekkel együtt dolgozunk. Itt igazából mindig kitaláljuk magát a műsort, és színpadra is visszük, tehát tényleg az ötlettől a megvalósításig mindent a Kultúrklub készít, és így alakul ki ez a rengeteg változatos, tényleg jobbnál jobb zenei és kulturális csemege, és hát azzal azért hogy büszkélkedjek, hogy ilyen paletta, meg tényleg ez a típusú, úgymond műsorkínálat, ez szerintem egyedülálló ma jelen pillanatban Magyarországon. És ennek egyik eseménye a Libabőr, ahol azt találtuk ki, hogy visszahoznánk azt az életérzést, amit az emberek a tűz körül éreztek évszázadok, évezredek óta, amikor együtt énekelnek, amikor együtt zenélnek, és ez egy olyan közösségi élményt, egy olyan töltetet ad, amit tulajdonképpen teljesen egyedülálló, és azt gondoltuk, hogy egy arénát meg tudunk ezzel tölteni. Már eleve a színpad egy különleges, mert ugye a közepén lesz egy gigantikus installáció, egy tűzinstalláció, ami körül ülnek a gitárosok, harmonikások, a hegedűsök és olyan hangszerek, amik a tűz körül úgymond elférnek, tehát nem lesz zongora, vagy például egy nagy dobfelszerelés, vagy ilyesmi, és hát a tűz körül ülnek a nézők. Ugye hál' Istennek jó sokan leszünk.
1: Igen.
2: És ugye az a különlegesség, hogy úgy oldottuk meg, hogy a jegy mellé mindenki megkapta a szövegeket, és ez nem egy olyan éneklés, mint amit az emberek megszoktak a koncerteken, hanem ezek duettek, ahol a Udvaros Dorottyától Keresztes Ildikón át rengeteg művésszel duettet énekelhetnek életükben először.
1: Mindig vannak szerintem kedvenc dalok, amelyek ilyenkor előkerülnek. Erre lett felépítve ez is, és a műsor is, vagy azért a művészek megmondhatták, hogy ők miket szeretnének mindenképpen elénekelni, együtt énekelni duettben.
2: Igazából ez egy közös hamaz. Mi adtunk egy étlapot, úgymond, egy zenei étlapot, és a zenei étlapról pedig, amit úgy gondoltunk, hogy igazán siker lesz az arénában, tudják énekelni, a közönség ismeri, benne van a fülében, mert azért 15 dalt amatőröknek megtanulni most azért nem kis feladat, nem akartuk, hogy teljesen új dalokat énekeljünk ott, szinte lehetetlen lett volna a küldetés, ezért mi adtunk egy zenei étlapot, és erről a zenei étlapról pedig a művészek, akik ugye egyetlen egy dalt fognak énekelni a tűz körül, egy duettet, kiválasztották a számukra kedveset.
1: De azért néhány dalt soroljunk fel, amely biztosan el fog hangozni, de egyébként, hogyha fellátogatnak a kultúrklub.eu weboldalra, akkor itt látják a dalszövegcsomagot, és ezt meg is tudják nézni, de aki még esetleg ezt most nem tette meg, annak áruljuk el.
2: Hú, mondok egy párat,
1: jó.
2: Igénye nélkül tényleg. Tehát először is vannak ilyen klasszikus tábortűzdalok, lesz egy kiváló gyerekkórusunk, a Bakácstéri Gyermekkórus, akik az ilyen Ohio, meg ezeket a típusú közösségi dalokat fogja előadni. Aztán lesznek melankolikusabb, lassabb, érzelmesebb dalok, a Horváth Attila, Balázs Fetó szerzemények ugye a korától, aztán lesznek gyors dalok, lesznek LGT dalok, tehát rengeteg dal lesz. Ő még csak 14, aztán Valahol egy lány, aztán 16 tonna, Ringasd el magad, nem sorolom tovább, rengeteg lesz.
1: Nézzék meg a weboldal, szerintem ez ez a legbiztosabb. És én közben kutattam a fejemben, hogy mikor is beszélgettünk, és akkor beszélgettünk szerintem, amikor megnyílt a Roma Kultúrklub, és ott ugye rengeteg esemény volt. Az egy nagyon intim volt. Most viszont, ahogy én így láttam, és a weboldalt is megnéztem, rengeteg olyan esemény van, amely viszont sokkal nagyobb teret tud most kapni.
2: Hát igen, itt ez egy más léptékű Kultúrklub, ugye itt a Víg Színháztól a Műpán keresztül az arénáig mindenhol rendezvényeket tartunk. Más jellegű műsorok vannak. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy olyan művészekkel dolgozunk együtt, akikre hatalmas igény van. Bodrogi Gyulától kezdve most például lesz egy Egyszer élünk, a többi ráér egy olyan kabaré műsorunk, ahol sikerült megállapodnunk Bodrogi Gyulával, Szacsvai Lászlóval, Liptai Klaudiával, Járai Mátéval, tehát olyan nevek, hogy egyszerűen hihetetlen. Itt nem lehet már nagyon piciben gondolkodni, úgyhogy ezek az 500 főtől a 10.000 főig mindenféle helyszínen ott vagyunk.
1: Nézzenek meg minden részletes információt is, egy picit még visszatérve a libabőrre. Lesz-e olyan, amely kifejezetten csak gitárral lesz kísérve?
2: Természetesen ez olyan, ami szinte csak egy gitárral van, lesz olyan, ami sokkal teltebb hangzást ad, mert hát azért lesz a tűz körül, kahunnak hívják, tudja ez a tőhangszerek, tehát azért a ritmus szekció ott lesz, meg lesz tangóharmonika, tehát hogy lesznek más hangszerek is, tehát különböző hangzások lesznek. Például ott lesz Szirtes Edina Mókus, nagyon híres, kiváló hegedű művész. Nagyon-nagyon jó zenészek is lesznek, meg énekesek, úgyhogy nagyon izgulok, megmondom. Azért izgulok nagyon, mert ezt az installációt, amit összerakunk, ez soha nem volt még összerakva, ezt mi fejlesztettük le, mi találtuk, hogy legyen, hogy működjön, és mitől lesz tűz, és hát hatalmas várakozással előtt vagyunk mi is, és izgalommal vagyunk mi is, hogy milyen lesz.
1: Amikor a művészeket megkereste ezzel az ötlettel, ők hogyan fogadták ezt?
2: Azonnal igent mondtak.
1: Ilyen még nem volt, ugye?
2: Nem volt. Soha nem volt még ilyen. Még hasonló sem volt ilyen, hogy duettet énekelhet a közönség. És egyébként azt hozzáteszem, hogy ez a művészeknek is nagyon nagy kihívás. Tehát most gondoljon bele, hogy fölmennek a színpadra, és bevállalják azt, hogy próba nélkül amatőrökkel fognak duettet énekelni. Tehát ez egy hatalmas feladat nekik is, és pontosan ezért a próbán, meg a főpróbán én imitálni fogom a közönséget amatőrökkel, tehát amatőr embereket viszek oda, akikkel majd együtt fognak a főpróbán azért egyet próbálni, hogy mégis milyen ez, amikor el kell, hogy vegye a mikrofont a szájától, és átadja közönségnek, ugye, és duettek vannak. Tehát nagyon izgi.
1: Igen, nagyon.
2: Ugye nagyon széles a paletta a művészekben is, tehát tényleg az Udvaros Dorottyától a Gubik Petrán keresztül a Hevér Gábor, a Keresztes Ildi, a Fűr Anikó, Pintér Tibor, tehát rengeteg, Cutor Zoli, Olá Gergő, nagyon sokan lesznek. Nagyon jó lesz tényleg.
1: Igen, és valószínűleg van olyan dal, amelyet lehet, hogy nagyon-nagyon régen énekeltek, vagy még sohasem énekeltek, és akkor most ez így összeadódik, és az, hogy igen, közös éneklés van, szerintem ennek valami olyan elképesztő ereje van, és én tényleg biztos vagyok benne, hogy végig libabőr lesz, ugye?
2: Igen, egyébként azt már elárulhatom, hogy én egy nagyon nagy hazárdőr vagyok, és én már most befoglaltam a következő Szent Ivánére az arénát, bízva abban, hogy ez egy nagyon sikeres műsor lesz, úgyhogy ebből egy tradíciót, egy hagyományteremtő koncertet szeretnék, tehát jövőre ugyanígy megtartjuk Szent Ivánékor. Függetlenül attól, hogy ez hétfőre vagy kedre esik, ugye most is kedden lesz a koncert, mert én ragaszkodtam ahhoz, hogy ne a közelében legyen Szent Ivánének, hanem akkor pont Szent Ivánékor legyen ez az ünnepség, mert én ezt egy ünnepnek tartom.
1: Akkor tehát első libabőr, Szent Iváni éjszakán egyetlen közös hang leszünk, jövőre akkor újra beszélünk, de most még oda nem szaladunk, hanem csak június 23-áig, a helyszín pedig a Papp László Budapest Sportaréna, és a kulturklub.eu weboldalon pedig minden más információt, és más programokat és előadásokat megtalálnak, és hát olyan neveket, hogy szerintem mindegyikre érdemes ellátogatni, úgyhogy én kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon köszönöm a kedvességét, és nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Rácz Lászlót hallhatták, producert.

0: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Az alkotás kulisszái, múzeumok éjszakája, képzőm. A Magyar Képzőművészeti Egyetem ismét megnyitja kapuit a múzeumok éjszakáján. Az este során a látogatók bejárhatják az intézmény történeti tereit, megismerhetik a Lotz freskók történetét és szimbolikáját, betekinthetnek a restaurátor műhelyek munkájába, valamint találkozhatnak a diplomázó hallgatók friss alkotásaival is. A programot tárlatvezetések, kiállítások, műhelybemutatók és filmvetítés színesítik, amelyek együtt kínálnak betekintést az egyetem múltjába, jelenében és a kortárs művészeti gondolkodás formáiba. Nem csak a főépület, hanem az Epreskert is látogatható lesz a múzeumok éjszakáján. A belváros szívében megbújó ősfás park szobrokkal, neoreneszánsz és oszlopcsarnokos műteremházakkal, valamint művészettörténeti anekdotákkal várja a látogatókat. Az Epreskert ad otthont a Képzőművészeti Egyetem szobrásztanszékének, valamint olyan különleges helyszíneknek, mint a Pantheon Friz kiállítótér, Strobel Alajos egykori műterme és a Kálvária. A múzeumok éjszakáján Bóka B. László művészettörténész vezetett sétáján a nagymesterek és tanítványaik világát idézi meg, gazdag anekdotákkal fűszerezve, többek között azt is felidézve, amikor a kertben még pávák és majmok éltek, vagy amikor Strobel Alajos bohém összejöveteleket rendezett. De a múzeumok éjszakája rengeteg más programot is tartogat számunkra. Ízekbe zárt történetek, bárki áthathatja magát a mediterrán életérzésnek a Magyar Nemzeti Galériában szombaton. Ugye az a jó a múzeumok éjszakáján, hogy nagyon sok helyre elmehetünk, így akár több múzeumot is meglátogathatunk. A nyár legvarázslatosabb estéjének fókuszában a Dolce Vita című kiállítás áll, amely egyaránt felel a szezon zamatáért és pezsgő ritmusáért. Vizuális csemegé, izgalmas terek, tárlatvezetések kicsiknek és nagyoknak, kortárs táncprodukció, pop-up előadások, kézműves workshop és élő zongoraszó és DJ-szettek kóstoltatják bele a hamisíthatatlan múzeumok éjszakája varázsába június 20-án szombaton. Bárhova is látogassanak-e, nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Teljesen átszabja, vagy átszabhatja a kiberbiztonsági auditok piacát egy friss rendelet. A részletekről Zala Mihályt, az Ernst & Young Magyarország kiberbiztonsági és technológiai tanácsadásának vezető partnerét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Így a hosszú bevezető után egyébként kicsit nyilvánvalóan a politikai krimikre gondoltam. Szerintem érintjük majd ebben a beszélgetésben a politikát is, de előtte nézzük már meg azt, hogy mik az alapok. Ugye van ez a Network and Information Security Directive 2, ez az NIC, nem tudom, hogy önök hogy mondják, de mit jelent ez most pontosan, és miért kell ennyi magyar vállalatnak foglalkoznia ezzel?
2: Ugye az Európai Unió, ahogy a GDPR kapcsán ugye korábban már döntött abban, hogy nem csak a személyes adatokat, hanem a technológiai adatokat is védenie kell. Azon egyszerű oknál fogva, hogy az európai gazdaságok is elég tetemes károkat szenvednek el a kiberbűnözök miatt, és ennek volt egy első felvonása, ami egy időben született tehát magával a GDPR-ral, de annyira sikertelen lett, hogy úgy döntöttek, hogy akkor csinálnak egy második felvonást. Ez a második felvonás az, amit most már így az elmúlt két évben megélünk.
1: Ez a kettes direktíva ezek szerint?
2: Így van, és ugye volt lánykori nevén volt a NIS, most meg mostani nevén ugye már a lánykori nevet NIS 1-nek hívjuk, ez meg a NIS 2, és hát ugye ebbe annyi különbség van, hogy ellentétben a többi EU-s szabályozással ez nem direktbe hatályosul, hanem a nemzetállamoknak saját szabályozást kell rá generálniuk. Magyarországon egy kicsit mást generáltak annak idején, mint más tagállamokban. Egyes tagállamokban az ISO 27001-et fogadták el alapul, más országokban csináltak teljesen saját szabályozást. Az olaszok valamivel gyengébb szabályozást választottak. Mi ezt választottuk, ami önmagában nem újdonság, mert a pénzpiacok tekintetében az úgynevezett pénzügyi rendszerek zártsági auditját is ez alapján végezték ez idáig is, úgyhogy ez egy nagyon alapos, nagyon részletes, nagyon sok mindenre kiterjedő szabályozás, nagyon nehezen barátkozik meg vele egyébként a piac is, tanácsadóknak is nagyon sok energiájába tellett, hogy erre felkészüljenek.
1: Az meghatározható, hogy mely cégeket érintik leginkább ezek az új kiberbiztonsági előírások, illetve talán ami izgalmasabb lehet, hogy ez mekkora megfelelés a számukra? Mekkora a megfelelési, nem tudom, egy kényszer a számukra?
2: Ugye ez kritikus infrastruktúrákat érint, tehát a közlekedés, bizonyos gyártási kategóriák, bizonyos szállítmányozási kategóriák, egészségügy, akkor élelmiszergyártás, közművek, tehát ez egy nagyon nagy, ez egy 15 elemű lista, ami igazából két csoportból áll, a fontos intézményekből, meg a alapvető, ugye az alapvető egyébként a szigorúbb, de hát mindegy, ezt már meg lehetett szokni, hogy így szoktak elkeresztelni össze-vissza mindent. És jelenleg Magyarországon körülbelül egy olyan nem egészen 4000 cég az, aki ennek a szabályai alá tartozik. Ez egy önbevallásos rendszer, tehát van az STFH honlapján egy úgynevezett 420-as forma nyomtatvány. Ez egyébként elég egyértelmű, ennek alapján kell mindenkinek kitöltenie magára nézve, ebbe a tevékenységek, azok a tevékenységek, amelyek alanyai a törvénynek felsorolásra kerülnek. Hát ezzel együtt az jó magyar módra sokan ügyeskedtek benne, úgyhogy olyannyira, hogy az elmúlt időszakban a hatóság az több mint 1300 céget kénytelen volt felszólítani, hogy ugyan már regisztráljatok, tehát ugye ez a többiekkel szemben sem korrekt, tehát 4000-ről beszélünk. Napokban hallottam, hogy Lengyelországban ez több mint 39000 vállalat, aki ebbe beletartozik, Olaszországban is több mint 40000. Tudom, hogy nagyobb országok, de talán annyival nem nagyobbak, de hogyha létszámarányosan veszük, akkor is olyan 8-10000 körül kéne legyen Magyarországon is az a kötelezeti darabszám, amiről beszélünk. Hát majd meglátjuk, hogy idővel hova jutunk. Maga nagyon sok kontroll van benne, 19 kontrollcsaládra bontva, És hát tényleg egy kicsit így nehezebb megemészteni, mert nagyon-nagyon sok ez a mennyiség, tehát általában leszámítva nagyon-nagyon hardcore nagy nemzetközi vállalatokat, azért ez mindenkinek nehézséget okoz.
1: Igen, de miközben itt sorolta a kategóriákat, azon gondolkodtam, hogy ezen kategóriákon belül nem feltétlenül csak nagy vállalatok, hanem akár közepes cégek is lehetnek. Már csak azért is, mert ugye sokan azt gondolják, vagy azt gondolnák, én is egyébként laikusként, hogy a kibertámadások alapvetően csak a nagy vállalatokat képesek fenyegetni. Valóban így van, vagy ma már simán lehet egy közepes cég is célpont?
2: Hát olyannyira nem így van, hogy alapvetően a tápláléklánc alján elhelyezkedő és kevésbé védett vállalatokat szokták elsődlegesen megtámadni. Tehát startupokat, olyat, akinek olyan terméke van, ami így nagyon egyedi, meg újszerű. Nyilván egy KKV-nak kevesebb forrása van arra, hogy rendesebb rendszereket kiépítsen magának, lehet, hogy még olyan félváró veszi, meg nem kezeli kellően éretten ezeket a problémákat. Lehet azon a szinten is kezelni, de hát nyilván nem fog tanácsadásra, meg támogatásra annyit költeni, hanem láttam én olyan céget, hogy Gmailről, meg Citromailről, meg Freemailről levelezik ja, a vezérigazgató. Azért ez nagyon kellemetlen.
1: 30 évvel ezelőtt írtunk ilyenekben szerelmes leveleket, nem tudom, emlékszel, Citromail, hát el is felejtettem, igen, már azért igen. Mosolyogok ennyire. Hát, ezt komolyan mondja?
2: Ezt komolyan mondom, és hát nagyon sok olyan céget látunk, ahol mit tudom én, ilyen 8 évvel ezelőtt kifutott Windows operációs rendszereket használnak, sőt, szervereken is ilyen 2 évtizedes verziókat. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik egy támadó számára nagyon könnyű célpontot képeznek. Most nem kell nagyon arra gondolni, hogy hú, egy támadó, akkor most mit tudom én, elkezdi nézegetni, hogy lehet ebbe betörni. Tehát, hogyha látja, hogy régi verziók futnak, akkor egyszerűen legooglizza, vagy ma már ugye mesterséges intelligenciától megkérdezi, hogy ez miért probléma, és mik azok, ami miatt föl lehet törni, és akkor viszonylag egyszerűbb módon is ezeket meg be lehet találni.
1: Azon gondolkodom, hogy ugye a friss rendelet kapcsán azért elég sokat lehetett arról olvasni, hogy átalakul a kiberbiztonsági auditok piaca. Ön szerint mi változik a gyakorlatban, rádióbarát nyelven megfogalmazva, hogy a hallgatók is értsék?
2: Ugye úgy volt, hogy ezeket az korábban, hogy a úgynevezett elektronikus információs rendszereket kellett vizsgálni. Ez annyit jelent, hogy a informatikai eszközeinket és alkalmazásainkat így csoportosítani kellett, tehát mit az egyik az termelési volt, a másik az pénzügyi, operációs rendszerek, stb. És ezeket be kellett sorolni kockázati kategóriába. Ebből volt alap, jelentős és magas, és ez idáig úgy nézett ki, hogy az összesen 10 auditor, akinek egyébként nemzetbiztonsági átvilágításon kellett átesnie, szerintem egyébként helyesen, nem azért, mert mi is átestünk, hanem mert, hogy ne fűfa bogár férjen hozzá egyébként ilyen kritikus adatokhoz. Ezekből 7 darab beleesett a alapkategóriába, tehát nem mehettek följebb, 2 volt a jelentős kategóriába, és egyetlen egy cég volt a magas kockázati kategóriába. Mind a mellett a jelentős kategóriába 2,5, a magas kategóriában 5-szörös szorzót lehetett alkalmazni a egyébként hatósági díjak kapcsán. Hát ez egy elég aránytalan és méretes különbségtétel volt. Ez a legutóbbi rendeletmódosítás ezt törölte el. Tehát most már mind a 10 auditor mindegyik szinten ugyanúgy auditál, ami annyit jelent, hogy az eddigi 7, akik ki volt szorítva erről a jelentős és magas piacról, azok is jelentős és magas kategóriában is auditálhatnak.
1: Na most nem feltétlenül ezekhez a gyakorlati változásokhoz sorolnám, amit én most itt bedobnék a beszélgetésbe, mert hogy de mégiscsak változik, vagy változhat, szóval, hogy a sajtóban olyan értelmezések is megjelentek, és ezek egyelőre értelmezések, és nagyon várnám öntől a választ, hogy mennyire jár a sajtó ilyen szempontból helyes úton, hogy a módosítás az csökkenti bizonyos NER-hez kötődő, vagy köthető szereplő korábbi piaci előnyét. Az első kérdés az, hogy valóban élvezhettek-e piaci előnyt ezáltal korábban NER-hez köthető személyek, és hogy érdemben tényleg változhat-e a versenyhelyzet?
2: Hát én úgy gondolom, hogy volt különbség. Addig, amíg alapszinten, főleg az ilyen KKV-s szinteken valóban voltak olyan auditok, amik 1,9 millió forintért készülhettek el maximum, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez ma nagyon megérte volna egyébként egy auditornak. A legmagasabb audit kategória az ilyen 10 millió, de nagyon ritkán találkoztunk vele, tehát ott azon egy picivel több pénz volt, de több munka is volt, és hát ha azt mondom, hogy magas szinten akár 100 millió fölötti audit díj is lehetséges, akkor úgy érzékelhető ez a
1: szombos különbség. Meg a válasz benne is van akkor ebben, igen, értem.
2: Így van. Tény és való, hogy magas szinten kevesebben vannak, tehát kevesebb darabszámú auditot tudnak elvégezni, de ugyanakkor, hogyha csak azt mondom, hogy lehet, hogy ő egy ilyen 5-6-7-8 audittal már megcsinálta azt a bevételt, amit mi mondjuk 150-200 darabnál, akkor érzékelhető ez a különbség.
1: De akkor viszont most azt mondja, hogy a korábbi rendszerben voltak határozottan olyan piaci vagy szabályozási elemek, amelyek miatt a cégek úgy érezhették, hogy korlátozott auditori választási lehetőségeik vannak.
2: Egyértelmű. Aha. Tehát, hogyha nekem valaki azt mondja, hogy értem, igen, magas kockázati szintű rendszerem van, és ezt csak egyetlen egy ember tudja megoldani, vagy egyetlen egy cég tudja megoldani, hát nyilván oda fogok fordulni, ő meg annyit fog mondani, amennyit gondol. Jelen esetben itt ugye hatósági díj volt, de hát nyilván nem nagyon engedtek belőle, mert értették volna. Most ez megváltozik, most 10 cégtől is lehet itt kérni ajánlatot, ami annyit jelent, hogyha mondjuk, mit tudom én, 80 millió forint lenne egy ilyen audit, akkor azt mondjuk, hogy oké, kérek 10 helyről ajánlatot, lehet, hogy lesz olyan, aki 58 helyre is megcsinálja azt a 80 milliós auditot.
1: Ugye az ön által képviselt Ercen Jeng is aktív szereplő ezen a területen. Önök szerint mitől lesz hiteles, vagy valóban, hát megpróbálom kimondani ezt a szót már olyan értelemben, hogy független, mitől lesz független egy kiberbiztonsági audit? Mitől lehet?
2: Hát ugye végig kell menni azokon a feltételrendszereken, amiket előír a jogszabály, tehát nem nagyon lehet benne csalni. Egyébként a hatóság gépi olvasásra alkalmas formátumba kéri a jelentést, ami annyit jelent, hogy ki tudja elemezni, hogy mindenre volt-e válasz, statisztikát tud belőle készíteni, látja azt is, hogy akkor tényleg egyébként mi volt az a kérdés halmaz, amit ehhez használtak. Tehát ez biztos, hogy így látszik. Én úgy gondolom, hogy a függetlenség kapcsán, ha mit tudom, a két évente kötelező auditokat két év múlva majd egy másik cég végzi, nem ugyanez. Tehát cserélgetik egymás között, az is egy nagy előny. És hát ami nagyon fontos, hogy a hatóságnak egyébként kellene, és gondolom fog is, végezni ellenőrzéseket, tehát auditoronként, akkor mit tudom én, x darab után valamennyit azért vizsgáljon meg, hogy egyébként az az auditor azt megfelelően végezte el, vagy vannak-e nagy minőségi különbségek.
1: Nagyjából másfél percünk van, nézzük már meg azt, hogy mi az a leggyakoribb hiányosság ön szerint, amelyel ma egy magyar vállalatnál találkozhatunk a NIS 2-re, vagy én úgy mondtam, hogy NIC2-ra való felkészülés során.
2: Hát alapvetően tényleg ilyen szabályozásbeli problémák már rögtön jelentkeznek, ami annyit jelent, ugye említettem, hogy 19 kontrollcsaládból áll az egész, azzal a rengeteg-rengeteg kérdéssel, és hát látszik, hogy már szabályozási szinten sem állnak jól, ami annyit jelent, hogy mit tudom én, nincsen krízis helyzetre vonatkozó megoldása, nincsen, vannak ugyan szerverei, vagy szerver terme, de nincsen annak egy redundanciája, tehát hogyha ott valami történik, akkor honnét fog lábra állni, nincsenek eljárásrendjei, tehát ez az egyik, ez a szabályozásbeli kérdés. A másik, ami nagyon nagy probléma, hogy nincsenek felelősök kijelölve, tehát ugye, hogyha valaminek van felelőse, akkor, tehát mit tudom én, télen megvan, hogy kinek kell a járdát letakarítania aznap reggel a hótól, vagy kinek kell fölmosnia a mai napon, vagy ezen a héten, általános iskolában is vannak hetesek, tehát valahogy ez az egész hiányzik belőle, és hát amit említettem, ugye a technológiai szinten is vannak jelentős lemaradások. Ez ma már nem anyagi kérdés, hogy frissítek-e rendszereket, szoftvereket, hanem ez elsődlegesen emberi mulasztás kérdése.
1: Még egy kérdés a végére. Ön szerint a mostani rendelet hosszú távon hozzájárulhat egy lényegesen átláthatóbb vagy versenyképesebb kiberbiztonsági piachoz Magyarországon, vagy lehetséges, hogy még azért további szabályozásokra is szükség lesz?
2: Én szerintem hozzájárul, de ki kéne kényszeríteni, hogy minden érintett cég egyébként vesse magát ennek alá, ha nem, akkor támogatni kell őket abban konstruktívan, hogy észrevegyék, hogy ez nekik is jó. Nagyon sok olyan cégünk van, aki egyébként magától érzi, és ennek van folytatása, hogy neki ez előnyös, hiszen egy komplett üzletet tud elveszíteni. Tehát aki sok mindenkinek szolgáltat, az elveszíti a bizalmat egy ilyen feltörés esetén, és gyakorlatilag az egész üzletét elveszítheti. Tehát ez az egyik, a másik, hogy én úgy gondolom, hogy szabályozáson érdemes olyan szempontból elgondolkodni, hogy lehet, hogy lehetne rajta egyszerűsíteni, lehetne ezt az egész kritériumhalmazt egy kicsit könnyebbé vagy emészthetőbbé tenni, és lehet, hogy ez esetben egy kicsit jobban pörögnének ezek a folyamatok, és lehet, hogy kevésbé rémülnének meg vállalatok attól, hogy maguktól bejelentkezzenek a hatája alá.
1: Hát nagyon érdekes volt, Zala Mihály, nagyon szépen köszönöm. Zala Mihály az Erste & Young Magyarországi kiberbiztonsági és technológiai tanácsadásának vezető partnerével beszélgettünk arról, hogy a kiberbiztonsági auditok piacát egy friss rendület milyen mértékben szabja vagy szabhatja át. Köszönöm szépen még
2: egyszer. Köszönöm szépen.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzy-n. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt kívánok, június 18-án reggel 6:30-kor itt a Jazzy Business Classban László Csaba köszönt Önöket. Gyönyörű szép napos időre ébredtünk, szerintem rendesen meleg is lesz ma. Hát nem tudom, ilyenkor a strandokon mennyire kell használni a napkrémet, de ne sajnálják. Nézzük akkor, hogy a mai nap miről fogunk beszélgetni. 7 óra után egyből mindjárt egy aktuális téma, a hazai dínye szezon indulásáról beszélgetünk majd. A részleteket Nebb Zoltán, a Lidl beszerzési igazgatója mondja el. Nyilván az első kérdés az lesz, hogy lesz-e idén dinnye háború vagy nem. 7 óra 30 után autós rovatunkban arra keressük majd a választ, hogy miért alakulnak ki dugók az autópályákon akkor is, amikor látszólag nem akadályozza semmi a forgalmat. Szerintem mindannyian ismerjük ezt az érzést, hogy egyre lassabban haladunk, megyünk, leállunk, és akkor már elkezdünk az autóba tanakodni, hogy na vajon baleset jött, vagy egyszerűen valami rendőri intézkedés van, ami miatt lesz szűkült, tehát, hogy vagy, és hát nyilván ilyenkor mindig a balesettől fél az ember, aztán egyszer csak elindul az autósor, egyre gyorsabban megyünk, és kiderült, hogy nem volt semmi. Na ezt az úgynevezett fantom dugó jelenséget fogjuk majd elemezni, Bögös Sándor autós újságíró

megjelent a 100 leggazdagabb magyar kiadvány, és ennek az egyik szerkesztőjével, Szakonyi Péterrel fogunk beszélgetni. Vannak benne érdekes változások, bár egyébként alig 4 ember esett ki, és került be újonnan a 100 leggazdagabb magyarba, de azért az a módszertani kérdés, amit évről évre szoktunk feszegetni, hogy hogyan is lehet mérni a leggazdagabbaknak a vagyonát, ennek valószínűleg a jövő évtől jóval nagyobb tétje lesz, mint eddig, mert hogy a vagyonadó is január 1-től várható. Tehát mindenképpen érdekes, hogy vajon az itt alkalmazott módszertan az mennyire fog majd illeszkedni ahhoz, amit az adótörvény tartalmaz. 9 óra után egy kicsit focizni fogunk. Gólpassz rovatunkban Filippov Gergely sportújságíró érkezik hozzánk, akivel a világbajnokság aktuális mérkőzéseit elemezzük. Ugye az éjszakát az még viszonylag megnézhető volt magyar idő szerint. Az angol-horvát meccs szerintem valószínűleg az eddigi meccsek közül a kiemelkedően az egyik legjobb volt, vagy legalábbis mindenképpen gólgazdag, de hát most már azért rengeteg meccsen túl vagyunk, talán látszanak az első tendenciák, például az, hogy az úgynevezett hidratációs szünet, az hogyan érinti a csapatokat, edzőket, mennyire lehet így belenyúlni a meccsekbe. 9:30 után pedig utolsó vendégünk Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok főosztályának vezetője lesz itt a stúdióban, aki idén a marketingen média PR toplistájának első helyére került. Zsuzsa nagyon régi, azt mondom, hogy szakember ebben a szakmában, tényleg mindenki ismeri. Én is elég régen találkoztam már vele először. Mindenképpen érdekes lesz, hogy egy ilyen díjnak a kiérdemléséhez milyen szakmai háttérre van szükség. Most pedig következik egy kis Jamiroquai, és utána rövidesen jövünk majd vissza.

0: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.
0: Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
2: Jó reggelt kívánunk itt a Jazzy Business Classban, június 18-án reggel 6 óra 39 perckor, és nézzük akkor a szokásos névnapjainkat. Isten éltesse Arnold, Levente, Arnó, Desdemona, Dolores, Doloróza, Efraim, Eliz, Eufémia, Evódia, Ilmár, Levéd, Levedi, Levendula, Márk, Markó, Márkó, Márkus, Sudár és Sudárka nevű kedves hallgatóinkat. De eseményekben túl sokat én nem találtam a mai napra, de 1815-ben volt talán a világ leghíresebb csatája, amiről aztán popszámoktól kezdve filmek és mindenféle bármilyen egyéb popkulturális események történtek, méghozzá a Waterloo-i csata, első Napóleon francia császár döntő veresége, a napóleoni háborúknak a vége. Azt gondolom, hogy bármilyen katonai iskolába járt valaki, akkor szinte biztos, hogy ezt a Waterloo-i csatát valamikor elemezték, nézték, hogy ki mikor ért oda, ki miért nem ért oda, mi dönt tötte el ezt a csatát, hogy ennek elég hosszú hatása volt végül is. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez talán tényleg a világtörténelem egyik leghíresebb csatája. Nézzük a születésnapokat. 1868-ban ezen a napon született Horthy Miklós altenger nagy Magyarország kormányzója, aki egyébként 1957-ig élt, ugye 45 után szám emigrációba ment. Nem tudom, ezt számüzetésnek lehet-e mondani. Aztán 1886-ban George Mallory, felfedező hegymászó, aki a Mount Everesten tűnt el, ugye már 1924-ben megpróbálták megmászni egy komoly angol expedícióval a Mount Everestet. Mai napig van róla vita, hogy vajon sikerült-e nekik feljutni, és ők voltak a legelsők. Aztán később, amikor tényleg Hillary-ék feljutottak Tenzinggel, akkor ők keresték a nyomait annak, de hát ugye több évtized telt el a két mászás között, tehát nem véletlen, hogy nem találtak semmit. Vagy a Mallory-nak a társának a mai napig nem került elő a holtteste, a Mallory-ét pár éve megtalálták, és nála lehet talán az a fényképezőgép, amiben, hogyha megőrződtek egyébként a képek, akkor el lehetne dönteni ezt a kérdést, hogy valójában feljutottak-e, és visszafelé haltak meg, vagy már felfelé is elakadtak, és ott maradtak. Utána pedig 1890-ben egy ikerpár, Ferenczi Béni és Ferenczi Noémi, mind a ketten Kossuth díjas képzőművészek, ugye Ferenczi Béni szobrász, grafikus, Noémi pedig festőművész, akik hát egy családból származtak, de mind a ketten nagyon komoly pályát futottak be. Aztán 1929-ben Jürgen Habermas, német történész, filozófus, szociológus, és 1942-ben, hogyha mondtam, a Waterloo-i csatára, hogy csaták között kiemelkedő, azt hiszem zenészek között, illetve együttesek között mai napig talán a legnagyobb legendának számít. Paul McCartney, angol énekes dalszövegírója a Beatlesnek, aztán később a Wingsnek alapítója és hatalmas sztárja. Mai napig egyébként aktív, de hát Paul McCartney, hiszem emlékeim szerint megkapta ő is a lovagi kitüntetést. Aztán szintén zene, de egy nagyon más világ, 1943, egy világhírű magyar operaénekesnő, Marton Éva, Kossuth díjas, a nemzet művésze. Utána 1950, Szilágyi Ákos, József Attila díjas, magyar költő, műfordító, irodalomtörténész, műkritikus, többek között az orosz nyelvnek, történelemnek nagy ismerője. Azt gondolom, hogy nagyon sokan szeretjük az írásait, őt is Isten éltesse. 1952-ben Isabella Rossellini, amerikai filmszínésznő, fantasztikus filmeknek volt egyébként a színésznője, és három magyar színész, akik ebből kettő egy évben született velem, 1962 Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, színházigazgató, és 1962 Vajdai Vilmos magyar színész rendező, többek között a Tápszínháznak a vezetője, de hát a Katona Színháznak egyébként a régi komoly tagja, és 1986 Tenki Réka, Jászai Mari díjas magyar színésznő, azt gondolom nála is nyugodtan megelőlegezhető, hogyha lesz még egyébként Kossuth díj, mert erről is láttam, meg hallottam már vitákat, hogy na ezen még lehet, hogy lesz kérdés, hogy egyáltalán Kossuth díjat szabad-e megtartani, de én mindenképpen a Vajdai Vilinek és Tenki Rékának is megszavazom majd a jövőre. Na, jött voltak a mai születés napra, játékosaink, Isten éltesse őket is, és most pedig jövünk egy kis zenével, Caro Emerald következik, és megígérem, hogy többször Jamiroquainak nem tesszük be ezt a Shake It On című számát.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkertbazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ibre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos meleg idő várható. Aláírta az amerikai elnök az Iránnal kötendő békéről szóló szándéknyilatkozatot. Megszűnhet az árstop az üzemanyagoknál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adea vagyok. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között. Ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokádja, megnyitják a hormozi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket, Libanon területét is beleértve. Irán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja dúsított urán készletét. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Évianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőknek ezúttal is Volodymyr Zelenszkij elnök a tájékoztatást a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Itthon kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1% ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Béltámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 000 forint. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című műiklet a kertben, színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint télnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. Hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! A fővárosban a szokásos reggeli forgalomra kell számítani, jelentős torlódás nincs sehol, a bevezető utakon bár élénk a forgalom, de folyamatos, jó tempóban lehet haladni a főváros felé. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, ahol prémium gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Jó reggelt kívánok, június 18-án reggel 7 óra 2 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és a mai témánkat szeretném felvezetni, ugye most már napok óta, illetve most már jó ideje tart a foci világbajnokság, rengeteg meccsen vagyunk túl. Tegnap este azt gondolom, hogy az angol-horvát meccs az szerintem sokaknak nagy várakozás volt, és gólok számában, de azt gondolom, hogy ahogy sikerült belenéznem még a meccsbe, a tempót tekintve is szerintem egy nagyon jól sikerült meccs volt. Tehát az lenne a mai napnak a kérdése, kinek ki a kedvence, kinek ki a legnagyobb esélyes, főleg úgy, hogy most már szinte minden csapatot láttunk, legalább egyszer, láttuk a legnagyobb sztárokat, Messi ugye 3 gólt rúgott, szóval a kérdés az mai napra, hogy ki a VB esélyese, ki a kedvenc csapat, SMS számunk pedig 30-20-10-909, és már meg is jött egyébként az első SMS, bár ez azért még nem a foci VB-hez köztődik. Jó reggelt, kedves Csaba! Ferenczi Noémi fantasztikus goblen művész is volt, érdemes talán megemlíteni, Csodás az erdő című alkotása is, örömmel hallgatom a műsort, a te vagy, üdvözlettel Ricsi, na hát köszönöm szépen a reggeli biztatást, és azt hiszem, hogy csak egyet tudunk érteni vele, hogy a Ferenczi testvérek, és hát ezen belül Ferenczi Noémi is különleges és fantasztikus művészek voltak, és tényleg Noémi a goblenben igazán szépeket alkotott, és aztán jött a következő SMS, hogy az USA vesztett, az egy dolog, de 300 milliárd dollár jóvátételt is fizet, már csak a világ összes országának kéne perelnie az általa okozott kár olajválság miatt. Alibi, na azt hiszem, hogy ez nem a foci VB-hez jött ez a megjegyzés, hanem a nemzetközi politikához, de azt gondolom, hogy ezt is köszönjük szépen. És most pedig következik egy kis bózli, Baby I Need It, és utána pedig rövidesen jön az első vendégünk.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok, június 18-án reggel 7 óra 7 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velem a stúdióban, köszönöm, hogy bejöttél, Nepp Zoltán, a Lidl beszerzési igazgatója, jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: És hát mielőtt a dinnye háborúról kérdeznélek, hogy lesz-e dinnye háború idén, mert remélhetőleg nem lesz, de ez mindig olyan vicces, amikor így málna háború, dinnye háború, meg így a legközelebb, legkülönbözőbb háborúk jönnek így a zöldség-gyümölcs fronton. Foci VB, neked volt-e már olyan meccs, ami nagyon tetszett, illetve hogy látod az esélyeket?
2: Én rettentő szerencsés ember vagyok, mert az egyetlen mérkőzés, amit végig tudtam nézni, az éppen tegnapi angol-horvát volt, úgyhogy láttam
1: azt
2: jó meccset.
1: Jó beleválasztottál, tehát 6 góllal, az tényleg jó volt.
2: Igen, és élvezetes volt, és csak egyszer mentem ki azt szobából. Mi visszajöttem, én voltam meg lefelé, legjobb, hogy szünet után 2-2-vel jöttünk vissza, úgyhogy lemaradtam a második horvát gólról, de nagyon jó mérkőzés volt.
1: És hát akkor itt is azért volt, lehetett menni hidratációs szünetre. Na de nézzük akkor, hogy jön a nyár, és ilyenkor mindig jön a dinnye szezon, a dinnye kérdés, hogy mi újság a dinnye piacon. Mit lehet tudni egyébként az idei termésről? Ugye nyilván még azért van pár hét, amíg az összes dinnyét leszedik, de hogy milyen volt az időjárás, milyen dinnye termésre számíthatunk idén?
2: Eddig a mi várakozásaink azok magasak. Mi azt gondoljuk, hogy jók a kiindulási pontok. Szóval egy jó dinnye üzletmenetre számítok, de azért azt meg kell mondani, hogy rettentően sok múlik azon, hogy milyen nyarunk lesz. Mert tapasztaltunk már olyat is, amikor meglepően gyorsan bő két hónap alatt végigfutott a hazai dinnye szezon, mert pont a dinnye főérés időszakában olyan sivatagi meleg volt szinte mondhatni, hogy maga ezt a növény azzal reagált, hogy sokkal gyorsabban növesztette, dagasztotta a dinnyéket, és oda jutottunk ki, hogy augusztus közepére szinte már nem is volt elérhető mennyiségünk, de volt olyan évünk is, mint például tavaly, ami egy relatíve hűsebb évünk volt, ahol a termésnek a, hogy fogalmazok, folyamatosan tartásával is kihívásokkal küzdöttek néha a beszállítóink, és egy nagyon szép három hónap hosszú dinnye szezonunk volt belenyúlva szeptemberbe, jó minőségekkel, meg néha némi küzdelemmel a mennyiségekkel, meg az elérhetőséggel.
1: Ugye ilyenkor mindig egy nagy kérdés, hogy mennyi dinnye jön be az országból, mennyi dinnye megy ki az országból. Lehet erről már tudni valamit, vagy előre? Tehát van egy olyan időszak, amikor már elkezd a dinnye feltűnni, de akkor azért azt még lehet sejteni, hogy az még nem magyar dinnye. Hogy állunk most így az export-import folyamatokkal? Mit láttuk ebben?
2: Jelen pillanatban, hogyha valaki bármelyik boltba bemegy, ott még magyar dinnyét nem fog találni, mert a magyar dinnye még nem érik, még azokkal a technológiákkal sem, amivel ugye a termelők ezt igyekeznek serkenteni. Úgyhogy jelen pillanatban görög, eredetű görög dinnye, ha már a nevében benne van, viszi nálunk is talán a főszerepet. Június 24-e az a nap, amit fel lehet vésni a dinnyekedelők naptárába, amikor hozzánk begurul az első teherautó magyar dinnyével.
1: Ez már le van szerződve, tehát hogy június 24 elindul?
2: Hát ha nem is leszerződve, de már egymás tenyerébe csaptunk, úgyhogy ezt folyamatosan monitorozzuk, nézzük, hiszen azzal együtt, amikor indul a magyar dinnye, csavarjuk le mi is, és mindenki más a magyar piacon a külföldi eredetű dinnyének a beérkezését, és egyszerűen ez azért, mert egyrészt akkor, amikor Magyarországon dinnye szezon van, mivel a dinnye jól érzi magát Magyarországon, jó termelési körülmények között tud érni, az mind a minőség, mind az ár olyan, hogy nincs is értelme behozni máshonnan dinnyét. Másrészt pedig a magyar fogyasztó magyar szezonban magyar dinnyét keres, tehát ez az érzékenység azért megvan.
1: Neked és külföldről behozni a dinnyét, tehát az óriási szállítási költség. Tehát, hogy azért, és azért a dinnyénél az nem kér. Tehát ez nem olyan, mint egy 1 millió forintos csipp, amit hát akár magárepülővel is lehet szállítani, még akár úgy is megéri. Tehát, hogy a dinnyének azért nagyon komoly költsége van a szállításban.
2: Hát mindenképpen, ráadásul ugye a dinnye közismert a magas víztartalmáról, tehát vizet szállítani teherautón Európába keresztül kasul, azt közgazdasági leckék első fejezetében való benne, vagy jó eséllyel nem nagy okosság, főleg, hogyha helyben, ugye jó minőségben rendelkezésre áll az áru, és ez most így van. Vannak nálunk éghajlatilag kevésbé szerencsés országok, akik ebben az időszakban is, mikor magyar dinnye nagyon jól terem, ott nem elérhető a dinnye, ellenben a fogyasztók keresik, és ezek kiváló piacot kínálnak a magyar dinnyének. Ilyenek tőlünk északabbról, a szlovákok, csehek, lengyelek, ahol nagy mennyiségű dinnye megy. Míg belföldön tavaly 17.600 tonnát tudtunk értékesíteni, és növekedett is a piacunk egy 7%-kal. 11.000 tonna kiment a külpiacokra, javarészt ezekbe az országokba. Ott nagyon kedvelik és keresik is a magyar dinnyét, és ha már a szállításnál voltunk az imént, jól elérhető logisztikailag is a magyar dinnye számára ezek az országok. Jobban elérhetőek a magyar dinnyének, mint például az olasznak vagy a spanyolnak.
1: A következő kérdés, hogy az időjárásban, meg ugye a globális felmelegedése, az nagyon érzékelhető, hogy akár országon belül mondjuk Baranyában jóval hamarabb kezdődik a dinnye szezon, mint mondjuk Borsodabaújban, vagy ez különösebben nem érzékelhető még?
2: Érzékelhető, sőt, ezt nagyon tudatosan tervezni is kell. Éppen ezért ugye a termelőink is azt teszik, hogy egy egész termelési tervvel állnak elő, ami délbék és legdélibb ültetvényeitől tart heves északi részig, akár Nógrádig, ahogy az ültetvényeiket ütemezik, az ültetéseket megindítják annak érdekében, hogy ezt a hosszú dinnye szezont és minél hosszabb dinnye szezont jól le tudjuk fedni. Tehát az a dinnye, ami majd június 24-én bejön, az délbék és legdélibb pontja lesz, ahonnan érkezik az áru, és majd amit szeptemberben fogunk kapni, reményeink szerint, mert jó szezonunk lesz, ebből indulunk ki, az valahol az északi magyar termőterületekről fog majd lejönni a földekről.
1: Magyar termőterületek között is van nagyjából 2 hónap különbség, hogy mikor érik be, vagy az inkább technológia, meg ültetés, meg sok minden másnak is a következménye.
2: Éghajlati adottságoknak a következménye elsősorban.
1: Ez 2 hónapot jelent legalább?
2: Hát így tudjuk lefedni az egész 3 hónapos szezont. Tehát azért, hogy mondjam, békésből is mi fogunk kapni kellően hosszú ideig dinnyét, de a békési szezonnak már vége lesz, miközben még a hevesiek bőven szállítani fognak.
1: Na, ez érdekes mindenképpen. Keresletkínálatot hogy látjátok?
2: Keresletkínálat mindig árfüggő és minőségfüggő. A dinnyénél azt tudom mondani, hogy a minőség az stabil, tehát itt nem számítok nagy meglepetésekre, inkább abban számítok változásra az idén is, hogy bár a dinnye kívülről nézve egy nagyon egyszerű növény, és ha megesszük a gyerekkorunkból, valószínűleg ugyanúgy emlékszünk a dinnyére, mint most, de azért ettől függetlenül a hagyományos magos dinnye, aminek a legnagyobb a piaca, egyre nagyobb teret nyer a magszegény dinnye, miközben a sárga dinnye fajták közül is elég széles választékkel találkozhatunk, a lilpolcén és gália, kantalup dinnye, mézdinnye, lesz sárga belű görög dinnye, és ezeknek az aránya azért évről évre változik, sőt, nagyon tudatos a fajta választás is, hogy milyen fajta dinnyét teszünk le, ha már az éghajlatnak a kívásánál jártunk, úgyhogy ebben van izgalom. És ebben lesznek is változások, úgyhogy talán ezt így tudnám leginkább összefogni, ez a legnagyobb változó, egyébként pedig a fogyás az nagyon fog múlni azon, milyen időjárásunk van kint, hiszen minél melegebb az időjárás, annál több dinnye is fog fogyni.
1: Ugye sokszor mondják, hogy vannak ilyen húzó termékek, azt lehet mondani, a nyáron az egy húzó termék a kiskereskedelemben, például a dinnye, tehát hogy nem tudom, hogy szokták ilyenekre a kenyeret, péksüteményt, meg bizonyos termékeket, de hogy ezek a szezonális termékek, ezek így nagyon meghatározóak a kiskereskedelemben ilyenkor, hogy hova mennek az ásárolók?
2: Mindenképpen, inkább úgy fogalmaznék, hogy ilyen jellegű szezon és termékek, tehát szezonban a dinnye alapélelmiszernek számít a magyarok körében. Ha bejönnek egy boltba, ott elvárják azt, hogy legyen jó minőségű dinnye, legyen jó áron az a dinnye, mert ők dinnyét szeretnének vásárolni, tehát dinnye nélkül, no dinnye, no party, nem tudom ezt jobban kifogalmazni. Így néz ki a nyári kereskedelem, ez egyszerűen egy ennyire szezonális termék. Van néhány, hogy fogalmazok, a magyar vásárok szemébe is szentehén, a dinnye az pont ezek közül való.
1: Ugye az egész zöldséggyümölcs piacon, ha jól értem, az egy komoly probléma, hogy hát azért az áfa csalás, áfa ügyeskedés az sokaknál megjelenik. Nem tudom, ebből ti mennyit érezékeltek a piacon, tehát hogy ez nektek mennyire okoz problémát, de mit szóltok ahhoz, hogy elég hangsúlyosan megjelent azért az elmúlt hónapokban, hogy csökkenteni kéne mondjuk 5% körülire a zöldséggyümölcsnek az áfáját. Ti ennek milyen hatását? Tehát egyrészt látjátok-e, hogy mondjuk az áfa csalás az komoly probléma ezen a piacon, akár a dinnye, akár a szélesebb értelemben vagy zöldséggyümölcsnél, és hogy mit szólnátok hozzá, hogyha akár csökkentenék tényleg 5%-ra az áfát ezeknél a termékeknél?
2: Áfacsalással kapcsolatban hozzánk, vagy személy szerint hozzám, hogy ez komoly probléma a zöldséggyümölcs piacon, ez nem ér el. Elég sok minden változott itt a neperek eltűnésétől kezdve, a termelési értékesítési ágazatok megerősítésen keresztül online számlarendszer, ami ezt megerősítette, még az utcajárosoknál is, szóval én nem látom ezt alapvető problémának. Az áfa csökkentéstől viszont, amit mindenképpen várunk, a zöldséggyümölcs fogyasztásnak az emelkedése. Tehát 27% áfa terheli jelen pillanatban az friss zöldséggyümölcsöt, ami a magyarországi áfa kulcsok közül legmagasabb, és viszonylag köztött, hogy Európában is. És pont ugye
1: egy egész világon is.
2: És egy olyan termékkört érint ez, aminek a, nem csak az image, hanem a valóságban is talán a legegészségesebb egészségesebb mind közül, és szerintem ennek egész komoly társadalmi haszna is lenne, és most nem csak a termelőknek a megnövekedett értékesítési lehetőségéről beszélek, amennyiben olcsóba juthatnánk hozzá a friss zöldség, gyümölcshöz, a vitaminhoz, ezekhez a növényi rostokhoz, a növényi fehérjéhez, és ezen keresztül azt gondolom ez a társadalmi haszon az egészségünkben is, és akár a fenntarthatóság kérdésekben is meg fog nyilvánulni, hiszen zöldség, gyümölcsben azért Magyarország különösen szezonban meglehetősen önellátó, ha már szintén ugye beszéltünk a dinnye előszezonnak, hogy külföldről hozunk be dinnyét, de jellemzően mi megtermeljük magunknak nagyon nagy részben az alapvető zöldség, gyümölcs termékeinket, amit megeszünk.
1: Láttok egyébként a fogyasztók viselkedésében, keresletében elmozdulást így az egészségesebb élelmiszerek zöldség, gyümölcs felé?
2: Látok, van egy fogyasztói réteg, aki, és egyre magasabb, azt érzem, hogy a fiatalok piacra lépésével, az egyre több fiatal belépésével az egyre tudatosabb. Szóval a fiatalokról azt tudom mondani, hogy azért jellemzően tudatosabbak ebben a tekintetben, mint akár az én korosztályom, ugye itt mivel nem lát senki, de 48 éves vagyok, tehát hogy most erről beszélek, de hogy másik oldalról pedig nagyon fontos szerepe van a hálózatoknak, mint például nekünk is, hogy olyan élelmiszert tegyünk fel a polcainkra, ami egészségesebb, még akkor is, hogyha éppen a vásárló, aki ezt veszi a polcról, önmagában ezt nem tudja, hogy teszem azt az a, legyen az chips, vagy párizsi, vagy éppen egy mexikói wrap tészta, ami tegnap még 1,2 g sót tartalmazott 100 g, majd már csak 0,9 g-ot. Az ízélmény és a hatás az ugyanaz, ugyanannyiba kerül a termék, de mégis egészségesebbé vált. Vagy, hogy az összetevő listáikon keresztül egyszerűsítjük a termékeket, Pico Pure termékcsaládunkat tudnám kiemelni, hogy összetevő listájában rengeteg adalékanyagot vettünk ki belőle, ott ezt vállaljuk. És ez egy árkérdés is némiképpen, tehát hogyha a felár, amit az egészségesebb verzióért fizetni kell, hogyha van ilyen, az relatív alacsony, akkor nagy mennyiségben a vásárlók mozdulnak ezekbe az irányokba. De fontos, hogy itt még van feladat akár előttünk is az edukációban, és ebbet szeretnénk is lépni előre.
1: Ugye nem csak dinnyénél, de dinnyénél különösen érdekelne, hogyha már pont erről beszélünk, hogy a beszállítóknál hogyan tudjátok garantálni a minőséget egy zöldséggyümölcsnél, amit hát lehet, hogy egy vagy két-három nappal szedtek le korábban, azt nem lehet úgy bevizsgálni, mint bizonyos élelmiszereket, amit nagy tételben kaptok, akár hosszabb ideig is raktározzátok, vagy már minőségileg meg lehet nézni hetekkel korábban, mielőtt hozzátok beszállításra kerül, hogy ez azon múlik, hogy megbízható termelőkkel próbáltok, és akkor tőlük melleve kapjátok azt a minőséget, vagy van egy folyamatos minőségi vizsgálat a beszállításoknál, és bizony, hogyha valahol valakinek nem megfelelő, vagy nem elég jó a minőség, akkor megköszönjük, de bocsánat, nem kérjük a szállítmányt. Hogy megy ez?
2: Ez a kettő összefügg. Egyrészt a Lidl-nek vannak elég határozott, én azt gondolom, szigorú előírásai annak tekintetében, hogy a zöldség gyümölcsben mit várunk el a beszállítóktól. Elvárjuk azt, hogy ők tanúsított módon működjenek, a Global GESP, és a Global GESP rendszereket bevezettettük minden beszállító, hozzánk olyan beszállító, akinek ez nincsen meg, nem tud beszállítani. Rettentő szigorú peszticid előírásaink vannak, szigorúbbak, mint a hatósági előírások. Az interneten egyébként, aki kíváncsi, ezeket el is tudja érni, van egy külön zöldség gyümölcs beszerzési politikánk. Szóval a peszticid használatot, a vegyszeres kezeléseket előírjuk, hogy maximum mi az, amit meg lehet tenni, milyen hatóanyagokkal nem lehet dolgozni, azoknak a mixe hogyan nézzen ki, és ezeket mi ellenőrizzük is egy elég komoly program keretében. Mi a magunk részéről feltételezem, és a külső partnerek visszajelzés alapján a legmagasabb büdzsével rendelkezünk, ami a minőség ellenőrzési tevékenységünket illeti, külső partnerekkel dolgozunk együtt, ahol mi rendszeresen szúrópróbaszerűen meghatározott rendszer szerint bevizsgáltatjuk ezeket a terményeket. Pontosan képbe vagyunk azzal, hogy a hozzánk beérkezett termék melyik földön kiállta a termet, és abban a pillanatban kitermelte meg, és abban a pillanatban, hogy valami probléma adódik, mert nem azt az eredményt kaptuk, amit mi szerettünk volna, akkor elindul egy folyamat, aminek a végeredményben az, hogy a beszállító hibát kijavítsa, ellenben kellően sokszor követnek el hibát, akkor keresünk másik beszállító partner. De ezt a partnerink tudják, és innentől kezdve már megbízhatósági kérdés, mert ezt nem ma kezdtük, ez egy folyamat. Úgyhogy én elég nyugodt vagyok a beszállító partnereink tekintetében, mert ismerik a Lidl rendszerét, tudják, hogy ez egy szigorú rendszer, és képesek is arra, hogy betartsák, de ehhez sok szakembert kell alkalmazni.
1: Ugye sokszor már utólag nehéz javítani, tehát hogyha egy szállítmány a probléma, akkor az a szállítmány gondolom kuka, vagy viszik ahová viszik, használják akár takarmányra vagy másra, és onnantól kezdve máshonnan kell beszállítani, de ez mindenképpen megnyugtató, hogy nagyon sok mindenre tudjátok nézni, akkor gondolom növényvédőszer, meg mindenféle egyéb dolgokra, hogy nincsen benne semmi olyan, ami akár ártalmas lehet a fogyasztóknak?
2: Mindenképpen hát egy ilyen növényvédőszer analízisnek egyáltalán csak az előzési lapját végig lapozgatni, mert ez egy sok oldalas dokumentum, tehát annyi féle hatóanyagra nézzük azt, hogy mi van benne a növényben. Azt gondolom, hogy akiért hozzá, az kifejezetten izgalmas olvasni, aki meg nem, inkább a hosszá lepődik meg, hogy milyen rettentő mennyiségű szermaradvány vizsgálatára alkalmas a mai labortechnika, és kell is vizsgálni, mert mennyi mindent használunk annak érdekében, hogy jó minőségben képes a zöldséggyümölcsöt termelni.
1: És gondolom, hogy az magától értetődő, hogy az mind az import, mind a magyar beszállítókra ugyanúgy igaz, tehát nincs különbség tétel. Mindenkinek ugyanazt a minőséget kell minden szempontból. Hát nagyon szépen köszönöm, Zoltán, hogy mindezt elmondtad nekünk, akkor reméljük, hogy nem lesz dinnye háború az évben, és jó minőségben olcsón jutunk majd minél hosszabb ideig magyar dinnyéhez, de hát amíg nincs, addig nyilván esszük a görögöt, meg esszük a külföldöt. Jó dinnyefogyasztást mindenkinek, Nepp Zoltánt, a Lidl beszerzési igazgatóját hallottuk. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak sávlezárásra a fővárosban a Helsinki úton befelé a Torontál utca után. Erősödik a forgalom a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé és a 10-es főúton is Solymártól. Az M2-es metró helyett a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca elé. Az Astoria megállót pedig a közútra a 914-es

0: irányítják. Borgo Etele, BKK Info.
1: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
2: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A Jazzy Street-en nagy a sürgésforgás. Jönnek, mennek az autók. Autós hírekről, trendekről száll a szó, és már nem csak a hétvégén, hanem a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor. Jazzy Street a Business Classban most élőben.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Jazzy Business Classban június 18-án reggel 7 óra 37 perckor László Csaba önökkel, és itt van velem most

0: stúdióban, ahogy ezt már hallhattuk, Mögös Sanyi, autós újságíró, a Jazz Rádióban műsorvezető kollégánk. Jó reggelt, köszönjük, hogy bejöttél hozzánk.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És hát szerintem ez a nyári dugókba szokott a legsúlyosabb lenni, hogy megyünk viszonylag jó tempóval, majd egyszer csak elkezd lassulni a sor, aztán már szépen dugó, már éppen hogy csak araszolunk, és elindul a találgatás az autóba, hogy na, mi történt? Baleset történt, valami felújítási munka van, útépítés, kátyú, bármi, és aztán megyünk 3, 4, 5, 10, 15, 20 percet, majd egyszer csak elkezd gyorsítani az egész autókonvoj, és megint megyünk 100, 110, 120, 130-a, és akkor egyszer csak valaki megszól az autóba, de nem is történt semmi, nem volt semmilyen baleset, nem volt útépítés. Mi történt? Mi ez a fantomdugó? Mesélj nekünk erről, hogy ezzel szerintem mindenki találkozott már ezzel a jelentőséggel, és akkor nézzünk ki a fejünkből, hogy most akkor ez mi volt?
1: Igen, a fantomdugó egy érdekes jelenség. Tulajdonképpen Amerikában, ahol ugye többsávos autópályák vannak, ott kezdték el vizsgálni legesleg először hosszú évekkel ezelőtt már ennek a jelenségnek az okait, és kiderült, hogy akik ezt általában okozzák, ők az óvatos vezetők. Ők azok, akik egy kicsivel lassabban mennek, ők azok, akik egy kicsivel nagyobb távot hagynak ki az autók között, mondjuk 2-3 autónyira mennek, a forgalom tempója mondjuk beáll egy ilyen 120-130-ra, vagy csak 110-re, tehát amennyivel éppen halad a sor, ők ahhoz mérten mondjuk egy 10-20 km/h-val kevesebben mennek, mert hogy ők a biztonságos vezetők, és amikor utoléri őket a sor, vagy éppen a mellette lévő sor halad, akkor ebből szépen kialakul egy dugó. A végén már a mellette lévő sor sem egy, mert addigra már mindenki megpróbál átsorolni, már ott is kialakulnak ezek a ilyen, hát lassító forgalmi szituációk, és elkezd belassulni az autópálya forgalma, és ugye ezt megállapították, hogy gyakorlatilag az óvatos vezetők, akik ilyen túlzott óvatossággal közlekednek, általában ők okozzák ezeket a problémákat az autópályán. Tehát ezért mondták akkor is az amerikai szakemberek, meg most már mondják az európaiak, a németeknél is nagyon sok felé csináltak már azóta ilyen fantomdugó teszteket, hogy hogyan alakulnak ki, és ezért javasolja minden szakember, hogy gyakorlatilag arra kell odafigyelni, hogy lehetőleg próbáljuk meg a forgalom tempóját tartani. Tehát amikor látjuk, hogy telített az autópálya, ugye, akkor ne rendezünk kamikáze futamot is, ha nem muszáj. Másrészt pedig ne legyünk sokkal lassabbak, mint a többiek, mert ezek mind-mind balesetveszélyes szituációkat hoznak, mert elképzelhető, hogy 3-4-5 kilométerrel odébb már áll a sor, és valaki bele fog zúzni a sorba.
0: Mert ugye, ha jól értem, az történik, hogy valaki elől mondjuk a 120-as tempóról visszamegy 95-re, az ő mögötte lévő visszamegy 90-re, hát és aztán fékez. Így tovább gyűrűzze, megy, hogy 80, 70, 60, és akkor a 2-3-4-5 kilométerrel arrébb már szinte 10-15 kilométerrel lelassul a sor, azért, mert valaki az elején 120 helyet hirtelen 90-re lelassította az egész sort, és van egy ilyen tovagyűrűző hatás.
1: Igen, mert ugye ilyenkor, aki megérkezik, nem bírja megelőzni, akkor ő rögtön rálép a fékre, tehát ő már lassít, a következő megint lassít, és ez egy ilyen több kilométeres sorban valóban ezt tudja összehozni, amit mondtál, hogy ilyen akár 10-15-tel csurgunk az autópályán, és gondoljuk, hogy valahol van egy baleset, van biztos valamit kerülgetni kell, de nem, csak egyszerűen volt valaki, aki úgy döntött, hogy ő most akkor ennyivel fog menni, mert hogy ő így érzi jól magát.
0: Azt akkor lehet érezni, hogyha nagyon sűr az autópálya, de még viszonylag jó tempóba megyünk, ez igazából akkor tud kialakulni. Tehát ha 5 autó van kilométerenként az autópályán, akkor azért ez nem bír ez a jelenség kialakulni, ha jól értem.
1: Nem, akkor nincsen ilyen.
0: Csalák nincsenek.
1: Így van. Egyébként érdekes, mert azt mondják a szakemberek, hogyha majd jön az önvezető autózás, vagy legalábbis eljutunk a 3-as vagy 4-es szintig, akkor tulajdonképpen már megszűnhetnek ezek, mert hogy az autó beáll arra a tempóra, amivel lehet menni, és egy optimális sebesség megválasztással tulajdonképpen vonatozik az egész sor lefelé. A rendszerek figyelik ugye a mellette lévőt, a mögötte jövőt, részint GPS alapon, részint pedig különböző lidárokkal, radarokkal, egyebekkel figyelik az utat, és gyakorlatilag mindenki igazodik valamilyen szinten mindenkihez. Ülsz az autóban, vaterkázolod, vagy éppenséggel nem tudom, dolgozol, de nem kell piszkálnod a kormányt. Nagyon tanulságos volt egyébként, mert most...
0: Én ettől egyszerűen rosszul vagyok, tehát hogy hát, nem piszkáljuk a kormányt.
1: Igen. Na most tegnap volt ebben pont részem, mert hogy most volt a Ford Blue Cruise-nak a magyarországi bemutatója, sőt, mi több, tulajdonképpen ez volt az első európai nyilvános tesztvezetés. Egy olyan rendszerrel, ami most érkezik meg a felhőből a Ford különböző modelljeibe, ezeket meg lehet vásárolni, de lesz olyan autó, ami bár alapból benne is lesz, tehát úgy is meg lehet venni. A lényege az a dolognak, hogy autópályán 133 km/h sebességig a rendszer elengedett kormánnyal le tud minket vinni a Balatonra. Egyébként tök profin csinálja.
0: Ezt kipróbáltátok tegnap?
1: Igen, igen.
0: És le is mentetek a
1: le
0: Balatonra?
1: Le is mentünk, igen, igen.
0: Nem volt semmi X-er?
1: Nem, egyébként tök profin csinálja a dolog, tehát amennyire rosszul működnek az autókban a különböző sávtartó elektronikák, meg mindenféle más egyéb, mert hogy húzogatja a kormányt jobbra-balra, meg mindenféle kínunk van bele, általában kapcsolgatjuk ki a fenébe őket. Na ebbe ez annyira profin csinálta, kapott még két darab szenzort oldalra, tehát amikor kikerülni nem tud, elvileg tudna a rendszer, de egyelőre Magyarországon nem engedélyezték, tehát csak egyenesen a saját sávjába tud menni, ott fékez, gyorsít, csinál mindent. Amikor kitesszük az indexet, akkor lekapcsolja.
0: De közben néha azért kell sávot váltani, tehát hogy akkor innentől kezdve azért ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a saját sávunkba, a belső sávba akár 60-nal lemehetünk az autópályán a Balatonra, legfeljebb mögöttünk mindenki megőrül, de abban a pillanatban, hogy sávokat kell váltani, már pedig nyilván kell sávot váltani, akkor viszont
1: vissza kell venni. Igen, vissza akkor kell. Vissza kell venni a kormányt, és akkor megcsináljuk a sávváltást. Amikor már stabilizálódott a dolog, ott van egy ilyen egy másodperce szünet, akkor az autó újra fölveszi annak a sávnak a tempóját, és akkor onnantól kezdve megyek egészen addig, amíg nem akarok újra sávot váltani.
0: De egyébként nagyon fura egyébként, hogy mindent csinál az autó, de sávot nem vált.
1: Igen, na most érdekes maga a rendszer, mert ugye miután a jogi felelősség nálad van.
0: Ja, várj, még egy dolgot hadd kérdezzek, mert még az abszolút a jogi felelősséget ne felejtsük. Hogy úgy működik a rendszer, hogy beállítottam, elindultunk valamerre 130-szal, megyünk, és akkor tulajdonképpen, amíg én az autóhoz hozzá nem nyúlok, akkor ha kell, levisz Triestig, mondjuk így Szlovénia felé, vagy nem tudom én, levisz Splitbe az autópályán megállás nélkül, már mondjuk Horvátországban nyilván az autópálya kapuknál ott azért valamit kell varázsolni. Vagy az van, hogy például én beprogramozom, hogy nem tudom én, alsóőrsi kemping, benne van a GPS-ben, az autó ezt tudja, és akkor ő tulajdonképpen elvisz az autó az alsóőrsi kempingig.
1: Nem, mert hogy ez a rendszer még csak az autópálya üzemmódot engedélyezi.
0: Csak az autópálya üzemmód, és gyakorlatilag elindítom valamerre, és amíg nem nyúlok hozzá, ha szerencsém van, akkor elvisz, nem tudom én, Portóig. Portugáliába, hogyha megállás nélkül az autópályán tudok menni.
1: Igen.
0: És az ilyen autópályák közötti közlekedés, hogy egyik autópályáról le, másikra fel, azt is
1: ő GPS alapon nem fog téged sehova elvinni, tehát neked kell az útvonalról gondoskodni.
0: Ha van 1000 kilométer, mindenféle lemenetel nélkül, akkor elvisz. Abban a pillanatban, hogy le kell jönnöm, föl kell mennem, át kell mennem másik autópályára, útra, ott muszáj már az embernek közbeavatkozni.
1: Igen, egyébként szerintem egy elképesztően életveszélyes játék a dolog, megmondom, hogy miért. Maga a rendszer jól működik. Tehát azt tényleg azt kell mondjam, hogy ezt tök profin megcsinálták. Tehát nem tényfelek, sőt, mitől még olyat is tud, hogy amikor elmegyek a kamion mellett vele, akkor ő befelezi a korlát és a kamion közötti távolságot, és picit messzebb megy a kamiontól.
0: Hát figyel ilyenekre. Tehát egyébként a jó vezetők figyelnek csak, hogy
1: igen.
0: Picit tartsak nagyobb távolságot a kamiontól.
1: Igen,
0: amit egyébként az ember óvatatlanul megtesz, mert az a nagy test az nem jó érzés sokszor, hogyha túl közel van az autóhoz.
1: Igen, az autó se érzi jól magát, ezért egy picit odébb megy.
0: Az autó se érzi jól magát.
1: Egyébként mondom, ezeket mind nagyon profin csinálta, tehát tök jó, csak az a bajom vele, hogy nagyon sok instruktorral beszélgettem, akik különböző vezetéstechnikai pályákon dolgoznak, kint Ausztriában is voltunk, Magyarországon is, elég sok ismerősöm, barátom dolgozik ilyen helyeken, meg az ember úgy nagyjából ismeri saját magát, és látja a forgalomban közlekedőknek a különböző reakcióidőit, egy-egy megmozdulás, egy-egy forgalmi szituáció változás, és mindenki azt mondta, hogy a vezetők 70%-ának a reakció ideje hát elég síralmas. Tehát az a mindennapi közlekedésbe egy aránylag emberi normális tempóval még belefér valahogy a dologba, de akkor, amikor te ülsz az autóban mondjuk karbantett kézzel, vagy lent pihenteted a kezedet a lábadon, aminek egy kis semmi értelme nincsen.
0: Kezded nézni, ami szerintem már
1: az már necces, mert az autó figyel.
0: Ja, hogy az autó figyel. Bezonyan. Na jó, mert ez jó, hogy legalább, hogy mobiltelefonozni nem fogunk.
1: Igen, tehát vannak egy picit oldalra nézel, vagy valami, és ott tartod a tekinteted, vagy ilyen amerikai filmesen, csak így beszélgetsz a melletted ülővel, és közben mész 130-al, és nem nézel előre, azt nem tolerálja a rendszer például.
0: És mit csinál? Kis áramot vezet belé, mert kis áramütés. Én Csaba, most már figyelj az útra. Puf.
1: Nem, először jön a hang.
0: Jön hang.
1: Finoman elkezd pittyegni, hogy öreg, tehát arra van az út, arra nézzél, légy szíves, mert hogy megyünk. Ha erre te nem reagálsz, akkor jön egy ilyen szaggatott fékezés, amivel úgy elkezdi mozgatni a testedet előre-hátra. Igen, hogy na, mi a fene van, tehát figyelni kéne. Ha te erre se reagálsz, akkor ő elkezd szépen belassítani, és hogyha semmire nem reagáltál, akkor kiteszi a vészvilogot, és megáll.
0: És tehát megáll, előbb-utóbb telibe vennek hátulról. Igen. Na, tehát, abból lesz dugó meg baleset.
1: Igen, na most ez egyébként nem következik be, mert ugye idáig senkinél nem fajul a dolog, ha csak nem, nincs valami rosszulét, vagy nincs valami más egyéb probléma. De maga a rendszer, mondom itt az emberek reakció ideje miatt, amíg fölemel a kezed, amíg fölteszed a kormányra, és amíg egyáltalán észlelted a problémát, és a kettő közötti idő, hát az védhetetlen.
0: Ugye volt ez a szerencsétlen baleset, 8 ember halt meg az M4-esen. Segített volna-e, hogyha ilyen rendszerrel mennek? Mert ugye jól értem, a kamionnál is valószínűleg elaludt, vagy legalábbis ezt becsülték, ezt lehetett olvasni, és utána a kisbusznál is elaludt a sofőr, ugye a kamionnál egy ember, a kisbuszban meg 7 ember halt meg. Azért egy ilyen rendszer azért segítene, nem?
1: Biztos. Biztos.
0: Ugye elvileg már a tempomat is azért meg kellett volna, hogy fogja. Vagy legalábbis nem 120-szal kellett volna beleszállni a sorba.
1: Igen, elvileg ugye a vészmékrendszerekre azt szokták mondani, hogy ha nem is tudja megakadályozni a balesetet, de lényegesen csökkenti.
0: Vagy 130-szal szállunk bele az előttünk lévőbe.
1: Igen, tehát csökkenti a következményeket. Ez a rendszer egyébként ezt meg tudja oldani. Tehát itt te állítod be, ugye tehát van az adaptív tempomat az autóban, ezt nagyon sokan használják, erről már beszéltünk. Én nem szeretem, te szereted, én nem használok ilyeneket, én annak vagyok a híve, az a tuti, ha amíg ülök az autóban és vezetek, addig én legyek ott 100%-ban, és ne csináljon semmi automatika helyettem semmit, mert az elvisz a figyelmemből százalékokat, és ez ugye a holland felmérés alapján is kijött, hogy 18%-kal nőtt, emelkedett a tempomatos autók esetében okozott balesetek száma. Tehát igen, de az adaptív tempomat egy okos dolog, tehát ő fékez, ha kell, akkor vészfékez. Kipróbáltuk egyébként, hogy működik, tehát amikor...
0: Én kipróbáltam, jobb a reflexe, mint az enyém. Messzebb lát, mint én. Tehát azt észre, tehát direkt kipróbáltam, hogy olyan forgalmi helyzetben, ilyen nem veszélyesben néztem, hogy ő mennyien gyorsan fékez, és én milyen gyorsan fékezek, úgy, hogy odafigyelek, és értelemszerűen gyorsabb, mint én.
1: Igen, tehát vannak olyan technológiák, amik egyébként jók. Én most egyelőre ennél a rendszernél azt érzem, hogy gyakorlatilag ugye veszünk valamit az autóba, amit elengedett kézzel tudunk majd menni, ez olyan, mint az elengedett biciklizés. Hát éppen erről beszélgettünk itt Bálinttal a technikussal.
0: Százal lefelé, hogy... a Tour de France-on. Azért ott fogják a fiúk a kormányt, amikor százal mennek lefelé, tehát ott még ők is fogják a kormányt.
1: Igen, hát igen, elengedett kézzel lehet jól nagyot esni biciklivel is, meg autóval is szerintem, tehát ez a végeredménye a dolognak. Miközben meg a rendszer tényleg tök korrektől csinálja, amit csinál. Tehát ezek azok a fázisok, amikor mi vagyunk megint csak a tesztpilóták és a damik az autóban valamilyen szinten, amiről azért tudjunk. Tehát jó pofa dolog, igen, elengedhetjük egy picit a kormányt, lazíthatunk, megrázhatjuk a kezünket, megmozgathatjuk a vállunkat, elővehetjük a szendvicsünket, betömködhetjük, mit tudom én, a hamburgerünket, vagy a vajasbrúgot, vagy teljesen mindegy, mit közben hát, tehát tudunk enni.
0: Egy pohár vizet.
1: Vagy egy pohár vizet.
0: A kulacsból nyilván nem pohárból kell, hanem kulacsból.
1: Így van. Tehát ez mind működhet, csak közben könyörgöm, legyünk ott a szeren. Tehát ennek is megvan az a veszélye, hogy elveszítjük a kontaktot a körülöttünk lévő világgal, ugyan bámulunk kifelé előre az ablakon, mert ha nem, akkor ugye piszkál az autó minket, de legyünk is ott a szeren. Tehát ez egy nagyon fontos.
0: Például felveszem a napszemüveget, akkor észreveszi a rendszer, hogy közben bealudt a sofőr?
1: Hát ez egy jó kérdés, látod.
0: Tehát egy jó sötét napszemüveg, vagy ilyen nagyon foncsoros napszemüveg, tűz a napként. Lehet, hogy nem fogja észrevenni, hogy elaludt a sofőr. Jó, ő elvileg megállítja az autót.
1: Igen, mert már nincsenek reakciók, mert ugye eddig a kormányon figyelte a különböző reakcióidat, és hogyha az nem volt elég intenzív, akkor azért az autó rátszólt. Most, hogy nem fogod a kormányt, nem nyomod a pedált, semmit nem csinálsz, a napszemüveg alatt miből egyébként simán alhatsz, és így van. Hogyha így megy, ami egyébként meg nem annyira a buli.
0: De, és azért
1: de igazad, ez egy baromi jó kérdés.
0: Nem fogom a kormányt, nem kell a pedálokat variálnom, csak bambulok előre, szerintem könnyebben elalszik az ember. Hát most, ha nincs semmilyen feladat, akkor hát tudjuk jól a munkahelyen is, hogyha éppen nem kell semmit csinálni, csak bámulja az ember a képernyőt, akkor könnyebben elalszik, mint hogyha egyébként ezer dolgot kell egyszerre csinálnia.
1: Igen, amíg nincsen baleseti szituáció, ami nem jön oldalról valamilyen támadás, amit neked védeni kellene, addig ő tulajdonképpen előre tökéletesen megcsinál. Még azt is mondtam, hogy még alhatsz is éppen,
0: nekem
1: ami nem egészséges.
0: Hogy autópályán este 10-kor átszágódott előttem egy szarvas, amire egyébként autópályán nem számít az ember, mert igen, elvileg kerítés van végig, és nem jött be. Valahogy mégis bekolbászott, és egyszerűen döbbenten néztük, hát fékeztünk, mint az atom. Szerencsére nem lett belőle baleset, de azért az elég riasztó volt, hogy a szarvas áthajtott előttünk így keresztbe az autópályán. Na, körülbelül 8 perccel ezelőtt szakítottalak félbe, bocsánat érte, de most jött el az ideje, jogi felelősség. Szóval ki is lesz a felelős? A szoftver, az AI, a szerver, a Ford, vagy azért alapvetően, hogyha elcsapok valakit, akkor azért én leszek a felelős.
1: Nem? Mindenért te vagy a felelős.
0: Ez egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy önmagában nem probléma. Akkor probléma, hogyha az ember azt hiszi, hogy nem én vagyok a felelős, és ezért úgy gondolja, hogy lehet lazábban kezelni.
1: Tehát mondom, ez egy érdekes dolog. Tehát ezt mindenki mérje fel, hogy milyenek a reakcióidői, mennyire tud odafigyelni, mennyire jó a probléma megoldó képessége, van, aki egyébként ezért nem kapott jogosítványt, mert rossz a probléma megoldó képessége, tehát vészhelyzetekbe leblokkol, nem tud jól reagálni, tehát vannak ezek a vizsgálatok, amikor már elküldik a delikvenst, hogy jó, akkor most menj el egy pár vizsgálatra, és akkor nézzék meg, hogy mi a baj, és meg van, nem kapsz jogsít, mert hogy annyira rossz a probléma megoldó képességet, hogy vészhelyzetbe leblokkolsz.
0: Meg ugye, amikor idézőjelben túlterreléses támadás érkezik a forgalom miatt, jobbról jöhetnek, balról jöhetnek, villamos, gyalogos, egyirányú utca, közben az egyirányú utcából szemből jöhet a biciklis, a rolleres, nekem egy ilyen történetem volt, már múltkor itt panaszkodtam neked, azóta jártam arra többször, és nézem, hogy egy iszonyú bonyolult közlekedési szituációban óvatatlanul könnyebb hibázni.
1: Egyébként igen, de mondom, ez az autópálya dolog nem véletlen, hogy ez csak autópályán engedik egyelőre. Bocsánat, teszem hozzá Audiba, BMW-be, Mercedesbe, a nagy autógyáraknál, akik ebben már nagyon-nagyon ott vannak a szeren, a Toyotánál és a kínaiaknál is, nagyon sok autógyárnál már ott van a hármas szintű önvezető képesség az autóban, amit egyébként éppen ezért nem élesítenek még be, mert hogy nem engedi maga a jogi környezet, a szabályozás, hogy ezeket ott bent a gyárba egy gomnyomással azt mondják, hogy akkor gyerekek, lejött a felhőből a frissítés, innentől kezdve az autó sokkal többet tud, és sokkal jobb önvezető képességekkel rendelkezik, tehát ezek már benne vannak az autókban, de még éppen a jogi felelősség és az egész szabályozói háttérnek a nyűgjei meg hiányosságai miatt ezek még nem élesednek.
0: Na hát köszönöm szépen, szerintem ezt jó alaposan kitárgyaltuk. Utolsó gyors kérdés, ki nyeri a VB-t, ki a kedvenced?
1: Nem tudom.
0: Foci VB-ről.
1: Nem tudom.
0: Nincs semmilyen kedve, semmi.
1: Nincs. Én nem vagyok ez a foci függő történet.
0: Na hát akkor azt hiszem, hogy neked lesz egy nyugis egy hónapod, még amíg tart a foci VB.
1: Időnként belenézek, megnézem, vannak tök jó jelenetek, marhára élvezem, 10 percig, aztán megyek tovább.
0: Na hát köszönjük szépen, Bögös Sándor, autós újságíró, Jazzy Rádiós műsorvezető kollégánkat hallottuk, köszönjük szépen, hogy bejöttél.
1: Én is köszi.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ibre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Napos meleg idő várható. Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben. Utoljára vezényli Fischer Ádám Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben az állam és kormányfők tanácskozásán. Szó lesz egyebek mellett a versenyképességről és az EU hosszú távú költségvetéséről is. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Rúf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximáltár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a jövedékkiadó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a forint, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet szombatig lehet véleményezni. Idén kétszer is műsorra tűzte a MIPA a Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. A Ring tetralógia első sorozata ma este a Rajna Kincse előadásra kezdődik. A 20 éves budapesti Wagner napok különlegessége az is, hogy Fischer Ádám a jubileumi évben vezényli utoljára a teljes tetralógiát a rádiózenekar élén, Hartmut Schirchhofer rendezésében, neves Wagner énekesek közreműködésével. A világhírű opera fesztivált a Bartók Rádió hagyományosan élőben közvetíti. A 4 ciklusból álló opera második sorozata jövő héten hallható. A teljes Ring Bayreuthban éppen 150 évvel ezelőtt csendült fel először, ráadásul magyar karmester Richter János vezényletével. Országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A következő napokban fokozódik a hőség, hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
4: Jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak! Most már a városban közlekedők tapasztalhatják, hogy mindenhol megnövekedett a forgalom, lelassult a közlekedés a Hungária körúton, a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi úton és a Szerémi úton. A Rákóczi úton a keletitől az Asztóriáig, a Nagy körúton szakaszosan van torlódás, sűrű a forgalom már a rakpartokon is. A bevezető utakon is jelentős forgalomra kell számítani az M1, M7 Budaörsi út útvonalon, a 10-es és 11-es úton, valamint az M3-ason az M0-ástól befelé már telítettek a sávok. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
1: Business as usual. A vállalkozások zavartalan működéséhez nyújtott szolgáltatásunk a Business Class fedélzetén. Jöhet adóváltozás, fordulhatnak a trendek, módosulhatnak a jogszabályok. A Business Classon gondoskodunk arról, hogy senkit se hátráltasson a jetlag. Szakértők, tippek, releváns információk a KKV-k és a vállalatok világából. Hogy minden az üzleti terv szerint haladjon. Business as usual. Most a Business Classban.
2: Jó reggelt kívánok, június 18-án reggel 8 óra 9 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióba Terbe Ernő, a Bankárnet Kft. Alapító partnere. Jó reggelt, köszönjük, hogy bejöttél a stúdióba.
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Köszönöm, és mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, gyorsan egy SMS-t beolvasok. Jó reggelt, a tempomat azért veszélyes, mert fékezés után újra vissza kell kapcsolgatni, ezért sokan kivárnak, amikor tempomat nélkül már rég fékeznének, üdverik. Hát azt gondolom, hogy ebben abszolút igaza van. SMS számunk egyébként 30-20-10-909, akár a foci VB-vel, vagy bármelyik konkrét témánkhoz, hogyha van valakinek észrevétele, javaslata, nyugodtan írja meg nekünk. És akkor Ernő, első nagyon fontos szakmai kérdés, hogy látod a foci VB-t, ki a kedvenced, kinek szurkolsz, van-e valami, ami neked nagyon tetszik, vagy nagyon nem tetszik?
3: Az én kedvencem az Olaszország, ugye sajnos már harmadik alkalommal nem vesznek részt a foci VB-n, így igazából most jelenleg nem szurkolok senkinek.
2: Na hát akkor meccseket nézed azért?
3: Nézem azért, igen, és láttam, hogy nagyon kiegyenlített itt az esélyes országok, kisebb országokhoz képest abszolút nem egyértelműen lefutott, tehát itt még sok izgalom várható, én úgy gondolom.
2: Hát azért azt szerintem nem gondoltuk volna még akár fél évvel ezelőtt se, hogy az ötfoki szigeteket fogjuk nézni, ahogy szépen leigszel a németekkel.
3: Valóban ez óriási meglepetés volt szerintem mindenki számára.
2: Szóval tényleg ez a 48 csapat, erre sokan azt mondják, hogy ez túl sok, meg olyan csapatok kijutottak, akik soha nem hallottuk, de azért láthatóan vannak meglepetések, szóval nem biztos, hogy ez egyértelműen rossz. Na, azért beszéljünk más komoly témákról is, mert a foci is komoly. Államilag támogatott hitelekről szeretnélek kérdezni téged, ugye ez az, amivel ti foglalkoztok. Milyen konstrukciók vannak most a piacon? Mik a leginkább, akár legkönnyebben, legnagyobb tételben elérhető konstrukciók?
3: Igen, hát amit fontos elmondani, hogy minden vállalkozási forma meg tudja találni számára a kedvező finanszírozási lehetőséget, legyen szó itt akár nano, mikro, kis és középvállalatról, és soha nem elérhető vállalati hitelprogramok állnak most rendelkezésre. Ami talán egy újdonság a kedves hallgatók részére, hogy a frissen alakult cégek számára is elérhetőek jelenleg államilag támogatott hitelek, de mivel ők nem rendelkeznek pénzügyi múlttal és árbevétellel, ezért itt csak ingatlan fedezettel tudnak ők hitelt felvenni. Itt egy érdekesség, hogy akár 45 millió forintig is fel tud venni egy frissen alakult cég szabad felhasználású forgóeszköz vagy beruházás hitelt, és ugye az köztudott, hogy egy banki alapkamat 6,25%, és ez a konstrukció 6,5%-tól elérhető, fixen 15 évig, gyakorlatilag egészen a futamidő alatt.
2: Itt azt kérdezem, hogy az ingatlannak a cégben kell lenni, vagy a tulajdonos külön is mögé teheti az ingatlant a hitelnek.
3: A tulajdonos külön is mögé teheti, és akár harmadik személy is mögé teheti.
2: Sokszor egy friss cégben nem feltétlenül tesszük még bele az ingatlant, akár még ha kell is a cégnek a működéséhez, de akkor ez tulajdonképpen, ha a cégben van az ingatlan, ha a cégen kívül van, a tulajdonos mögé teszi, akkor már megvan a fedezet.
3: Így van, és nem kell bevinni a cégbe kvázi, hanem ez, erre csak egy jelzálog hitel kerül, és bárki adhatja, nagymama, nagypapa, rokon, barát, ismerős. Ugye itt vannak a Széchenyi kártya programok, ez jelenleg a legszélesebb körben elérhető támogatott vállalat hitelcsalád, 2002 óta működik, és az alapítás óta összesen több mint 8500 milliárd forintot helyeztek ki a magyar vállalkozások számára, és több mint fél millió szerződéssel, jelenleg a hazai KKV állomány 9000 vagy 900 ezer céget számlál, tehát mondhatjuk azt, hogy kvázi majdnem minden második KKV-nak, itt ugye azért elmondható, hogy van, akinek több hitele is van értelemszerűen, de hogy elég sok KKV részesült már ebben az államilag támogatott hitelkonstrukcióban.
2: Milyenek a feltételei?
3: egy nagyon kedvező feltétel van, jelenleg az ügyfél az 3%-os fix hitelkamatot fizet, a fennmaradó részét a magyar állam finanszírozza, és ez itt számos hitelprogram elérhető, itt van folyószámlahitel, likviditási, beruházási, mikrohitel, leasing, turisztikai kártya, agrárkonstrukció, ez azért fontos, mert kvázi a teljes KKV szektor meg tudja találni számára a legkedvezőbb hitel alternatívát, és itt ugye állami kamat támogatás és garancia támogatás is van mögötte, ezért ez nagyon népszerű, illetve van még egy köznyelven 0%-os hitelnek hívják, ez egy KKV technológiai plusz hitelprogram, ez a GINO plusz 1.43/24.
4: Húha.
3: Igen, ezt azért érdekességképpen, hogy a program továbbra is aktív, és gyakorlatilag 0%-os beruházás hitel is felvehető, és itt is induló vállalkozás 25 millió forint erejéig kizárólag magánszemély készítő kezességével fel tudja venni ezt a hitelprogramot. Itt ez egy kötött célú beruházás hitelprogram, technológiafejlesztés, gépbeszerzésre, ingatlanfejlesztés, energiahatékonyságra és elektromos járvek beszerzésére lehet ezt költeni. 5 milliótól 150 millió forintig elérhető. Itt ugye
2: az abszolút, már lehet mit kezdeni.
3: Igen, tehát itt meg van határozva, hogy a Pest megyei vagy a vidéki cégeknél mekkora maximum adható összeg. Ez is egy igen népszerű és kedvező konstrukció.
2: Mely intézményekhez érdemes bekopogtatni? Mert ugye több intézmény is van, tehát van Exim Bank, van MFB, van Garantika, akkor van az Agrár, nem tudom én milyen garancia alapítvány, tehát hogy melyek azok az intézmények, amelyeknek érdemes elkezdeni a honlapját, vagy az ügyfélszolgálati irodáikat látogatni, nézegetni?
3: Először is meg kell határoznunk, hogy mire szeretnénk költeni a hitelt, mi a mi hitel célunk, és utána megnézi azt, hogy az hol elérhető, mert több intézménynél van, amelyiknél ez a támogatott hitelkonstrukció elérhető, valamelyik az. Ugye itt mi 15 pénzintézetet, kereskedelmi bankot, illetve 10 pénzű vállalkozást képviselünk, itt óriási a szórás. Nagyon nehéz erre válaszolni, mert itt az adott ügyféltípus függvénye, illetve a különböző pénzintézetek bizonyos ügyfélkört preferálnak, kevésbé preferálnak, tehát ez egy elég bonyolult.
2: Mennyire, tehát egy-egy konstrukciónak az elérése, tehát mondjuk tudom, hogy technológiafejlesztést akarok csinálni, ezt a GINOP 1-2-5-6-7-8-0-23-as kódszámú hitelt akarom felvenni, onnantól kezdve, hogy elindítom a folyamatot, mennyi bürokrácia, mennyi adminisztráció jár ezzel, és ez mennyi ideig tarthat? Főleg úgy, hogyha saját magam próbálom első alkalommal megugrani ezt az akadályt, vagy mondjuk egy tanácsadóhoz, aki adott esetben már rutinos ebben a történetben, egy tanácsadóhoz fordulok, mint például ti.
3: Igen, hát alapesetben elmondhatod, hogy a Széchenyi kártya programoknak az átlag átfutási ideje, hogy a másfél-két hónap, az ilyen 0%-os beruházás hiteleknek inkább 3 hónap. Azért az adminisztratív papírmunka az elég jelentős, tehát én úgy gondolom, hogy
2: szó szerint papír, vagy azért ez elektronikusan megy ma már?
3: Is valamit papír alapon kell beadni, valami elektronikusan, azért még az elektronikus világtól messze vagyunk, tehát itt azért akár több száz oldalas dokumentációt is össze lehet állítani.
2: Több tehát, száz?
3: Igen, tehát van olyan, ahol ugye ajánlatokat kell bekérni, tehát itt mérlegek, főkönyvek, egyéb pénzügyi dokumentumokat bekérnek, tehát azért ez egy elég jelentős dokumentálással jár egy ilyen hitelfelvétel. Egy tanácsadó én úgy gondolom, hogy tud segíteni, mert tudja az összes apró betűt, részeket, hogy mire érdemes figyelni egy hitelfelvételkor.
2: Az mennyire fontos ezeknél, hogy nyilván az új cégeknél nem, de hogyha egyébként már egy évek óta működő cégnél vagyunk, hogy akkor azok a számok, akár az üzleti terv, amit mondjuk a jövőre vonatkozóan be kell nyújtani, hát hogy ezek hogyan néznek ki, és mennyire piros, mennyire kék, mennyire zöld számok szerepelnek benne.
3: Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy gyakorlatilag ne a könyvelőtől kerüljünk képbe a saját cégünkkel, tehát éljünk együtt a cégünkkel.
2: Akkor már régen rossz.
3: Igen, az régen rossz, és nagyon fontos, hogy a múltbéli számoknak is kedvezőnek kell lenni, tehát itt az árbevétel, a nyereség tendenciákra gondolok, illetve itt akár arra, hogy rendezett NAV kapcsolattal, munkaügyi kapcsolattal ne legyen végrehajtás felszámolás az adott cégünk ellen, vagy akár a kapcsolati hálóval is gyakorlatilag ne legyen semmi probléma. A pénzintézetek ezeket is figyelik, illetve ami nagyon fontos, hogy itt ugye, ha vannak magánhiteleink, lakossági hiteleink, illetve vállalati, akkor azokat rendesen fizessük, mert valamilyen szinten ez is egy bizonyítványt állít ki rólunk, hogyha gyakorlatilag nem tudjuk a havi adósságszolgáltatót megfelelően fizetni. Illetve ami probléma szokott lenni, hogy sok vállalkozó nem nagyon nézi a mérlegbeadáskor, hogy mondjuk akár negatív a saját tőkéje, vagy 3 millió forint alatt van, az is például egy KO kritérium. Tehát azért érdemes együtt élni napi szinten, vagy akár havonta a cégünkkel, és azért tisztában lenni az alapvető pénzügyi számainkkal.
2: Ugye amikor általában ezeket a hitelkonstrukciókat csináljuk, akkor ezt általában el lehet intézni azzal a kereskedelmi bankkal, akinek bemegyünk az ajtaján, vagy utána még tovább az MFB, Exim Bank, Garantika, vagy ez egy one stop shop megközelítéssel, tehát egy helyen bemegyünk, és ott mindent el fogunk tudni intézni.
3: Alapesetben én úgy gondolom, hogy azért el lehet intézni a saját folyószámvezető pénzintézetünknél, ugye ez is hitelkonstrukció függvénye, vagy ki mekkora hitelekben gondolkodik, mert azért a bankoknak a kockázatvállási hajlandósága is eltérő, ugye adott iparágat is preferálnak, de alapesetben azért az elmondható, hogy igen, el tudjuk intézni, de azért előfordul olyan, amikor a más pénzintézethez is kell fordulnunk, mert már valamiért a bank kockázatosnak tartja a saját ügyfelét, a másik banknál van kvázi egy ilyen hitelkihelyezési kényszer, és ezért ők gyakorlatilag bevállalják azt az adott ügyféltípust, amit akár a meglévő folyószámvezetője éppen nem vállalt be.
2: Ugye, ami szerintem nagy kockázat lehet ezekben, hogy oké, jóvá hagyták a hitelünket, megkaptuk a pénzt, de hogy itt nincs vége a történetnek, egyrészt a hitelt majd vissza kell fizetni, és nyilván ennek van egy folyamatos reporting vagy jelentéstételi kötelezettsége a bankok felé. Mesélj egy kicsit arról a folyamatról, ami már a hitelfelvétel után történik, milyen jelentéstételi kötelezettségek vannak, milyen ellenőrzések lehetnek, mire kell figyelni, mi lehet egy olyan buktató, hogy akár egy-két év múlva valami rosszul sül el, valamit nem jól csinálunk, és akkor utólag ebből, hát lehet probléma, mert akár vissza kell idő előtt fizetni a hitelt, vagy megemelik a kamatot, vagy valamilyen szankcióval kerülünk szembe. Tehát, hogy a kezdet az nem a vége a sztorinak, beszélj a későbbi folyamatról.
3: Igen, hát ugye itt vannak a folyószámla, a likviditási hitelek, ezek egy 3 éves hitelkonstrukciók, viszont éves felülvizsgálatot kell megtenni, tehát minden évben újból le kell adni a KAVOSZ részére magát a hiteligényt, és a bank minden évben felülbírálja. Tehát itt ez valóban fontos elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag az árbevételünk jelentősen ne csökkenjen. Ha 50% alá megy az előző évhez képest, akkor előfordulhat az, hogy vagy lecsökkentik, vagy visszavonják a hitelkonstrukciót, és ebben az esetben már előfordul az, hogyha mondjuk visszavonják, akkor egy államilag támogatott fix 3%-os hitelkonstrukció átáll kvázi piaci kamatozású hitelre, ez azért ilyen 10-12%-ról beszélhetünk, tehát nagyon érdemes arra odafigyelni, hogy
2: ez visszamenőleg adott esetben fogják, vagy akkor előre menőleg kellene fizetni?
3: Az adott pillanattól számítva kell, tehát visszamenőleg már a államilag támogatott kamatot azt nem módosítják, hanem a visszavont pillanattól átáll piaci kamatozásuk kvázi egy ilyen exit hitel formájában egy ilyen 1-3 éves havi törlesztéssel vissza lehet fizetni a hitelt.
2: Az elég fájdalmas, hogy 3 helyet hirtelen 13%-ot kell fizetni.
3: Abszolút.
2: Az nagyon nem 2 forint.
3: Igen, tehát azért erre érdemes igen figyelni, hogy az árbevétel és nyeresség. Itt nagyon sokszor azt kell tudni, hogy azért a hitel az csak egy lehetőség vagy egy eszköz, de azért az nem probléma, hogyha a piacból élünk, és azért a vevőkre is fókuszálunk, tehát az árbevételre azért odafigyelünk, mert a bankok azért ezt folyamatosan nézik, és negyed évente sok esetben főkönyvi kivonatokat bekérhetnek, van, ahol nem, de évente mindenféleképpen felülbírálják a folyószámla likvid hitelt. hiteleket. Ugye a 10 éves beruházás hiteleknél ott azért elsősorban van ingatlan fedezet, vagy egyéb fedezetek, ott nem feltétlenül vizsgálja a bank ilyen szinten. Mondjuk, hogyha felszámolás, csődeljárás végrehajtás alá kerül, akkor sok pénzintézet felmondhatja, hogyha ezt nem tudja megoldani mondjuk 60 napon belül.
2: Gondolom az is magától értetődik, hogyha konkrét cél, tehát például technológiai fejlesztésről van szó, akkor ott jelenteni kell róla, hogy hogyan haladunk a fejlesztéssel, a beruházással. Gondolom számlákat kell benyújtani, igazolni kell, hogy ezek megtörténtek. Ott milyen kockázat lehet, milyen ellenőrzéssel kerülhetünk szembe? Szokott-e vita lenni, hogy akkor te nem ezt a fejlesztést ígérted, hanem egy másikat, most akkor visszavonjuk, nem vonjuk, megemeljük?
3: Igen, hát azért itt nagyon fontos, hogy itt a számláknak rendben kell lenniük, tehát itt szakaszos folyosítások szoktak lenni.
2: De nem a Maldív-szigetekről hozunk számlát az ötcsillagos szállodából, hogyha mondjuk egy technológiai fejlesztésnek szeretnénk mondjuk a megvalósítását bizonyítani.
3: Igen, itt abszolút, itt igen, ez nem túl szerencsés onnan hozni valóban. Tehát itt azért alapesetben beadjuk a számlát a pénzintézet részére, a megfelelő általában ez ilyen 10% önerőtől elérhető, illetve a teljes áfát elő kell finanszírozni, ezt folyószámla kivonat formájában be kell mutatni, és ezt követően utalja a pénzintézet, akár az adott szállítónak, vagy az ügyfélnek a fennmaradó hitelösszeget. Tehát itt azért egy komoly előzetes dokumentáció előzi meg itt a hitelfelvételt, és mondjuk azt, hogy a pénzintézetek se engedik már ezeket az anomáliákat, hogyha vagy máshonnan hoznák számlát. Tehát viszonylag elég szoros emberfogásba tartják azért a pénzintézetek az adós sokat.
2: Na hát ez egyébként azt gondolom, hogy a bankoknál ez nem meglepő, meg végülis az adófizetők pénze megy ebbe a történetbe bele, még ha csak kamat támogatás, de hogyha az összest összeadjuk, akkor itt elég nagy pénzekről beszélünk. Én azt gondolom, hogy az, amit elmondtál, ebből egy picit lehet azért érzékelni, hogy ez mennyi macerával, adminisztrációval jár, és hogy itt a rutin azért nagyon nem mindegy, mert hogyha valaki kezdő hitelfelvevőként egyedül próbálja ezt az akadálypályát végigjárni, akkor szerintem elég nehéz és hosszú, fájdalmas folyamatnak néz elébe, tehát valószínűleg mindenképpen érdemes olyanokkal beszélni, akik már láttak ilyet és ismerik ezt a történetet. Nagyon szépen köszönöm, Ernő, hogy bejöttél és mindezt meg tudtuk beszélni. Hát remélem 4 év múlva már az olaszok is ott lesznek a foci VB-n. Addig is jó munkát ezen a területen. Terbe Ernőt, a Bankárnet Kft. Alapító partnerét hallottuk, és arról beszélgettünk, hogy milyen támogatott konstrukciók érhetők el a piacon. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm, szép napot mindenkinek!
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibus Kft., az Ibus utazási iroda üzemeltetője. www.ibus.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzy-n.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák a Váci út, Róbert Károly körút csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt a Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják majd. Baleset miatt nem járható a középső sáv a Váci úton kifelé a Forgács utcánál, ezért ott torlódás alakult ki. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Helsinki úton befelé a Torontál utca után a külső sávban. Telített az M3-as bevezető szakasza a Szent Mihály út előtt, a Váci út és a Megyeri út befelé a közös csomópontnál, az Üllői út befelé szintén a nagyobb csomópontok közelében, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé ugyancsak lassulás tapasztalható. Nehezen járható az M1-es M7-es közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út is, a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól, ma is egybefügg a sor és a 11-es főút bevezető szakaszán is akadozik a haladás a Pünköstfürdő utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, június 18-án reggel 8 óra 32 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban, ilyenkor így tavasz vége, nyár,

0: magyar, amit ugye ilyenkor szoktunk várni, a sajtó imádja, kikerült be, kikerült ki, ki mennyivel növelte a vagyonát. Tehát tipikusan az a dolog, hogy az átlag ember számára nyilván ez a lista teljesen elérhetetlen, már mint az, hogy ők oda valaha felkerüljenek, de ugye jó túl, mint hogy a monakói hercegnő életéről is szeretnek az emberek olvasni, meg az angol királyi háznak a problémáiról, meg a vagyonáról, hát ezzel is szerintem így vagyunk egy kicsit. 14%-kal nőtt tavaly a 100 leggazdagabb a magyarnak a vagyona, azért az infláció fölött van, és 12 milliárd 579 milliárd forintos vagyonról beszélünk ennél a 100 embernél, hát ez azért több mint 10%-a a magyar GDP-nek, tehát azért ez egy szabad szemmel látható összeg. Nagyon kicsi, szerintem kicsi a fluktuáció, engem meglepett, hogy csak 4-en kerültek és 4-en kerültek ki, illetve be a listára, de az első, ami konkrét kérdésem lenne, hogy mi volt az árásnak a pillanata, amikor lezártátok úgymond a szerkesztést, és onnantól kezdve bármi történt, az már nem látszik a kiadványban, mert ennek szerintem most lehet jelentősége.
1: Abszolút, de a zárás, én inkább úgy fogalmaznék, ha megengedem.
0: Labzárta, hiszen ez a megfelelő.
1: Így van,
0: kifejezés.
1: A labzárta az április vége volt, április közepe vagy vége, de ami a kérdésed mögött van, az a lényeges, hogy, hogy ez a kiadvány tekinthető-e egy záró mérlegnek, vagy egy nyitó mérlegnek, hiszen egy új kor kezdődött, a gazdaságban is egy új korszak, lezárult a NER korszak.
0: De ez egyébként nem volna szabad, hogy normális legyen, de egyetértek veled abszolút, hogy ez egy új korszak, de pont ebből mutatja, hogy ez az ország nem teljesen működik normálisan.
1: Hát ez természetesen.
0: Egy kormányváltás után nem volna szabad, hogy a gazdasági szereplők egy jelentős részének teljesen nyilvánvalóan és mindenki által várhatóan megváltozzon jelentősen a vagyoni helyzete.
1: Már pedig ez fog
0: és
1: történni.
0: Ez fog történni, és ez egyébként, hogy mondjam, ez abszolút, hogy mondjam, magától értetődő, nekem ezzel nincs is problémám, de sajnos akkor leszünk majd egy normális ország, hogyha egy kormányváltás után nem kell, hogy a gazdasági elit egy jelentős része lecserélődjön, mert hogy az a gazdasági elit nem az előző kormány kegyelméből gazdagodott.
1: Pontosan. Tehát régen használták ezt a szót, biztos emlékszel, hogy gengszterváltás. Tehát mondjuk ez itt nem adekvát ezt a fogalmat használni, de mindenképpen ez a 2026-os kiadás a 100 leggazdagabb esetében ez egy korszakhatárt jelöl. És szerintem nagyon érdekes lesz majd jövőre megnézni a 2027-es és a 28-as kiadásba, hogy milyen változásokat hoz az előttünk álló egy, illetve két év. Én biztos vagyok abba, hogy már a 2020-as 8 hónap, tehát az, ami a választásoktól december 31-ig ível, az már nagyon jelentős változásokat hoz, mert eljön az igazság pillanata. Az igazság pillanata az, amikor kiderül, hogy ki tud versenyszférában helytállni, és ki az, aki csak az állami emlőket szívta le.
0: De azért itt többről beszélünk, bár igazából a 2025-ös kiadvány az apropó, de itt az is egy kérdés, hogy ugye a jövő héten be fogják nyújtani ezt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, tehát hogy itt kifejezetten politikai szándék az, és én akkor próbálok óvatosan meg nagyon korrektül fogalmazni, hogy a jogszerűtlenül gazdagodott emberektől a jogszerűtlen vagyont megpróbálják visszaszedni a magyar adófizetők javára. Tehát itt nem csak arról van szó valószínűleg, hogy egyes emberekről kiderül, hogy ők egy teljesen nyílt piaci versenyben nem tudják ugyanazt az eredményt elérni, és ezáltal csökken a vagyonuknak az értéke, hanem most szerintem arra számít az ország nagy része, a lakosság, szerintem az érintettek is, hogy ezeknek a vagyonoknak egy részét valamilyen jogi eljárás folyamán vissza fogja venni a magyar állam. Tehát nem csak azért fog csökkenni a vagyonuk, mert hogy kevesebbet ér, mert hogy nem bírják a
1: versenyt,
0: hanem a jól értelmenek egy részét konkrétan el fogják tőlük venni. És ugye az első nap, szerintem miért ezt a kérdést felteszem?
1: Nem mondták ki két dolgot, szerintem.
0: Csak kettőt.
1: Nem mondta ki két dolgot, ami

0: Szerintem meghatározó, és elnézést, hogy közbeszakítalak. Egy.
1: Én csak kérdezek.
0: Államosítás lesz. Tehát azt mondod, hogy visszaszerzi, meg vagyok. Nem kérem, itt bizonyos vagyonok államosítása lesz.
1: Várjál, akkor a magyar alkotmányos szabályok szerint jelenleg, és szerintem ez később is így lesz, ha magyar állam államosít, akkor minden demokratikus országban és az alkotmányban is az van írva, hogy teljes, azonnali kártalanítás illeti meg az érintetteket. Tehát jogi értelemben én ezt nem tudom államosításnak tekinteni, mert őszintén szólva az igazságtételben nem gondolnám, hogy arra készülnek, hogyha valakinek van 100 milliárdnyi olyan vagyon, amit a NER kegyelméből szerzett, akkor ezt elvesszük tőle, és cserébe adunk neki 100 milliárd kest, mert ez az államosítás.
0: Bocsánat.
1: Én azért fogalmaztam máshogy, mert jogilag az államosítás az egy más történet.
0: Ebben teljesen igazad van, de vegyünk egy teoretikus esetet. Van mondjuk egy nagy vállalkozó, akinek a vagyonát, mit tudom én, x milliárdra teszik. Mögötte viszont van, mit tudom én, y milliárd forint tartozás. Hogyha az állam azt megteszi az államosítás során, hogy átvállalja ezt a hitelállományt is, és azt mondja, hogy pajtás, a te vagyonod nem x milliárd forintot ér, hiszen van mellette y milliárd forint tartozásod, azt mondom, hogy 0 forint, és köszönd meg nekem, hogy átveszem, mert így nem fogsz csődbe menni 3 vagy 4 hónap múlva.
1: Jó, én azt gondolom, itt elég sok olyan vagyon van, ami már ingatlanban, cashben, részvényekben van, tehát lehet, hogy az alapüzletnek csökken az értéke, sőt az is lehet, hogy mínuszba menne. Hozzáteszem, negatív értékű cégeket pedig ne vegyen át az állam, én ezt szeretném üzenni az érintetteknek, mert annak nem nagyon látom értelmét, hogy egy olyan céget átvegyen az állam, ami mínusz 50 milliárdot termel évente, és annak a költségét te meg én fogjuk kifizetni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz történet, és szerintem erre egy külön beszélgetést én szívesen szánnék veled, mert de ez egy sokkal bonyolultabb annál, mint amit szerintem erről gondolunk. Nézzük, a top 10-ben egy változás történt, ha jól értem, a 10. helyen lett egy csere, a 10. szereplőből meg 11. lett, ha jól értem, még a sorrend sem nagyon változott a top 10-nél, vagy a top 11-nél, ezt az egy cserét leszámítva. Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor, Felcsúti Zsolt, Veres Tibor, Gattyán György, Szíj László, Jelinek Dániel, Jászai Gellér, Széles Gábor és Pavelka Tibor, és 11. pedig Garancsi Tibor, 13. Tibor István. Tehát itt szinte alig volt változás.
0: Valóban. Na de ami változás volt, az azért nagyon fontos. Az, hogy bekerült az első 10-be egy olyan magyar üzletember, aki 35 éve fizikusként felépítette egy cégcsoportot, ami a világ élvonalába tartozik. Tehát az, amit emlékszel rá, nagyon sokszor mondtuk, hogy de miért nincs olyan magyar cég, aki a high-tech-et csinálja? Miért mindig össze? Miért csak összeszerelő üzemekbe gondolkodunk, meg ingatlanba, meg ilyesmibe? És itt van, tessék, kérem, van egy olyan pasi, aki fölépített egy speciális, nagyon high-tech céget, és az amerikai cégét, az amerikai vállalatának egy részét el tudta adni majdnem $500 millió. Még egyszer mondom, $500 millió.
1: De hát, az a, hogy ilyenből van kevés.
0: Hát jó, de legalább van. Hát legalább van egy példa arra, hogy kérem szépen, ezt meg lehet csinálni. Ez egyébként ez a cég, ez a Semilab ZRT, ez ilyen 20-25 fizikus által alapított vállalkozás volt, és ma úgy dolgozik, tessék kedves megkapaszkodni, hogy 250 fizikus, 500 mérnök. Tehát ez nem arról van szó, hogy most az állam odavágott nekik pár milliárd forintot, és akkor ügyesen forgatták, vagy mit tudom én, a sufniba reszelték a csavart, hanem arról, hogy kitaláltak valamit, amire világszerte baromi nagy igény van.
1: Hát ilyenből kellene még vagy 50 a top 100 leggazdagabb magyar közé, és akkor azt gondolom, a magyar GDP meg a magyar gazdaság az jóval jobban fejlődne.
0: Hát abszolút.
1: De ebbe abszolút igazad van, hogy legalább az első megvan, de azért az látszik, hogy a csúcson nagyon őrzi mindenki a pozícióját. Az egész listából egyébként 4-en kerültek ki, 4-en kerültek be. Én most hirtelen nem hasonlítottam össze, de egy valaki feltűnt, nincs rajta Balási Gyula, aki még tavaly masszívan rajta volt ezen a listán, ugye tavaly jelent meg először saját nevével emlékeim szerint.
0: Előbb korábban B betűvel jelöltük, tehát tegyük ezt hozzá, hogy benne volt.
1: Azért, persze, benne
0: teljesen
1: volt,
0: de... egyértelmű volt, csak a fenyegetések hatására voltunk kénytelenek.
1: És azért én még tudok egy-két olyan nehez közel üzletembert mondani, akinek szerintem, hát most ugye kérdés, hogy az áprilisi labzát az erre hogyan hat. Szerintem Habony Árpád a kaszinó tulajdonnal, Orbán Győző, az elmúlt évek osztalékaival, nyereségeivel, Szalai Babrovnicki Kristóf, tehát hogy azért van néhány hiányzó szerintem erről a listáról.
0: Itt a kulcskérdés a transzparencia. Tehát vannak feltételezések.
1: Garancs Istvánnál beleszámoltátok a kaszinójának?
0: Ha hogyne, persze.
1: És akkor... Oké, akkor az a fele, a másik felének az értéke az nem haladta meg a 20 milliárdot?
0: Dehogy nem, hát most egy pillanat az értékbecslésben nyilvánvalóan egy építőipari cégnek az értéke, főleg egy olyannak, ami kötődik a NER-hez, hát nagyon kicsi. Tehát hogyha most például az általad említett esetben, EBITDA szorzóval számolunk egy, és újparági szorzóval számolunk egy cég értékét. És mondom azt, hogy egy építőipari cégnek az EBITDA szorzója mondjuk 3 és 4. Ez egy NER kötődésű építőipari cég esetében 1. Vagy oké, 2. Tehát finomítani kell, tehát muszáj figyelembe venni azt a gazdasági és társadalmi környezetet is, amiben ez működik. Igen.
1: A kérdés az, hogy miért nincs rajta az az ember, akinek mondjuk a kaszinókban van 50% tulajdona, ami egyértelműen több, mint 20 milliárd.
0: Már most kire gondolsz?
1: Hát összönjük a Habony Árpádra gondolok.
0: Habony Árpádnak a tulajdona...
1: A Balási Gyulára gondolok.
0: A Balási Gyula, most maradjunk az utóbbinál. Kérdezted az időpontot, hogy mikor a zárási időpont. Hát ugye, ha április 30-án zárunk, most mondok egy ilyen időpontot, a Balási féle cégek értéke 0. Ennyi. Tehát hiába van ott 4 vagy 5 cég, ugye a Pityergős interjúban elmondta, hogy milyen fantasztikus tudás, meg tapasztalat, meg minden van. Kérem tisztelettel, az jelenleg semmit nem ér.
1: A korábbi években kivett osztalék az ilyen szempontból
0: az benne is
1: nem
0: van.
1: Nullázódik.
0: Nem, az nem. Az nem, de az benne is van a számolásban. Csak az van
1: és
0: benne.
1: Az már nem volt 20 milliárd.
0: Az már nem volt. Hát a másrészt meg, hogyha feltételezzük azt, hogy ő, hogy úgy mondjam, egyfajta átrakódó pont ebben a nagy NER-es konténer terminálban, akkor azt mondjuk, hogy hát messze nem.
1: Ez érdekes, mert szerintem ezen az alapon még körülbelül 10-15 embernek kellene akár 100 milliárdokkal csökkenteni a vagyonát, mert várhatóan legalább annyit vissza fognak tőlük venni.
0: Ez meg is fog történni a 2027-es kiadványban, hiszen akkor teljesen egyértelmű lesz majd.
1: Hát addig ezek a folyamatok meg eljárások lezajlanak.
0: Világos, persze, vagy jó részt lezajlanak. Hát nyilvánvalóan nem lesz olyan cég, aki rögtön a földbe áll, de már most látom, hogy néhány olyan cég, aki erőteljesen függött a NER-től, az már most komoly problémákkal küzd, mennek el az emberek, meghatározó emberek mennek el, vezetők, mert látják, hogy bizonytalan a jövőjük. És míg van piac, és van a piacon olyan cég, aki versenyszférában dolgozik, az ahhoz mennek akkor. És gondold el, hogy egy olyan cégnél, az építőiparról beszélünk, mert mondjuk az eléggé megfogható, de egy építőiparban, vagy egy ilyen cégben sem mindegy, hogy kik dolgoznak, kik vezetik. Tehát hogyha onnan elmegy egy vezetői garnitúra, honnan elmegy egy olyan mérnökcsapat, aki eddig meghatározta az eredményességét és működését ennek a cégnek, hát ott nagyon nagy baj lesz.
1: Abszolút egyetértek. Nekem még egy hiányzó van egyébként, és ez már nem a NER-hez kötődik. Ugye régen Demján Sándor, ő mindig így a top 3-ba volt, nagyon sokáig. Aztán top 10-be. De hogy a Demján család, a Demján örökösök, ők teljesen eltűntek, vagy ez hogy történt, hogy ők így lekerültek erről a listáról?
0: Hát most...
1: Nem ismerem a részletét az üzleti ügyeiknek, csak Nem lehetett arról olvasni, hogy mit tudom én, elkaszinózták volna, vagy nem tudom én, eladták volna az egészet 2 forintért, mondjuk az ingatlan portfóliójukat.
0: Én most megpróbálok nagyon óvatosan fogalmazni, mert nem szeretnék tiszteletlen lenni Demján Sándorral szemben, aki tényleg az elmúlt 35 év egyik ikonikus gazdasági alakja volt. A halála óta a cége gyakorlatilag a nulla közeli működésben van. Működtet bevásárlóközben egy pontot, ilyesmit, de gyakorlatilag nulla. Se fejlesztés nincs, se eladás nincs, semmi nincs.
1: És a korábbi osztalékok?
0: Ezt elő lehet venni, de ott ráadásul egy vagyonmegosztás is van, legjobb tudomásom szerint a családon belül. És mivel a család sajnálatos módon ebben nem partner, hogy erről írjunk, és ezt elmondják nekünk, egyszerűbb, hogy a felelőtlen hasraütésszerű becslés helyett azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, akkor erre nem tartunk igényt.
1: Na most mondtál egy fontos dolgot még, mert ugye minden évben beszélgetünk, és én mindig kérdezem tőled a módszertant, mert tudom, hogy ez egy mindig vita tárgya, van, aki szerint túl sok, van, aki szerint túl kevés, ugyanaz a vagyon. Ingatlannál is lehet vita, hogy most akkor ténylegesen mennyi az érték, de aztán egy üzleti vagyonnál, ami nem tőzsdén jegyzett, hát azt megmondani, hogy mennyit ér, az egy külön művészet, ennek egy külön tudományága van, egy külön tanácsadói üzletág ezzel foglalkozik, egy cégnek az értékelésére lehet 3-4-5-6-7 féle módszert alkalmazni, és különböző pillanatokban lehet, hogy teljesen eltérő módszerekkel lehet jól megmondani azt az értéket, és a végén lehet, hogy 10. módszer lesz, szimplán egymás kezébe csapunk egy alkú után, és semmilyen tudományos módszer nincs mögött, hogy mennyit ér az a cég.
0: Így van.
1: Mindegyikre van bőven példa, de ennek most egy picit más tétje lesz ennek, mert hogy ugye jön a vagyonadó, ez majdnem biztos, hogy január 1-től el fog indulni, és a legnagyobb vita már most is azon van, hogy a cég értékelések hogyan legyenek. Na most, őszintén szólva, amikor valaki a cég értékét nézte, hát ez mindenki gondolt valamit erről, de most van 100 olyan ember, akinek ti a vagyonát valamilyen módszert annal felértékeltétek, és majd valószínűleg ezeket az embereket meg fogják kérdezni, hogyha valakinek 125 milliárdra értékeltétek a vagyonát, levonjuk belőle az 1 milliárdot, akkor 124 milliárd forint után fizetett vagyonadót, vagy esetleg több után, vagy esetleg jóval kevesebb után. Tehát ti most egy benchmarkká váltok így ebben a vagyonadós történetben. Na, mit gondoltatok erről? Éreztetek egy picit nagyobb felelősséget így a módszertani kérdéseknek az átbeszélése kapcsán, mert ez innentől kezdve ez egy benchmark lesz, szerintem a NAV-nak is. Tehát az adóhivatal is fogja olvasni.
0: Ne fenyegessük őket. De tény.
1: Fogják nézni, tanulni fognak belőle, hogy kinek hogyan értékelitek a vagyonát. Az érintetteknek, azok, akik az érintettekhez próbálják magukat hasonlítani, mert mondjuk hasonló iparágban dolgoznak, csak legfeljebb nem akkora nagyságrendű az ők vagyonuk, de mondjuk egy építőipari céget, ahogy ti értékeltetek, ez lehet, hogy az egész építőiparban egy mérce lehet arra, hogy na vajon akkor mi is az az általános értékelés, amit esetleg majd az adóhivatal vagy elfogad, vagy nem. Ugye azt még nem tudjuk, hogy önbevallás lesz, vagy...
0: De önbevallás lesz. Én úgy tudom most.
1: Én is azt hallottam, hogy önbevallás, de azért itt volt már egy-két oda-vissza kanyar ebben a történetben. Na, szóval vagyonadó kapcsán, módszertan.
0: Valóban ez egy kielezett vagyonértékelési történet volt, és tényleg nagyon sok, hogy úgy mondjam, vitatható elem található egy vagyonértékelésben. Kezdve a legelejétől. Hiszen általában minden vagyon esetében egy cégértékelési folyamatot veszünk. Ebből indulunk ki. És idén az Equilor, korábban pedig a Concord végezte ezeket a cégértékeléseket. Tehát ez volt a kályha, amitől el tudtunk indulni minden évben. És ezt finomítottuk a kivett osztalékkal, a magánvagyonnal, a műkincsel, stb. Tehát,
1: és ahol de, erre volt információ.
0: Igen, de az elmúlt 25 évben én pont arra vagyok büszke, és azt tartom, hogy úgy mondjam, erényünknek, hogy mi mind végig párbeszédben vagyunk azzal, aki erre hajlandó. Hiszen nem egyszer fordult elő az, hogy egy vagyonértékelést megcsináltunk, és az illető megkérdőjelezte. Leültünk, és azt mondta, hogy igen, ha már benne van ebbe a kiadványban, akkor legyen pontos a vagyonértékelés, vagy legyen közel pontos a vagyonértékelés, hiszen ahogy mondtad, ez sok tényezőtől, legfőképpen például az időponttól is függ. És sok embernek, sok benne levőnek volt az a véleménye, hogy legyen ez egy korrekt tükre az ő vagyoni helyzetének. És ez csak úgy valósítható meg, ha az ember kellő mennyiségű munkát ebbe belehelyez. Mert és ez nem azt jelenti, hogy a számsorokon végigmész, hanem hogy leülsz és megbeszéled vele. Most mondok egy példát, mert ahogy a vagyonértékelés mire...
1: Szóba került egyébként ez az idei beszélgetésekben, hogy
0: ne, ajjaj, persze.
1: Hát látod a lelkesedést? A 100 leggazdagabb magyarról, hogy ó, végre fizethetünk vagyonadót?
0: Ezt nem, de viszont egy bankár úgy fogalmazott, hogy meglehetős ügyfél izgalom van, és ez valóban így van, tehát volt egy ügyfél izgalom. De éppen tegnap beszélgettem egy érintettel, aki azt mondta, hogy oké, hát lesz itt nekem, fizetni kell majd vagyonadót, de van 5 irodaházam. Az 5 irodaházam mennyit ér? Mennyit ér üresen? Mennyit ér félig feltöltve, mennyit ér teljesen feltöltve, hosszú távú szerződésekkel.
1: Mennyit ér, ha újra akarnám ezt felépíteni valahol máshol?
0: Az már habatortán. De csak ez a 4 dolog, mert üresen egy irodaház értéke 0. Körülbelül 0, mert sőt, mínuszban, mert azt fönn kell tartani, karban kell tartani, kell fizetni a közüzemeket, stb. Ha van ebben az irodaházban 10 nemzetközi cég bérlőként 10 éve szerződésre, a nulla helyett él 150-et.
1: Nagyon más az értéke.
0: Tessék kedves ezzel elmenni.
1: Szóval akkor azt látod, hogy a vagyonadó miatt ott a 100 leggazdagabb magyarnál is van végképp izgalom.
0: Tehát... Abszolút van. Többen felhívtak minket, hogy hát akkor gondoljuk végig még egyszer, számoljuk végig még egyszer, tényleg úgy gondoltuk? Stb.
1: És jól értem, nem azért, mert még hozzá akartak 100 milliárdot alkudni a náluk kimutatott vagyonhoz.
0: Hát ilyen kevés volt. Mondjuk 0.
1: Idén most inkább lefelé próbálták alkudni a számokat?
0: Igen, de egyébként minden évben előfordul az, van olyan, hogy fölhívnak, hogy de ki van előttem? Meg ki van mögöttem? Meg nem akarok e mögött lenni. Tehát van egy ilyen hiúsági faktor is, ami pénztől független.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy bejöttél, nagyon tanulságos volt, és hát figyelj, lehet, hogy a végén még a NAV egyszerűen fogja a 100 leggazdagabb magyart, és azt szerint fogja kivetni az adót.
0: Na, copyright jogok vannak, én rögtön küldöm a számlát a NAV-nak.
1: Nagyon helyes, ezt mi támogatni fogunk benne. Köszönjük szépen, hogy bejöttél.
0: Köszönöm én is.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezlalsók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jó voltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
3: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Napos meleg idő várható. Lemondott a Corvinus Egyetem kuratóriumi elnöki posztjáról Hernádi Zsolt MOL vezér. Külön járatok közlekednek a fővárosban a múzeumok éjszakáján. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4 ponttal egészítenék ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet szombatig lehet véleményezni. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonati jeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban szombattól július 6-áig a H7-es hív karbantartás miatt nem közlekedik. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő BKK autóbuszokkal utazhatnak. Várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút, Váci út csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért annak környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, és a 10-es autóbusz a rendezvény miatt sűrűbben indul. Akadozik a haladás továbbra is az M1-es M7-es kötős bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn mindkét irányban a nagyobb csomópontoknál. Az M3-os bevezető szakaszán a Szent Mihályi út előtt a Kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig. A Műegyetem rakparton befelé, a Budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és délfelé a Margit hídtól a Lánc hídig. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. I know I go from rags to riches.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban most kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
2: Jó reggelt kívánok, június 18-án reggel 9 óra 7 perckor itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velem a stúdióban Filippov Gergely, sportújságíró. Jó reggelt, szia!
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
2: Mennyit aludtál az éjjel?
3: Hát bevallom töredelmesen, hogy azért a másik két meccsben, az éjszakai meccsben már bele-bele aludtam, és reggel ütöttem fel az oldalakat, és néztem a statisztikákat, meg megtekintettem a gólokat.
2: Ez de... nektek most nagyon gyilkosak ezek az éjszakai meccsek, tehát át kell állni ilyen éjszakai üzemmódra?
3: Igen, kényelmesebb lenne, hogyha Európában játszanák mondjuk ezt a világbajnokságot, de hát ugye az ismert rendszer miatt ez nem kivitelezhető. A katari VB-re úgy emlékszem, hogy kényelmesebb volt, de hogyha össze kell hasonlítani ezt a VB-t, meg azt a VB-t, meg így is a mostani a jobb az eddigi tapasztalatok alapján.
2: Na, mielőtt a részletekbe belemennénk, közben kaptunk egy SMS-t az előző beszélgetéshez. Szerintem a több száz milliárdos vagyonokat gazdasági, piaci bénázásból nem fogják, nem is tudják elbukni néhány év alatt. Nekem volt olyan félelmem is, hogy a vagyonukból még évekig tudják folytatni a propagandát is. Ugye ezt az SMS-t kaptuk az egyik hallgatónk, és akkor vissza a focihoz. A jó lettem neked már pozitívabb eddig a tapasztalatod, mint ami a katari VB-n volt, miközben nagyon nagy volt a félelem, hogy a 48 csapattal túlságosan felhígul. Én úgy érzem, hogy igazából egy nagyon-nagyon sima meccs volt talán, nem? És az összes többinél az úgymond, hát futottak még csapatok, és úgy többé-kevésbé helytálltak. Ezt ki lehet jelenteni?
3: Nagyjából igen, gondolom, hogy a németek meccsére gondolsz, mint sima meccse. A többi mérkőzésen mondjuk az angol-horváton is rá lehet mondani, hogy sima volt, de vannak ezek az úgymond forduló pontok a meccseken, amikor nüanszokon múlik, hogy ne a másik csapat jusson előnyhöz. Hát az angoloknál azért három emberre, Rashford, Bellingham és Kane, nem ebben a sorrendben lerendezték egymás között a gólokat, meg a gólpasszokat. Szerintem az döntő volt, hogy a horvátoknál például Modric nemhogy szürkén játszott, szegény még lassított felvételként csinálta meg a büntetőt az angolok javára.
2: Ez volt az egyik talán legjobban vált meccs így a csoport, az első csoport körben, és ezzel a 6 góllal, meg ha jól értem a tempóval, hát már itt volt, aki azt mondta, hogy szerinte ez volt a legjobb meccs így. Ezt ki lehet jelenteni, szerinted is?
3: Ki lehetne jelenteni, hogyha létezne ilyen, hogy semleges néző, de szerintem én legalábbis olyan vagyok, aki érzelmek alapján nézem a meccseket, és én személy szerint nagyon kíváncsi voltam például a norvég válogatottra, Hollandra külön, argentinokra, ott ugye szerencsére hozták is magukat az ászaik, de valóban, hogyha így az összképet nézzük, akkor azért az angol-horvát valóban kiemelkedik, de szerintem tényleg nagyon sok jó meccs volt. Hát voltak olyan meccsek is, amikkel büntetni lehet, nem ugye a spanyolok meccse is, de...
2: Hát ez a zöldfoki szigetek, nem?
3: Igen,
2: tehát, hogy
3: igen.
2: Kiixelték. Tehát, hogy szerintem az embereknek egy jelentős része konkrétan nem találná meg fél perc alatt a térképen, hogy hol vannak a zöldfoki szigetek.
3: Lehetséges, de ugye annyi kötődésünk van, hogy ott a stopira játszott az NBA-ben, de ami még extrább, hogy Panamánál becserélték a válogatottsági rekordert, Godoyt, aki a Honvéd játékosa volt, és még az NBA-3-ban is pályára lépett, ezzel valószínűleg egyeduralkodó ott a világbajnokság.
2: És játszik a VB-n az NBA, magyar NBA-3-ban.
3: Nem, tehát hogy most már nem ott van, de, okay, hogy, igen, de hogy nagyon rég volt, de azért ennyi büszkeségünk nekünk is van.
2: Hát a magyar NBA-3-ból adunk a VB-re, csak azért ez nem rossz. Ami nagyon megosztó volt előre, és ha jól értem, tegnap él, aztán kifejezetten nagy cirkusz volt belőle, hogy mondjuk hideg volt, esett az eső, és menetrendszerűen kötelezően egyébként elrendelték a hidratációs szünetet. Nyilván ez egy Los Angeles-i, vagy nem tudom, mexikói, szabadtéri napközben játszott meccsnél ez azért indokoltnak tűnik, de hát láthatóan azért itt nem ez van a háttérben, hanem az, hogy lehessen reklámot nyomni, és a TV közvetítési jogokért még többet lehessen elkérni. Hogy látod, hogy sportszakmailag ez a hidratációs szünet, ez mennyit változtathat, vagy változtatott így a játékon?
3: Hallgattam egy másik műsorban Felipe Matoszt, aki Magyarországon dolgozó, most már magyar állampolgár, amúgy brazil volt labdarúgó és edző, és ellene voltam, de meggyőzött azzal, hogy ezek a játékosok tényleg maximálisan ki vannak facsarva, és ez a 3 perc szünet fél időnként belefér. Ugye a FIFA az esélyegyelőségre hivatkozva mondja azt, hogy a 40 fokba is, meg a 20 fokba is megtartjuk, de tudjuk jól, hogy a terméket kell
2: eladni
3: vele. És igaz, igen, tehát hogy ezzel megtörsz egy lendületben lévő csapatot, esélyt adsz a gyengébbik csapatnak, amelyik rosszabbul kezdte a meccset, és igazából, hogyha a versenyszellemet nézzük meg, hogy minél több tovább meccsben maradni, akkor igazából ezt egy jó döntésnek kell elkönyvelni. Nekem, aki 35 éve úgy nézem a focit, hogy két fél időből áll, azért nehéz megszokni, viszont cserében nincsenek szerencsére 105 perces meccsek, csak hogyha indokolt a hosszabbítás.
2: Még egy dolog van, hogy az átlag szurkolóval nem fordul elő az, hogy a második félidő közepén kimegy a második, harmadik sörért, és csak arra rohan vissza, hogy üvölt a közvetítés, hogy gól, és lemaradt a gólról. Aztán nyilván utána 15-ször visszanézi ismétlésben, de hogy szerintem sokszor még a nézőknek is akkor ez alatt kiszaladnak gyorsan a mosdóba, hoznak egy új üdítőt, sort, sört, chipset, nem tudom én, ránéznek a telefonjukra, tehát hogy szerintem a nézők egy része is azért ezt nem bánja annyira.
3: Megváltozott az egész, és hogyha mondjuk ezt a VB-t a 94-es amerikai VB-vel mérem össze, aminek 12 éves voltam, tehát nekem az az első igazi VB, akkor azért tényleg nagyon más. Tehát ott ugye 24 csapat volt, fele ennyi mérkőzés, és ott még magát a focit nézte az ember. Itt már sorcokat látsz, arcokat látsz, jeleneteket látsz, tehát igazából maga a meccs nem is annyira érdekes a termék eladása szempontjából. Ezt azért nehéz megszokni. És tegnap Tühel például, az angol himnusz, nem tudom, látta, de beálltak elő a fotósok körülbelül 50-en, és reklamált, hogy ez mi, srácok, nem látom a játékosaimat himnusz közben. És azért, amikor ilyen apróságok döntenek, lehet, hogy egy Tühelnek ez is számít, meg bármelyik edzőnek a 48 közül, hogy ő lássa az arcokat, ki milyen elszánt, ki énekli, kinek az arcáról olvas le félelmet, hogy aztán ugye meg tudja fejteni a pályán történteket. Nyilván vannak adatok, azok a mérvadóak, de az érzelmek igenis számítanak
2: sokszor
3: továbbra is.
2: Sokszor a pszichológia
3: is.
2: Az érzelem, ahogy mondod, az rengeteget számíthat. Nyilván most még a csoportkörbe ez nem izgalmas, de aztán az egyenes kiesésbe ott pont ezek a tényezők lehetnek fontosak, hogy kit küld be mondjuk egy 11-es párbajba, kiről érzi azt az edző, hogy abban a lelki állapotban van, hogy ő tényleg a már teljesen elsavasodott izmai mellett is gond nélkül belővi mondjuk a 11-est.
3: Igen, de még Tühelnek innen üzennék, biztos nem fog hozzájutni, de hát ha...
2: De szerintem ők hallgatják a jazzit, már direkt felkeltek Amerikába korábban ezért.
3: Hogy ott volt előtte egy hűtőláda, amit ugye a Marcelo Bielsa ülni szokott a kispad helyett, a hűtőládán szokott ülni, hogyha arra felállt volna, akkor szerintem látja a játékosokat, nem tudom, hogy utólag megbüntették-e volna, de az egy jó megoldás lett volna.
2: Szerintem arra csak 80 nincs centit. Még szabály a FIFA-nak, hogy nem lehet hűtőládára állni, bár ott tényleg minden szabályozva van ma már. Tehát,
3: igen, meg nem tudhatod, hogy utólag hogy csapnak le rád.
2: Ugye az elején volt nagy izgalom, hogy nagyon drágák lesznek a jegyek, aztán jött, hogy van több mint 150 ezer jegy szabad, ami eladó, aztán lecsökkentek az árak. Milyen a hangulat a stadionokban? Mennyire van tele? Hogy látod? Ez mennyire befolyásolja a játékot?
3: A hangulat szempontjából, ami tévén keresztül átjött, mindenképpen az angol-horvát volt a legmegérintőbb. A skótok is oda tették magukat, de számomra is meglepő, hogy teltházak előtt futnak a meccsek, mert azért voltak olyan mérkőzések, amikre előzetesen azt gondoltam, hogy jó, hogyha egy negyedház lesz harmadház, már csak azért is, mert azért mondjuk Mexikóban, helyi idő szerint délben meccsre kimenni, az azért ember próbáló, az lehet, hogy már majdnem olyan fizikai erő próbál egy átlagember számára, mint az élsportoló számára ott játszani.
2: Kis túlzásra mondjuk Curaçaóba, jó, ez egy erős túlzás azért, de hogy szinte alig laknak annyi, hogyha mindenkit a csecsemőktől az aggasztjánokig alig férnek be egy stadionba. Szóval szinte beférnek majdnem egy stadionba. Jó, 150 ezeren laknak, és nem 150 ezresek a stadionok, de hogy hát mondjuk a lakosság fele kéne ahhoz, hogy megteljen egy stadion. Tehát, hogy
3: igen, de ez a 2016-os EB-n is Marseille-be játszottuk a második csoportmeccset Izland ellen, és az egy 60 ezeres stadion körülbelül a velodrom, és nagyon meglepett engem is, hogy az izlandiak, magyarok ugye volt 25-30 ezeren, és az izlandiak is voltak 15-20 ezeren. Meg szoktunk ilyeneket olvasni, ugye, hogy mondjuk Ferőáról körülbelül az egész sziget átment a kézilabda világbajnokságra, hát egy csarnokot azért meg tudnak tölteni ők is, de mondom, a velodromba is nagyon sokan voltak az izlandiak, ennyi zárójel.
2: Ugye az első fordulóban, amire szerintem még nem számítottunk, és ez láthatóan nagyon nagy izgalmakat kavart, hogy egyrészt Argentinának azt mondták, hogy ők azért, ez már nem az ő VB-jük lesz, túlságosan öreg a csapatuk, Messi is már nem fiatal, ehhez képest 3 góllal kezdett, és nem arról volt, hogy kaptak 3-11-est, amit ő bevalt, hanem az szép 3 rendes gól volt. Lehet azért az argentin csapat megint ott a döntőbe, vagy azért ez azért még odáig hosszú út van, és ott ki fog jönni a kor, meg nem biztos, hogy lehet, hogy a Messi még rúg pár gólt, és akkor ő lesz az abszolút csúcstartó, de lehet ez még az argentinok VB-je?
3: Itt annyit szúrnék közbe, hogy meglepődtem magam, tehát régen mindig furcsáltam, hogy lehet játékosoknak szurkolni csapatok helyett, és most 44 évesen azon kaptam magam, hogy szurkolok Messinek, szurkolok Ronaldónak, szurkolok Lukakunak, tehát olyanoknak, akiknek benne van, hogy...
2: Kénynek az angoloknál, nem? Szerintem
3: az... Ő még nem játszott olyan csapatban, amit kicsit is tudok szeretni, de amúgy a Kén előtt is le a kalappal. Tehát szerintem simán döntőbe juthatnak, én Katarba is azt gondoltam, hogy Messi formán kívül érkezik oda, bár igazából az utolsó felkészülésében összeszedte magát nagyon, és ott nagyon egybe volt a katari VB-n, és szerintem most is meg tudják csinálni az argentinok, viszont azt mondom, hogy az első kör alapján, hogyha formaidőzítésre gondolunk, nem lehet semmit mondani biztosat, hogy na most az angolok tudja, hogy bemasíroznak, mert nagyon sokszor ráfáztak már, hogy bekezdtek a csoportmeccseken, csak ott van az a fránya formaidőzítés, a spanyolok ugyanúgy lehetnek világbajnokok.
2: Hosszú maraton, tehát itt a legvégén is tudni kell győzni, tehát hogy folyamatosan kell ott lenni, és pont a spanyolok kapcsán én sem írnám le őket abszolút.
3: Nem, tehát ettől még vígan tovább fognak jutni a csoportjukból, és semmit nem számít, hogy az első meccse hogy kezdesz. Mondjuk tegnap meg ugye hallgattuk, hogy a angol-horvát meccsen lehet, hogy jó lesz nekik a döntetlen, hát egyáltalán nem ez látszott egyik csapaton sem.
2: Örök nagy kedvenc, Brazília.
3: Hát, na, egyébként jó, hogy felhozod, mert a Brazil-Marokkó bár csak 1-1 lett, tehát hogy nem hozta ezt a majdnem 2,5 gólos átlagot, de az egyik legjobb meccs volt, de azért csalóka, mert Marokkó is jó helyen áll a FIFA világranglistán. Hát, én most a brazilokban nem érzem azt, hogy eljutnak a döntőig, de lehet, hogy ez is egy rosszul öregedő kijelentés lesz a végére.
2: Szerintem a 4., 5., 6. olyan világbajnokságnál vagyunk már, amikor menet közben egyszer csak előjön az, hogy na, akkor most végre megtörik a dél-amerikai és európai hegemónia, és nyilván alapvetően afrikai csapat, valamelyik afrikai csapat oda jut a csúcsra. Aztán ez soha nem valósult meg, igazából még döntőbe se jutottak el, talán 4. döntőbe egyszer volt, tehát hogy van arra esély, hogy mondjuk tényleg ez az európai, dél-amerikai hegemónia tényleg megtörik egyszer a világban, és mondjuk akár a döntőig eljut egy afrikai csapat?
3: Egyszer szerintem, hogyha valamelyik csapatnál összejön egy olyan generáció, ahol megvannak ezek a szervezettség mellett, megvannak az extra játékosok, de tényleg 5-6-an, akkor szerintem megtörhető, tehát legalább egy döntőbe jutás. Ugye Gánának se sok hiányzott annak idején Uruguay ellen. Egyébként most is őket látom talán az egyik legerősebb afrikai csapatnak, de mondjuk, hogyha nézed a kongóiakat tegnap, hát maximálisan szervezett csapat volt, francia, belga, angol csapatokból vannak összeválogatva, van egy francia edzőjük, aki kifejezetten a szervezett játékáról híres, de hát nekik ez lesz majd a korlátjuk, hogy például elől vékonyak, és emiatt nem fognak céltenni, mert egyébként szerintem a továbbjutás 5-6 csapat kivételével bármelyiknek összejöhet így ebben a rendszerben.
2: Te kinek szurkolsz, és most nem a személyes szimpátiával kérdezem, hanem melyik csapatnak szurkolsz abból a szempontból, hogyha ők nyernek, az a foci jövőjének, a foci népszerűségének tenne a legjobbat. Ebből a szempontból van-e kedvenced?
3: Hát attól függ, hogy globális szinten nézzük, vagy mondjuk európai szinten, mert hogyha azt nézem, hogy magyar vagyok, akkor mondjuk én így a horvátoknak mindig tudok szurkolni, mint szimpatikus szomszédországnak. De hogyha globálisan nézzük, hát nem tudom, szerintem többet föl lehet sorolni. Tehát a francia, spanyol, argentin, brazil, nem gondolom, hogy bármelyik ellenére lenne a futball fejlődésének. De ugye Üzbegisztánnál például, ők nem fognak nyerni valószínűleg, de azért utánpótlás korosztályokban ugye már értek el sikereket. Cannavaro szövetségi kapitányuk, és ott most gondolkodnak azon, hogy vegyék le az államról ugye az ottani labdarúgást, tehát hogy privatizálja, teljesen más, hogy mint itt, tehát ne is menjünk bele, de nem tudom, Üzbegisztán az lehet, hogy megnyomná.
2: Na hát nagyon szépen köszönöm, Gergely, hogy bejöttél és meg tudtuk beszélni, hát itt még hosszú menetelés van azért, itt főleg aki a végéig el akart majd jutni a csapatok előtt, fogjuk ezt még folytatni. Filipov Gergely sportújságírót hallottuk az első csoportkör után, hogy egy picit milyen a hangulat, hol tartunk a foci VB-n. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Gólpassz a Business Class világbajnok rovata.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfont Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobilszolgáltatód.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban szombattól július 6-áig a H7-es hév karbantartás miatt nem közlekedik. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő BKK autóbuszokkal utazhatnak. Várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút, Váci út csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért annak környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, és a 10-es autóbusz a rendezvény miatt sűrűbben indul. Akadozik a haladás továbbra is az M1-es M7-es kötős bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn mindkét irányban a nagyobb csomópontoknál. Az M3-as bevezető szakaszán a Szent Mihályi út előtt a Kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig. A Műegyetem rakparton befelé, a Budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és délfelé a Margit hídtól a Lánc hídig. Varga Etelem, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: hogy szerintem a gyógyszeriparról, meg a te konkrét szakmáról, ami akár PR, CSR, bármikor érdemes beszélgetni, sőt, szerintem most a kormányzati kapcsolatoknál is azért egy picit több változás van a normál megszokotthoz képest, azért majd erről is fogok kérdezni. De az első, van a marketingen média, van egy szakmai zsűri által megszavazott díj, ahol a PR listának te lettél az első helyezettje. Gratulálunk! Mi az, ami ahhoz kell, hogy valaki egy ilyen díjat megkapjon, és ez a szakmának a díja, tehát, hogy itt ezt nem valami állami ember osztja egyedül, vagy valami állami bizottság, hanem ez konkrétan a szakma. Szerintem mindig az a legnagyobb elismerést, hogyha az embert a saját, hát hogy mondjam, akár versenytársa ismerik el.
1: Igen, egyetértek abszolút, tehát ez egy valóban szakmai díj, egy 21 főből álló, szerintem szakma kiválóságait tartalmazó zsűri állítja össze a listát, és őszintén megmondom, hogy számomra nagy meglepetés volt, hogy 3 éven belül másodszorra is a lista élére bírtam kerülni, és különösen jó érzés volt az, hogy 3 évvel ezelőtt nem tudtam átvenni a díjat személyesen, most pedig át tudtam venni, úgyhogy ezért is úgy éreztem, hogy kárpótol az élet, mert 3 évvel ezelőtt azt hittem, hogy egy ilyen listának egyszer lehet az élére kerülni, és nem tudom átvenni a díjat, most pedig sikerült. Hogy mi kell ahhoz, szerintem nagy közhely, de nagyon igaz, hogy ma már nincsenek egyéni teljesítmények a korporát világban. Tehát, hogy ugyan én veszem át a díjat, és ez valóban nem áll szerénység, de a díj nem nekem szól, hiszen azt nézi a zsűri, ami a mi tevékenységünkből látható. A kampányaink, a márkaépítés, a kommunikáció, a Richter társadalmi szerepvállalása, és ezt nem én csinálom egyedül, hanem alattam van egy nagyon jelentős csapat.
0: Hány fős csapattal dolgozol?
1: Hát itt Magyarországon 30-an vagyunk, és összesen, hogyha az összes piacot nézem, akkor pedig közel 70-en.
0: Hány országban vagytok jelen most? Ez lehet, hogy tudnom kéne, de hogy azért,
1: igen,
0: ti azért nem 2-3 országban
1: nem, hát gyakorlatilag a Richter bír ma az összes hazai cég közül a legnagyobb globális jelenléttel, ami azt jelenti, hogy közel 70 piacon vagyunk jelen. Ebből a 70 piacból körülbelül olyan 35 az, ahol van valami fajta aktív márkaépítési tevékenységünk. De gyakorlatilag innen Budapestről 70 piacnak a kontrollját kell ellátni és támogatását. Krízis kommunikációs helyzet például olyan piacon is bármikor előállhat, ahol egyébként nincs aktív márkaépítés. Tehát, hogy amit mondtam, és amivel kezdtem, hogy ez a díj nem nekem szól, ezt tényleg nagyon komolyan gondolom, hiszen alattam van egy nagyon komoly csapat, nagyon felkészült szakemberekkel, akik nélkül nyilván, hogy egy ilyen listának nem lehet az élére kerülni. És hát azt gondolom, hogy ami miatt az első helyre kerültem, az többek között emiatt is van, hogy a Richter teljesen unikális ebből a szempontból, hogy ilyen globális jelenléte egyetlen egy hazai központú leányvállalatnak sincs, se a MOL-nak, se az OTP-nek.
0: Ugye, nagyon érdekes, hogy a globalizáció, azt halljuk évtizedek óta, de azért jól gondolom, hogy nagyon eltérő piacokra, nagyon eltérő módszerekkel kell akár ugyanazt a gyógyszert, mondjuk a szetelt, mint egy konkrét, bocsánat, én azt szedem, tehát ezt konkrétan tudom, hogy azt így átjátok, hogy ugyanazt a gyógyszert nagyon más módszerekkel kell megjeleníteni egy piacon, marketingelni, elmagyarázni, hogy ez mire jó. Nagyon mások az a módszerek, amit alkalmaznatok kell a különböző piacokon?
1: Igen, ezt nagyon jól látod, tehát igen.
0: Tehát nem egy AI belobod, beprontolod, és akkor kijön három reklám, és kész, vége, mehetünk haza.
1: Nem, tehát a gyógyszeripar nagyon speciális, az már alapvetően egy különbséget okoz, hogy mi a nyugat-európai piacokon és Latin-Amerikában és Ausztráliában kizárólag nőgyógyászati készítményekkel vagyunk jelen. Tehát, hogy a Richter ma Európában nőgyógyászatban piacvezető, egyedül a világon nálunk.
0: Az kevés dologban mondhatja el egy magyar cég magáról, igen, hogy akár egy szűk piacon is piacvezetőnek számít.
1: Ez így van, és a Richter ma az egyetlen cég a világon, akinek van originális nőgyógyászati kutatása. Egyébként pont ma van a launch konferenciája egy új originális gyógyszerünknek, menopauzára. 25 éve nem volt menopauzára originális készítmény. Belgiumban hoztuk létre a nőgyógyászati R&D központot, tehát a Richter teljesen unikális ebből a szempontból, és Nyugat-Európában

0: Európában és ezeken a piacokon csak nőgyógyászattal vagyunk jelen, míg a régióban, Magyarországon, Oroszországban, fákban pedig egy teljes palettával, tehát ott nagyon erősen meghatározó a Richter az alapellátásba. Ez már eleve nem teszi lehetővé, hogy egy teljesen egységes kommunikációval és márka stratégiával induljunk el, hiszen egyszer más a termék paletta, más a portfólió, amivel jelen vagyunk a különböző régiókban, de még egyébként még EU-n belül is hatalmas különbségek vannak. Egyébként a Richter szervezeti felépítése úgy néz ki, hogy 9 klaszter van, és ezeket a klasztereket földrajzi és kulturális hasonlóságok alapján hoztuk létre, de még Európában is nagyon nagy különbségek vannak. Tehát például nagyon sok példát tudnék arra mondani, hogy az a kommunikáció vagy kampány, ami működik Nordicsban, tehát mondjuk Svédország, Dánia, Finnország, az abszolút működésképtelen Dél-Európában. Teljesen más a fogyasztó insight, a fogyasztói attitűd, ráadásul a nőgyógyászat egy rettentően szenzitív terület, ahol maga a nem betegről beszélünk, hiszen fogamzásgátlás, menopauza esetében nem beteg, hanem páciens. Egy komoly döntéshozó. Tehát, hogy nem lehet egy egységes sablont ráhúzni ezekre a piacokra, és igen, ahogy mondod, bedobni az AI-ba, beprontolom, és akkor kijön valami, és azzal elindulok. Ezt így nem lehet csinálni.
1: Mennyit változott egyébként az, ahogyan egy BN piacon nektek meg kell jelenni, mert ugye, hát azért 5 éve, 10 éve az, ami manapság, hogy az influencer marketing, meg a TikTok, hát ezek a egyszerűen még a fogalmak se voltak igazából ismertek, hogy nektek is ennyire kell haladni a korról egy olyan terméknél, ami hát szóval ez nem az a fajta, hogy bemegyek a ruhaboltba, és akkor most a csivili-virüli rózsaszint lilát vagy éppen feketét választom, és akkor ott tényleg egy ilyen pillanatnyi pszichológiai befolyás alapján döntök, hát a gyógyszer, vagy akár azok a termékek, amit úgy mond, ha nem is betegnek, de páciensnek adtok, ott azért nem lehet ezen az alap, hogy most akkor egy cuki fiú, cuki kislány a TikTokon éppen. Hú, ez nagyon jó volt ez a gyógyszer, mert annyira jó felpörögtem tőle, és tényleg annyira jó volt a buli. Ezt hogy tudjátok kezelni?
0: Tudod, mi az elképesztő, hogy pedig ez a valóság. Tehát, hogy mondok egy példát, menopauza és hormonpótlás vonatkozásában Európában mondjuk 5-10 évvel ezelőtt nagyon nagy volt az ellenállás. A betegek, a nők és az orvosok részéről is, aminek az oka egy, most ebben nem megyek bele, de egy rosszul végzett és nagyon elterjedt klinikai vizsgálat. Majd ezt követően az angol száz, tehát a UK piacon egy influencer, egy nagyon sok milliós követőtáborral bíró influencer elkezdte kommunikálni azt, hogy már pedig ez a klinikai vizsgálat ez elhibázott volt, a hormonpótlásnak milyen előnyei vannak, sokkal több az előnye, mint a hátránya, és gyakorlatilag megfordította a trendet. Egy influencer, és ma ott tartunk.
1: És még csak nem is ti vagy a versenytársaitok
0: fizete, nem is tudtatok
1: róla.
0: Mi nem tudtuk volna ezt megtenni. Ő megfordította a trendet úgy, hogy ma ott tartunk, hogy hormonpótlásból hiányra futunk jó pár nagy európai piacon, mert akkor a kereslet, hogy egyszerűen nem tudjuk a gyártással lekövetni azt a keresletet, ami kialakult. Tehát, hogy nagyon jellemző a gyógyszeriparra is az, és a gyógyszereknek a kommunikációra is, hogy sokszor egy influencer a social media felületeken hitelesebb, mint én, mint gyártó maga. Igen, hát hogyha rámész valóban, ahogy mutatod, gyakorlatilag eldobsz egy követ, és szembe találod magad a közösségi médiába valami olyasmi kommunikációval, ami hormonpótlásról szól, vagy menopauza területén mozog, tehát hogy nagyon-nagyon nagy szerepe van az influencer.
1: Akkor ez még nektek is egy tanulság volt ezek szerint, hogy érdemes ezeket a, hát, nem biztos, hogy szereted, de korszerű vagy modern eszközöket
0: alkalmazni. De kell, tehát hogy nem, kell is, majdnem minden piacon dolgozunk együtt influencerekkel, akik persze nyilván megválogatjuk, hogy kikkel, de azt gondolom, hogy ma már ez elengedhetetlen.
1: Beszéljünk egy picit a CSR-ról. Mennyire fontos ez nektek, milyen területeken vagytok aktívan, hol van ennek a vége, mennyire tudtok ebbe még aktívabbak lenni?
0: Igen, én azt gondolom, hogy ma olyan nagyvállalat, egy felelősen, hosszú távon gondolkodó nagyvállalat nem teheti meg azt, hogy a CSR-t ne vegye komolyan, és ez nem csak a kommunikáció szintjén kell, hogy mozogjon, hanem úgy gondolom, hogy valódi értékteremtésről kell, hogy ez szóljon. Meg kell találni azt, hogy melyek azok a valós társadalmi igények, amelyekre az adott nagyvállalat érdemi választ tud adni. Mi abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy a tevékenységünkből adódóan két végtelenül forráshiányos nagy társadalmi arrendszerrel érintkezünk gyakorlatilag folyamatosan.
1: Talán az egyik az egészségügy.
0: Az egyik az egészség, ugye másik az oktatás. Így aztán mi úgy definiáltuk magunknak, hogy nekünk ezen a két területen kell kitölteni ezt a típusú tevékenységet, és az egészségügyön belül is nagyon fontos a prevenció és az edukáció. Rengeteg edukációs kampányaink vannak, a Richter Egészségváros, amit 17 éve viszünk Magyarországon, az azt gondolom, hogy egy olyan szűrőprogram, ami ma már kormányzati feladatokat lát el, tehát gyakorlatilag több százezer embert szűrtünk le ez alatt az idő alatt. Tehát, hogy az egészség, ugye másik pedig az oktatás, ahol kiemelten a természettudományos oktatás, vegyészképzés, de egyébként majdnem minden orvosegyetemmel van a Richternek együttműködése, és próbálunk valóban olyan programokat elindítani, ami tényleg igazi értékteremtésről szól. Mire gondolok itt? Például a magyar piacon nagyon büszke vagyok arra, hogy elindítottuk 3 éve a RAJT programot, ami arról szól, hogy a szegregátumokba elmegyünk a Máltai Szeretett Szolgálattal közösen, és ott végzünk gyerekeknek egészségügyi oktatást, felvilágosítást. Elképesztő, hogy mennyire nulla szinten van mindenfajta ismeret.
1: Ez szerintem mindenhol ránk fér egyébként, de tehát ebben nem lehet hibázni, hogyha ezt bárhol jól csináljátok, mert mindenhol szükség van rá.
0: Igen, ezt mi nagyon sok piacon csináljuk, azokon a terápiás területeken, ahol jelen vagyunk, ott folytatunk edukációs kampányokat, mondok egy példát, mikor 10 évvel ezelőtt bevezettünk elsőként a világon a miomára gyógyszeres terápiát, akkor egy nagyon nagy európai kampányt folytattunk, hogy egyetlen ismerjék meg a nők a tüneteket. Nagyon sok nő nem ismerte föl a tüneteket, és mikor orvoshoz jutott, akkor már nem lehetett csak műtéti megoldást választani. Tehát a prevenciónak, az időben történő felismerésnek hatalmas szerepe van az egészség megőrzésben, viszont ehhez kell az edukáció, ami nagyon-nagyon hiányzik a legtöbb betegséggel kapcsolatban.
1: Ugye a harmadik terület, ami hozzá tartozik, és lehet, hogy az aktualitását, illetve ezzel kellett volna kezdeni, de szerintem ez így rendben van. Hát ugye a kormányzatban mindig vannak változások a struktúra, de hát azért most itt úgy tűnik, hogy egy picivel nagyobb változás lesz, és te, mint kormányzati kapcsolatokért felelős vezető, mennyire gyorsan, vagy egyáltalán tudtatok-e már az új kormányzattal kapcsolatba kerülni? Ugye, ha jól értem, megint OEP lesz korábban, ugye?
0: Igen.
1: Ugye volt OEP, aztán NEAC-nak hívták, most megint OEP, azért ebből gondolom van tartalmi változás, az emberek folyamatosan változnak. Mennyire jelent az egy kihívás? Mert azért ilyen 15 év vagy 16 éve nem volt, igen, hogy ilyen szinten minden változik a kormányzati oldalon.
0: Igen. Mi abszolút üdvözöljük egyébként azt a változást, hogy lesz, illetve van önálló egészségügyi tárca. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az egészségügynek legyen egy minisztériumi szintű önálló képviselete. Én azt gondolom, hogy mi nagyon gyorsak voltunk, tehát gyakorlatilag egy 10 napon belül sikerült fölvenni a kapcsolatot az összes ismert, akkor már publikált és kommunikált döntéshozóval. Ugye talán az is szerencsés ami számunkra, hogy nagyon sokan az üzleti életből kerültek most be a kormányzati struktúrába. Így nagyon sok olyan ember van, akivel nekünk döntéshozó, akivel volt nekem is személyes kapcsolatom, akár baráti viszony, ismertük egymást munkát, volt már egy bizalmi kapcsolat, úgyhogy nagyon könnyű volt ezt a kapcsolati rendszert felépíteni. Az nyilván, hogy hosszabb időt fog igénybe venni, hogy megértsük azt, hogy azok a területek, azok a dolgok, amik számunkra fontosak, azok ebben a struktúrában hova fognak tartozni. Kinek a kompetenciája lesz, innovációs pályázatok, vagy infrastruktúrális fejlesztésre kért pályázatok. Tehát a gyógyszeripar picit egy olyan terület, hogy a gyógyszergyártás, és itt most
1: hogy iparstratégia,
0: így van, tehát
1: innováció.
0: Ez egy, minden van benne, igen, iparstratégia, iparfejlesztés, innováció, egészségügy, gyógyszerártámogatás, gyógyszer ellátás, na most ez különböző.
1: Szerintem még környezetvédelem is.
0: Az is van, abszolút. Így van egyébként, pont most van ami, pont egy égető témánk, egy európai szabályozás környezetvédelem vonatkozásában, tehát hogy nagyon sok tárca van, akit érint, és meg kell értenünk azt, hogy majd adott tárcáknál ki fog felelni érte, kihez kell menni. Nagyon sokszor küzdünk azzal, hogy adott témák, mint egy ilyen Bermuda háromszögbe eltűnnek a tárcák között. A
1: kormányzatban ez teljesen rendszeres, ez 30 éve is így volt, amikor én ott voltam.
0: Igen, tehát hogy ezt meg kell értenünk, hogy hova fognak kerülni a számunkra releváns, fontos témák, és én abba bízom, hogy tényleg lesz egy hatékony jó együttműködés, mert szerintem az sokat számít egyébként, hogyha a kormányzati döntéshozó vállalati szférából ment oda, mert azt hiszem, hogy az a tapasztalatom, hogy sokkal könnyebb a közös nyelvet megtalálni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Zsuzsa, hogy bejöttél és mindezt elmondtad nekem. Beke Zsuzsát, a Richter Gedeon csoport szintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok főosztályvezetőjét hallottuk, és akkor az a kérdésem, hogy mennyire kell rohannod, mert a zene után a tőzsdenyitást fogjuk megbeszélni, és nyilván nem fogom tőled megkérdezni, hogy a Richternek miért annyi pont a részvény árfolyam.
0: Nem,
1: mennyi,
0: is mondhatom.
1: És tudom, hogy nem is mondhatsz, de azért, hogyha például a forintra vagy az olajára van valamilyen kommented, akkor szívesen örülök, hogyha még belem tudsz maradni pár percet. Köszönöm szépen. Tudsz maradni?
0: Tudok.
1: Jó, akkor egy kis zene, Jungle, Smile, és utána ketten jövünk vissza a piacnyitással.
2: Jazzy.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, június 18-án reggel 9 óra 54 perckor itt a Jazzy Business Classban László Csaba fog önöktől rövidesen búcsúzni, és Beke Zsuzsa itt maradt velem, és mindjárt lesz is hozzá majd kérdésem. A BUX 139.295-ön van, plusz 0,28%-ban, a Magyar Telekom 2742, plusz 0,44, a MOL 3830, plusz 0,52, a Blue Chip-ek közül egyedül az OTP van mínuszban, 44.830, mínusz 0,36, és hát én nem tudom, lehet, hogy hallgattak minket, és nagyon szimpatikusak voltunk, mert a Richter jelenleg 11.940-en áll, plusz 1,19%-ot hozott nyitás óta, tehát hogy lehet, hogy rengetegen hallgatnak minket, és nagyon jó beszélgetést folytattunk. Ami viszont nektek már azt gondolom, hogy érdekesebb, az euró HUF 350,6, de tegnap például szinte majdnem egész nap 350 alatt volt. Na azért ez nektek a tehát ha a Richternél valamit néztek így a pénzügyi mutatók közül, most nyilván a saját részvény árfolyamon túl, jó sejtem, hogy az az euró forint és az euró dollár pedig 304,6. Jó sejtem, hogy ezt nézitek a legátmúsabb szemekkel?
2: Igen, tehát hogy a Richter és minden exportőr számára ez nagyon nem egy jó hír. Tehát, hogy a Richternek jelenleg úgy néz ki, hogy a magyar piac olyan 6% körül van a teljes árbevételből részesedése. Tehát a Richternek gyakorlatilag szinte a teljes, jó, nem a teljes, de a árbevételünknek több mint 90%-a exportból származik.
1: Ráadásul náltuk a dollár is elég nagy arány. Lehet, hogy ahol még nagyobb volt, ahhoz nincs közünk, de ugye a dollár gyengülés benneteket pláne ütött.
2: Igen, tehát nekünk ez a forint erősödés, nyilván ezzel a forint árfolyammal nem tudtunk az üzleti tervbe számolni, és hát talán nem árulok el azzal se nagy titkot, ezt a negyedévek során el is szoktuk mondani, hogy azért ezt nem lehet teljes egészében fedezeti ügyletekkel kompenzálni, tehát ez nyilván ez a számunkra kedvezőtlen árfolyammozgás, ez meg fog jelenni a pénzügyi eredmények soron a negyedévek publikálásánál. Tehát ez semmilyen exportőrnek nem tesz jót, és így a magyar gazdaságnak sem, ha úgy vesszük.
1: Egyetértek, én makró oldalról, de én szerintem túl magas a kamat, és túl erős most az árfolyam. Szerintem ezzel a egy banknak előbb-utóbb foglalkozni
2: hát
1: kellene.
2: Meg hogy kérdés, hogy mennyire tudják a fundamentumok ezt az árfolyam szintet indokolni, hogy ez a nagy lelkesedés, ez a forinttal kapcsolatban meddig fog tartani, és esetleg lesz-e olyan, amikor hirtelen majd ez a lelkesedés megcsappan.
1: Reméljük, hogy ez nem következik be. Bitcoin 64.383, itt voltunk egy picit lejjebb, meg feljebb, és amiről még kérdeznélek, ugye, ha jól értem, az éjjel aláírásra került a megállapodás, hetek, hónapok óta nem láttam 80 dollár alatti olajárat, most 78,5-ön van a Brent. Benneteket mennyire érint ez a hormuzi szoros olajár, vegyipari alapanyagok, gondolom, hogy ez nektek azért szintén nem mindegy.
2: Igen, tehát a hormuzi szoros körüli problémák abszolút érintenek. Ugye a Covid óta állandóan asztalon van, hogy hogyan lehet kezelni az ellátási láncoknak a töredezettségét, és akkor azért a Covid nagyon rávilágított arra, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk sok hatóanyag esetében az ázsiai hatóanyag forrásoknak. Egyébként az EU-n belül el is indult egy stratégia erre, az a bizonyos Critical Medicine Act, aminek pont az a lényege, hogy ezt hogy lehet ezt a kiszolgáltatottságot csökkenteni. Tehát a hormuzi szoros miatt ugye nagyon-nagyon meghosszabbodtak a disztribúciós idők, és új disztribúciós utakat kellett, megoldásokat találnunk azért, mert ugye nagyon-nagyon kinyúltak akár több hónappal, amíg adott hatóanyag be tudott érkezni, ezért kénytelenek voltunk egy olyan stratégiát kialakítani, hogy a stratégiailag fontos, kritikus hatóanyagok esetén egy úgynevezett secondary source-t kellett magunk számára meghatározni, hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy az ilyen típusú geopolitikai változások az ellátási láncokat annyira befolyásolják, és annyira töredezetté teszik, hogy utána ellátási problémákat akadályoznak, okoznak.
1: Nyilván többletköltséget jelent nektek. Gondolom, akkor ez a hormuzi szoros kinyitás azért mindenképpen egy pozitív hír a számokra, számotokra. Hát reméljük, hogy a devizaügyek is majd egy picit rendeződnek. Köszönöm, hogy itt maradtál velem, és még a piacot is egy kicsit közösen tudtuk kommentálni.
2: Én is köszönöm.
1: Köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet minden hallgatóknak. További szép napot, jó szórakozást kívánunk. Viszont hallásra.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Szanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.szanitol.hu. A tiszta érintés.
2: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Napos meleg idő várható. Ma kezdődik az uniós tagállami vezetők kétnapos tanácskozása. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt MOL vezér. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil életét vesztette. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Kétnapos uniós tanácskozás kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők megbeszélésein szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőket ezúttal is tájékoztatja majd Volodymyr Zelenszky elnök a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: Csillebércen 70 évvel ezelőtt hozták létre a Központi Fizikai Kutatóintézetet, a KFK-t. A Normafa közelében lévő intézmény hamarosan a hazai tudományos élet egyik fellegvárává vált, amelyben számos Nobel-díjas kutató is megfordult. Olyan tudósok dolgoztak az intézményben, akik az amerikai NASA kitüntetését is megkapták. Az egyik legérdekesebb személyiség Stephen Hawking volt, de járt itt például Roger Penrose is, mindketten a relativitás elmélettel kapcsolatos megbeszéléseken vettek részt.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a Club de Beluga zenél, az együttes a New Jazz műfajának leghíresebb képviselője világszerte, a számtalan válogatás lemezről, reklámfilmekből is jól ismert 4-estől 2011-es dalukat játsszuk. Most pedig egy újdonság szól a stílusos és szenvedélyes zenék között, 3 éve jelent meg E-Jazzy Jello című dala.

0: nem dolgozhatnak, ezek a követkötések általában 18 éves korig érvényesek, 18 éves kortól már szülői engedély nélkül vállalhatnak munkát, és egészen addig tud diák munkát vállalni, amíg nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
1: Tehát a jogviszonytól függ, nem az életkortól.
0: Így van.
1: Mit tapasztalnak? Nyilván nem önök az egyetlenek a piacon, van egy csomó iskola szövetkezet. Van közöttük verseny, vagy szolgáltatásbéli különbség, vagy válogatnak ugyanúgy a munkavállaló diákok ezek között, a szervezetek között, mint ahogy mi válogatunk a különböző szolgáltatók között? Mi a helyzet a piacon, ha úgy tetszik?
0: Hát azt látni egyébként, hogy az iskola szövetkezetek bizonyos része specializálódott. Ugye mi esetünkben is ugye elsődlegesen a szakmai munkák, a szakmai gyakorlatok, a gyakornoki programok azok, amik dominánsabbak a munka lehetőségeink közül. Viszont ugye sok iskola szövetkezet az egy sokkal szélesebb körű munkakínálattal rendelkezik, tehát ők akár képesek a kétkezi betanított munkákat is kínálni a diákjaik számára. Uh-huh. Nálunk is vannak ilyenek, de nem túl nyomó részt. Tehát nálunk elsődlegesen a szakmai munkák azok, amik a jellemzőbbek.
1: Tehát iskola szövegkezetje válogatja, hogy ilyen csúnya magyarsággal beszéljek. Nem árt a kedves szülőknek körülnézni és segíteni az ifjú csemetéiknek, főleg minél fiatalabb, annál tájékozatlanabb, ha jól értettem. De további információkat a muis.hu, hiszen a Muis iskola szövetkezet igazgatósági tagjával beszélgetek, tehát a Muis, nyilván ugye a Muis ékezetek nélkül, a muis.hu oldalon mindenféle tudnivalót megtalálnak a kedves szülők, hogy segíthessék munkát vállalni óhajtó csemetéjüket. Másodi Szabolcsal tehát, a Muis igazgatósági tagjával hívtuk fel a figyelmüket mindezekre. Köszönöm szépen, hogy beszélhettünk, viszont hallásra.
0: Én köszönöm, viszont hallásra.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours első órájának a vége. Persze lesz programajánló a harmadikban, de mivel egy új eseményre szeretnénk felhívni az önök figyelmét, ezt itt és most is ajánlom. Június utolsó hétvégéjén ugyanis első alkalommal rendezik meg a Jazz Fest Keszthelyt a Festetics kastély varázslatos parkjában. A kétnapos fesztiválon a hazai jazz és swing élet kiváló előadói lépnek színpadra, köztük Szőke Nikoletta, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Mirtil és a Swingistik, valamint a Nagy Emma Quintet is. A koncertek mindkét nap délután 16:30-tól kezdődnek, a látogatókat pedig futrakkok és igazi nyári fesztivál hangulat is várja. A történelmi kastély környezet és a minőségi élő zene különleges élményt ígér a Balatonparti nyár egyik új kulturális rendezvényén. Ez lesz tehát a Jazz Fest Keszthely június utolsó hétvégéjén.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
1: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Szanitól, a tiszta érintés. www.szanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormúzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolaj termékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot, a járaton 15-en utaztak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a második órában, amelyet Brownie Get Loose című dalával kezdtünk, és amelyet természetesen a játék kérdéssel folytatunk tovább, hiszen ma és holnap még játszunk nyári nagytakarítás promóción keretében a Szanitollal közösen. Ha helyesen válaszolnak a mai kérdésre, esélyük nyílik megnyerni egy 5 termékből álló Szanitoll ajándékcsomagot. A kérdés nem nehéz, így hangzik. Melyik helyiségben a legmagasabb általában a páratartalom? A. Konyhában, B. fürdőszobában, C. nappaliban. A válaszok tehát jöhetnek e-mailben egészen éjfélig, nem kell most rögtön e-mailt küldeni. Hogy mire számíthatnak a Happy Hours második órájában? Először is egy születésnaposra, egy újabb születésnaposra, aki nem tudott velünk lenni az előző órában, lemaradt Dave Lee-ről, de majd talán szombat este a The Disco Partin be tudja pótolni a mulasztását. Viszont most Alison Maier-ről beszélünk hamarosan, utána pedig érkezik a stúdióba Dr. Bánhidi Brigitta Executive Coach, akivel szokásos csütörtöki lifehack rovatunkban beszélgetünk majd, de mielőtt mindezekre sort kerítenénk, először a The Hutchfest Collective egy dala, aztán pedig Takács Nikolasz énekel.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amiben az imént Takács Nikolasz énekelt nekünk. Újabb születésnapos következik, aztán persze később Lifehack, Dr. Bánhidi Brigitta Executive Coach-sal. 1961. június 18-án született Alizo Mouaie, aki a Yazoo nevű elektronikus zenei duóban kezdte, majd szólóban folytatta a pályáját, amúgy a polgári neve Genevieve Alison Jane Ballard. Jobb az Alizo Mouaie. Kevesen tudják róla egyébként, hogy egy osztályba járt a Depeche Mode két alapítójával is, Andy Fletcherrel és Martin Gore-ral, szóval ez egy jó évjárat, ez a 61-es, és mielőtt elektronikus zenére adta volna a fejét, Alizo Mouaie több rock és punk zenekarban is énekelt, valamint kitanulta a zongora hangoló szakmát. Egészen 82-ig volt ez így, de ha belegondolnak, a 61-es születésűek, vagy az akkortájt születettek legnagyobb része 10 éves korában bizony belekerült a punk őrületbe, szóval egyáltalán nem meglepő. Szóval kitanulta a zongora hangoló szakmát, aztán 82-ben az akkor Depeche Mode-ból távozó Vince Clarkkal megalapították a Yazoo-t. Ez a zenekar egyébként csak egy éven át volt aktív, de összehoztak legalább 3 örök zöldet, és mind a mai napig az örökségüket ápolják azok, akik elektronikus zenével foglalkoznak, különböző verziók, szemplingek és remixek formájában. A művésznő Alizo Mouaie első szólólemeze 84-ben jelent meg, ezen volt már saját slágere is, de Marvin Gaye átdolgozást is egész könnyedén tudott előadni. 85-ben adta ki azt az 1944-es jazz standardet, ami mindjárt jön, de azért még elmondom Alizo Mouaie-ról, hogy azóta is aktív, az utóbbi időben talán nem meglepő módon visszatért a synthpop gyökerekhez, de ezzel szerencsére semmi baj nincs. Viszont nagyot nézett a világ, amikor a Yazoo után eltűnt Alizo Mouaie, majd visszatért ezzel a dallal, amit még 44-ben Billie Holiday rögzített először, de a 80-as évek közepén ezzel a verzióval nagyon könnyedén, nagyon magasra lehetett jutni a slágerlistán, ha valaki úgy énekelte, ahogy most Alizo Mouaie. Boldog szülinapot, művésznő!

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcától a Kerepesi útig, illetve a Tököli útnál mindkét irányban, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint a Rákóczi úton a Blahalújza térnél. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szentimre tér között pótlóbusz jár. A Szentimre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. A Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a vízvezetéket. Toronydarú építése miatt lezárták ma estig a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál, ezért a Dob utca felől a Zsák utca lett. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat egy rövidebb szakaszon, vízvezeték javítása miatt. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé a Gyakorló utca után és a Gyógyszergyári utcánál is. Szép Csilla, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. Elérkeztünk a Lifehackhez. Itt a stúdióban velem dr. Bánhidi Brigitta, executive coach. Szia!
1: Szia, Laci!
0: Az van, hogy mégiscsak Brigi a szakértő, mindig ő hozza a témákat, de néha nekem is eszembe jut egy-egy épkézláb gondolat, bármennyire is furcsának tűnik, és egy környezetembéli eset kapcsán jutott eszembe az, hogy például a coach foglalkozik-e pro vagy kontra, vagy mindkét oldalon, vagy egyik vagy másik oldalon az álláskeresés témájával. Te általában vezetőknek adsz tanácsot, biztos el tudod nekik mondani, hogy egy álláskeresőnél például mire figyeljenek, mit kérdezzenek, hogy kérdezzenek, stb. És erről eszembe jutott, hogy vajon egy coach tud-e beszélni a másik oldallal, hogy milyen tanácsot adnál annak, aki állást keres. Most akkor melyiket tárgyaljuk ki, vagy vegyük egybe, aztán meglátjuk, mire lesz időnk.
1: Mindkettő szokott lenni, tehát olyan is van, hogy mondjuk egy cégvezető tulajdonoshoz megyek és interjúzok vele együtt jelölteket, felsővezetői pozíciókra jellemzően. Ennek is, tehát ezt is megnézhetjük, hogy ezt hogy csináljuk, meg miért van ennek értelme, és olyan is van, hogy álláskereső jelölttel készülünk együtt interjúra.
0: Szerintem mindkét fél hozhat magának, vagy vehet belőle jót, tehát a másik is, tehát nem árt, hogyha mind a kettőt hallják.
1: Jó, egyébként vannak közös pontok, lehet, hogy nézzük azt.
0: Akár.
1: Szerintem a legfontosabb az, hogy mindkét oldalról fel kell rá készülni. Tehát ha akár interjúztatok, akár én megyek interjúzni, nem lehet úgy oda beesni, hogy na majd akkor itt lesz valami. Mint hogyha egy egyetemi vizsgán készülés nélkül mennénk, hát ha szerencsénk van, akkor pont olyan tételt húzunk, de abba is bele fognak kötni. Tehát valahogy lehet, hogy átrugdosódok rajta, de nem biztos, hogy azt a képet akartam magamról mutatni. Tehát az interjúztatónak is tudnia kéne, hogy mit keres, mit akar észrevenni, mit akar kideríteni egy beszélgetésből, meg az interjú alanynak is tudnia kéne, hogy mit akar magából megmutatni. Ugye nem úgy képzeljük ezt el, hogy kialakítok egy olyan személyiséget, aki nem vagyok, hanem inkább úgy, mint amikor egy színész egy adott szerepen belül készül, elpróbálja, hogy azt a szerepet ő hogy tudja a legjobban megmutatni, tehát hogy én azt, aki vagyok, azt hogyan tudom átadni. És ez jellemzően az a jó, hogyha sztorikon keresztül csináljuk. Tehát, hogy ne kezdjünk el mondjuk olyanokat mondani, hogy én jó csapatjátékos vagyok, vagy jól kommunikálok, hanem készüljünk fel a saját múltunkból vett korábbi példákkal, ami akár egyébként lehet mondjuk egy egyetemi diákszervezetbeli példa is, hogyha egy fiatal munkavállalóról van szó, nem feltétlen kell, hogy munkajellegű legyen, de hozzak elő egy olyan példát, amikor mondjuk nem tudom, egy diákszervezetben egy tábort szerveztünk, és abban nekem mi volt a dolgom, és hogyan kapcsolódtam a többi felelős táborszervező egyetemi társamhoz. Tehát, hogy legyen egy sztorim, ami megmutatja, hogy mit értek én az alatt, hogy jó csapatjátékos vagyok. És ugyanezt nézi a másik oldal, ugye interjúztató se azt kérdezze, hogy jellemezd magát, hanem azt szokta kérdezni, hogy mesélj egy olyan helyzetet, amikor.
0: Akkor megkönnyíti a helyzetet, mert tudjuk, hogy egy sztorira kíváncsi.
1: De hogy legyen is sztorira kíváncsi, mert a sztoriból derül ki lényegében. Tehát, hogy a jelzőket, ugye ezt már asszertív kommunikációnál is beszéltünk itt veled is, hogy a jelzőket, azokat különbözőképp értelmezzük. Tehát az, hogy csapatjátékos, az ha most itt mi elkezdenénk leírni te meg én, hogy az alatt mit értünk, lehet, hogy lenne átfedés, valószínű, de olyan lenne, hogy lenne két halmazunk, amiben meg vannak nem átfedő elemek is, és mondjuk, hogyha tovább megyünk, hogy nem tudom, mondjuk türelmes, ha azt akarjuk leírni, vagy azt akarjuk leírni, hogy kitartó, akkor megint különböző dolgok lennének mögötte. Ellenben, hogyha igéket használunk, ha azt mondjuk, hogy mondjuk nekem nem okoz gondot fél órát várni az autóban egy meeting előtt, akkor te pontosan tudod, hogy fél órát fogsz tudni engem várakoztatni, egy óránál meg lehet, hogy majd írnod kéne egy üzenetet, hogy ez több lesz. Uh-huh. És akkor nem kellett értelmeznünk, hogy a türelmes az mit jelent. Tehát, hogyha igéket rakunk bele, igéket várunk el, hogy mit csinált a kolléga, meg igéket mondunk interjú alanyként, akkor megkönnyítjük a másik félnek, hogy elképzelje, hogy valójában mire számíthat tőlünk.
0: De ugye az interjú szerintem az esetek legnagyobb részében az úgy zajlik, hogy én szeretnék valahova bekerülni, én jelentkezem egy állásra, ezért én igyekszem mindent megtenni azért, hogy én ott jó képet mutassak magamról, és felvegyenek, tehát magyarul én vagyok a nehezebb helyzetben, nem? Nem pedig az interjúztató. Akár kvázi hátra is dőlhetnék, és mondtad,

0: és ezt utólag vissza tudtam jelezni a tulajdonosnak. Másrészt, hogy én fel tudtam tenni az azokat a kérdéseket is, amikkel egyébként készültünk, hogy ezt meg akarjuk tudni a jelöltről. És hiába, igen, igazad van, hogy a legjobb oldalát akarja mutatni, de azért, ha valakire, ha kiderül 20 perc alatt, hogy nem érdemes beszélgetni, akkor engedjük el, de hogyha valakire 20 percnél többet rászánunk, mondjuk beszélgetünk vele 40-50 percet, akkor azt már nagyon nehéz végig szerepből végigcsinálni. Akkor már ki fog jönni egy-egy sztoriba valami olyan félmondat, amivel bele tudunk kérdezni, amiből úgy már kiderül az igazi énje. És ekkor szerintem nagyon fontos ez a fajta ilyen coach szemlélet. Nem kell ehhez feltétlen kócsnak lenni, csak a szemléletet mondom, hogy tudjam, hogy mit nézek, hogy mire nem kaptam még választ, mikor változott meg a jelöltnek a testbeszéde, a hangja, mi az, amikor egy kicsit, hogy mondjam, ingerült, tehát hogy nem is biztos, hogy ingerült lett, de hogy mégiscsak egy valami változás átfutott rajta, hogy mik azok az érzelem dúsabb helyzetek, amik arra adnak egy kis jelet, hogy amikor valami van, lesz majd valami a cégben, akkor ő arra hogy fog reagálni.
1: Ez az interjúztató része, de azért én élek a gyanúperrel, hogy interjúzók is hallgatnak minket. Igen. És valahányszor valamilyen oknál fogva, pedig nem keresek állást, feldob valamit a YouTube, nézzek meg egy ilyen videót, vagy bejön egy hirdetés, elég sok bejön, akkor ilyenekkel operálnak például a tanácsadók, hogy mit mondja arra a kérdésre, hogy és mennyit szeretne keresni? Tehát magyarul rámennek, uh-huh, a nagyon konkrét dolgokra. Van egy vagy két olyan konkrétum, amit még itt még beleférne az időnkbe, amit tudunk mondani, és most kivételesen tényleg a munkát keresőket képviselem ebben a beszélgetésben. Nagyon sok korporét témánk van, úgyhogy elégedettek lehetnek a másik oldalon
0: jó, jövők. Jó, persze. Én azt gondolom egyébként, hogy ezek nem sülnek el jól, tehát hogy viszonylag sok olyan esetről tudok, amikor próbaidő alatt felmondásra, vagy hát a munkaviszony megszakítására kerül sor, mert a 3 hónap alatt már biztos kiderül, hogy nem azt a lovat vettük, amit árultak. Tehát egy interjún is hiába akarom nagyon azt a munkát, és már nagyon kéne a pénz, hogyha nem magamat adom, akkor ki fog utána derülni, hogy nem passzolunk a céggel. Pláne egy vezetői pozícióban még hamarabb. És egyébként mindenkinek csak az erőforrásait pazaroljuk vele, meg az idejét húzzuk.
1: A sajátunkét is.
0: A sajátunkét is pontosan, mert 3 hónap múlva megint ott leszünk, hogy kereshetjük, újra kezdhetjük a keresést. Tehát én azt gondolom igazából, hogy gyakoroljuk azt, hogy milyen sztorikat akarunk elmondani, halljuk meg a saját hangunkat, keressük meg, hogy mik azok a triggerpontok, amikre esetleg ugrunk, amit biztosan nem akarunk egy munkahelynél, és legyünk őszinték, mondjuk el ezeket. Hogyha én most biztosan tudom, hogy nekem a 2. kerületi munkahely nagyon drág, messze van a 15. kerületi lakásomtól, akkor ne mondjam azt, hogy hát nem, majd megbeszéljük, hogy mennyit jövök be. Mondjam meg, hogy heti 2 napot vagyok hajlandó bejönni. Hogyha ez nekik oké, akkor jók leszünk, ha nem oké, akkor meg 3 hónapig küzdeni fogunk azzal, hogy elvárják, hogy többet jöjjek, én nekem meg baromi messze van.
1: Hát igen, 2 pont közt a legrövidebb a szaggatott, szokták volt mondani rajzból, ugye? De itt meg az őszinteség, mert megsporulunk egymásnak egy csomó idegállapotot, igen, meg időt. Igen. Nem csak a munkavállaló, hanem a munkáltató is.
0: Igen, egyébként nagyon, tehát hogy ha ilyen mit válaszoljak erre a kérdésre, műválaszokat, nagyon sok, elég megkérdezni az AI-t, hogy milyen műválaszokat adjunk, de az nem a saját válaszunk lesz, és a sánta kutya esete előbb-utóbb előjön, hogy kiderül, hogy ez nem a mi válaszunk volt.
1: Na ez valami egészen mélyről jövő és évezredek óta velünk lévő dolog, amit nem a korporét világ talált ki, hanem egyszerűen ez a jó. Ha magunk vagyunk, próbáljuk meg, mert megkíméljük magunkat, meg a munkavállalót is, vagy fordítva egy csomó fölösleges körtől. Bánhidi Brigittának köszönöm szépen, hallgassák vissza a korábbiakat is mindenképpen, hiszen a Spotify-on elérhetők Brigitta csatornáin, és ha kérdésük van, akkor keressék meg őt a bánhidibrigitta.com oldalon. Jövő héten csütörtökön megint találkozunk, keresgélni sem kell, mert számítok rád, hogy jössz. Szia!
0: Rendben.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának a vége, amelyet persze majd követ a harmadik. Abban is fogunk programot ajánlani, de ha most találós kérdésben feltenném a hallgatóknak, melyik az az új kulturális rendezvénysorozat, amely június utolsó hétvégén indul, ingyenesen látogatható, és a hazai jazz és swing élet előadói lépnek fel, talán már néhányan együtt mondják majd velem. Hiszen... ismételjük meg még egyszer, hogy rögzüljön, és ez a célunk, június utolsó hétvégéjén első alkalommal rendezik meg a Jazz Fest Keszthelyt a Festetics Kastély varázslatos parkjában, ahol, ahogy említettem, a hazai jazz és swing élet előadói lépnek fel köztük. Szőke Nikoletta, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Mirtil és a Swingistik, valamint a Nagy Emma Quintett is. A koncertek mindkét nap délután 16:30-tól kezdődnek a történelmi környezetben, a Kastélyparkban, és a futrakokkal és egyéb fesztivál elemekkel feldíszített esemény két napon át tart, egészen pontosan egy egész hétvégén át, és különleges élményt ígér a Balaton partján. Tehát ez a Jazz Fest Keszthely június utolsó hétvégéjén a keszthelyi Festetics Kastélyban.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibus Kft., az Ibus utazási iroda üzemeltetője. www.ibus.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezlalsók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
1: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Szanitól, a tiszta érintés. www.szanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot, a járaton 15-en utaztak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Üdvözlöm Önöket! Azt hiszem, mi itt a Jazziben nyertünk. Ez már 50%, hiszen Önök itt vannak velünk, vagyis tulajdonképpen a legdrágábbból áldoznak ránk az idejükből, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Akkor win-win a helyzet, hogyha a harmadik óra tekintetében is győznek maradni, és győzik hallgatni, amiket majd mondani fogunk Önöknek. Mi van hátra? Van programajánló, van még naptári eseményem, amelyet szeretnék megemlíteni, és persze zenét is játszani hozzá. Van tisztasággal kapcsolatos érdekesség, és lesz mesélő Budapest is. Közben persze a jazzy zenék, amelyek szolgáltatják a változatosságot. Most például a tip funk következik, aztán pedig a jazz meg az. Mielőtt azonban útjára engednénk e két dalt, természetesen még egyszer elmondom mai játék kérdésünket is, hiszen ma és holnap még tart nálunk a nyári nagytakarítás a Sanitollal közösen. A helyes válasz beküldők között ma is kisorsolunk egy 5 termékből álló Sanitol ajándékcsomagot, meg persze holnap is, hiszen lesz napi kérdés, amelyre a megfejtéseket a játék@jazzy.hu e-mail címre várjuk. A kérdés így hangzik. Melyik helyiségben a legmagasabb általában a páratartalom az alábbiak közül? A konyhában, a fürdőszobában vagy a nappaliban? Ha tudják a választ, akár most is küldhetik, vagy éjfélig bármikor, és akkor jöjjön a tipfunk.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlók. Július közepén újra szupersztárok érkeznek a Veszprém Festre. A négy napos, izgalmas program sorozatot a hónap harmadik szerdáján a kolumbiai énekes dalszerző Juanes, a latin rock egyik legismertebb alakja indítja. Másnap Beth Hart, a világ egyik legjobb blues rock énekesnője veszi át a színpadot. A düsseldorfi Kraftwerk, amelyik az elektronikus zene egyik úttörője és óriási hatással volt a techno, a hip-hop és a szintetizátoros popzene fejlődésére, pénteken nyűgözi majd le a közönséget. A szombati zárónapon a Pink Martini csinálja meg a buli hangulatot, amelyet az amerikai Thomas Lauderdale vezet. Ő azzal a céllal alapította meg zenekarát, hogy egyesítse a klasszikus jazz, latin és popzenei műfajokat egyedi hangzást teremtve. A koncertek a História kertben lesznek, rossz idő esetén pedig a Veszprém Arénában. A diszkó szerelmesei hamarosan ismét találkoznak, és újra átélik a 70-es évek életigenlő, szabad, vidám, gondtalanul táncos világának érzését, ami annyira hiányzik a 21. századból. Ezen a héten pénteken a patinás Ida Bistróban csendülnek fel a diszkó klasszikusai az Abbától a Boniemen át a Village People-ig. A két lemezlovas Suri Imre és Jazz Kovács László, a dalok pedig az önfeled szórakozás kötelező kellékei. Gyönyörű környezet, klasszikus diszkós lágerek azoknak, akik készen állnak a semmi máshoz nem hasonlítható diszkó életérzésre. Íme egy kis kedvcsináló.

0: pesgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzy-n.
1: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcától a Kerepesi útig, illetve a Tököli útnál mindkét irányban, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint a Rákóczi úton a Blahalujza térnél. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szentimre tér között pótlóbusz jár, a Szentimre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. A Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a vízvezetéket. Toronydarú építése miatt lezárták ma estig a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál, ezért a Dob utca felől a Zsák utca lett. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat egy rövidebb szakaszon, vízvezeték javítása miatt. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé a Gyakorló utca után és a Gyógyszergyári utcánál is. Szép Csilla, BKK.

Dream a little dream of me. Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours 2026. június 18-án. Jöjjenek évfordulóink! 2006. június 18-án lett 64 éves Paul McCartney, ebből ugye egyenesen következik, hogy 1942. június 18-án született. És ez most csak azért érdekes, mert ugyebár van egy olyan Beatles dal, hogy When I'm 64, és azt a művész úr 15 éves korában komponálta. És sokkal több haja volt, mint azt korábban jósolták. Hát, elszálltak az évek. Aki Seattle-be látogat, semmi esetre se hagyja ki a The Experience Music Project múzeumot, ahol Jimi Hendrix életének sok tárgyi emlékét nézhetik meg. Ez a múzeum 2000. június 18-án nyitott, alapítója pedig a Microsoft egyik atya, a rockrajongó Paul Allen volt. És egy születésnap 1989-ben született az amerikai énekes színésznő és egyébként házassági tanácsadó René Olmsted, aki most a When I Fall in Love című dalt énekli Chris Bottival közösen, amely dalt Doris Day-től ismerünk a legtöbben, és amelyet a művésznő még 2009-ben adott ki Skylark című albumán. Innen is minden jót kívánunk nem csak énekes és színésznői karrieréhez, de ahhoz is, hogy házassági tanácsadóként ne legyen olyan sok dolga.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban megszokhatták a hallgatóink, hogy nem csak olyan történetek érkeznek, amelyek szívderítőek, amelyek kedvesek, vagy valamilyen világnaphoz kapcsolódnak, vagy egyes sorozathoz, hanem bizony vannak olyanok is, amely mellett nem mehetünk el, és ez nem mindig a legszebb történet Budapest történetében. Most is egy ilyen érkezik, 1951. június 22-e a dátum, és a beszélgetésünk, vagy a műsor címe az is lehetne, hogy a legnagyobb magyar hajó. Katasztrófa.
2: Ez 75 évvel ezelőtt történt, és nem a fővárosban történt, de egy olyan hajó katasztrófáját ismerhetjük meg, amely épp a főváros felé tartott, és útközben érte ez a katasztrófa. A folyamhajózásról fogunk tehát előjáróban beszélgetni, amely egészen az 1960-as évekig a vasút után a második legjelentősebb tömegközlekedési ágazatnak számított, hiszen az autóbusz közlekedés az 1940-es években, 50-es években még épp hogy csak bontogatta a szárnyait, tehát a folyami hajózás főleg a Dunán nagyon-nagyon fontos volt. És a nyári időszakban különösen népszerűnek számított a Mohács és Budapest közötti folyamhajózási szakasz, elsősorban a kistermelők körében, akik így hozták fel az áruikat a dél-magyarországi részről, egészen föl a fővárosba, ugye a Nagycsarnok környékére érkeztek, és ott szinte egyből be tudták vinni a központi vásárcsarnokba a termékeket, ugye több más piacra is, de főleg a központi vásárcsarnokra. Nem véletlenül hívták tehát a korabeli köznyelvben ezeket a hajójáratokat kofajáratoknak. Ezek menetrend szerint közlekedtek. Nyilván jóval hosszabb ideig tartott egy-egy hajóút, mint a vonatozás, de volt egy hatalmas előnye, mégpedig az, hogy nem kellett átszállni, és a kofák, illetve az utasok sokkal kényelmesebben utazhattak a tágas fedélzeten, étterem is volt, napozó terasz is volt a gőzösökön, sokkal-sokkal jobb volt ez, mint egy szűkös vasúti kupéban tölteni az útnak a jó részét.
1: Van most egy konkrét hajó, én azt gondolom, amelyről beszélni fogunk. Melyik ez a hajó?
2: Ez a hajó 1916-ban állt szolgálatba, a Ferenc Ferdinánd hajóosztály egységeként, és a vízre bocsátásakor a József főherceg nevet kapta. Ez egy több mint 60 méter hosszú, 8 méter széles lapátkerekes gőzös volt, egy 550 lóerős, 3 expanziós gőzgép gondoskodott a hajtásáról, és ezt a hajót, amely eredetileg, ahogy mondtam, József főherceg nevet kapott, a kommunizmus miatt ugye át kellett nevezni, hiszen nem szerettünk semmit, ami a monarchiára vagy a nemesekre, az arisztokráciára utalt. Tehát ez a hajó később a Dömös nevet kapta, és 1947-től Mohács és Budapest között közlekedett. Ez egy nagyon elegáns gőzösnek számított, volt rajta étterem, volt rajta szalon, séta és napozó fedélzet, és külsőre pont úgy nézett ki különben, mint a ma étteremhajóként működő Kossuth, amely a Lánchíd közelében a Dunakorzó mentén horgonyoz. Ez múzeumhajó is, tehát nagyon-nagyon hasonló ehhez.
1: Érkezzen akkor most az a dátum, vagy azok a napok, amely környékén történt az az esemény, amely adta a beszélgetésünk apropóját.
2: 1951. június 22-e az a nap, amiről ma beszélünk. Ez a nap is úgy indult,

0: Máskor, tehát a dömös hajóra már a Mohácson nagyon sokan felszálltak, főleg kistermelők, hiszen a hétvége közeledett, és ez mindig is a piacot jelentette a fővárosiak számára. Itt nagyon sok az ellentmondás azzal kapcsolatosan, hogy pontosan hányan szálltak fel a hajóra, hányan voltak a hajón, hol és mikor szálltak fel. Az is ellentmondás tárgya, hogy felszállt-e egy 22 fős általános iskolás gyerekekből álló csoport. A fennmaradt visszaemlékezések közül több határozottan is azt állítja, hogy igen. A dömös kikötött a Mohács után Baján is, illetve Budapest felé haladva a közbenső kikötőkben is, és ekkorra már jelentősebb késést halmozott fel, és a gőzhajó parancsnoka arra utasította az első kormányost, hogy vágjanak le egy kanyart, egy bizonyos Kovácsfok felüli kanyart. Ekkoriban a vízállás magas volt, ezért a manőver nem számított kockázatosnak, amit a kapitány viszont nem tudhatott, hogy a hajóállomás, itt Fajsz térségében vagyunk, a hajóállomás és a Kovácsfok között egy 1944-ben ledobott brit akusztikus akna lapult a vízzel elborított homokpadba ágyazva. Tehát ez volt az, ami tulajdonképpen sajnos emlékezetessé tette ezt a napot.
1: 1944-ben mi történt?
0: Ugye ekkor zajlik Budapest bombázása, szőnyeg bombázása, egészen pontosan 1944. április 3-án indult a szőnyeg bombázás. Az amerikai 15. légi hadsereg bombázó offenziája indult el ekkor, és a ledobott aknák helyzetének felderítésére éjszakai figyelő szolgálatot szerveztek a folyam mentén. Fajsz térségében, ahol most vagyunk, összesen 4 ledobott aknát figyeltek meg, ezek közül egy az Iszabba fúródva, a kioldása után felrobbant, egy másikat a tűzszerészek robbantottak fel, a harmadikra később pedig ráfutott a Struden német motoros hajó, a negyedik akna viszont betemetődött a Struden roncsa körül kialakult homokzátonyba. És közvetlenül a háború után ezt még rendszeresen kikerülték, de később feledésbe merült, illetve az 1951-es nagy áradás kimoshatta a halálos robbanóeszközt, és a sodrás odébb görgette az eredeti helyéről. Elkezdték ugyanaz aknamentesítést már 1945 végén, és 1950-re ezt befejezetnek tekintették, illetve erről szóltak a jelentések. A dömös hajó kapitánya tehát nem számított semmilyen előre nem látható veszélyre akkor, amikor erre a kerülő manőverre adott utasítást.
1: Tudom, hogy a legdrámaibb résznél hagyjuk abba, de ezt a történetet folytatjuk innen, de a következő részben befejezzük a történetet.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours vége. Hamarosan indul a Jazzy Live, de előtte adós vagyok még egy tisztasággal kapcsolatos érdekességgel, lévén egész héten játszunk még holnap is a Sunny Tollal közösen, és nem csak játék kérdés jár, hanem némi infotainment tartalom is. Gondolták volna, hogy a mosogatógépet egy hölgy, bizonyos Josephine Cochrane alkotta meg, és találmánya pedig nem kényelmi okokból született? Nos, Josephine előkelő család sarja volt, így igencsak sok estét és fogadást tartott, melyek után azt tapasztalta, hogy sérülnek és fogyatkoznak az étkészletei, mivel a személyzet vagy eltörte őket, vagy a mosogatás során karcolódtak. Úgy érezte, hogy ez a veszély mindig fennáll, majd így elhatározta, hogy tervez egy olyan szerkezetet, ami megtisztítja az edényeket anélkül, hogy azok sérülnének. Próbálkozások és kísérletezgetések után olyan jól sikerült a gép, hogy több ismerősének is készített belőle, akik előszeretettel használták, az azonban eszébe sem jutott, hogy kereskedelmi forgalomba hozza találmányát. Végül rávették, és 1886-ban szabadalmaztatta az eszközt, ugyanis férje elhunyt, így egyszerűen szüksége volt bevételre, hogy a családját eltartsa. Sőt, még az 1893-as Chicagói világkiállításon is bemutatta a találmányt. Akkoriban a legtöbb háztartásban még nem volt vezetékes melegvíz, így ez a találmány elsősorban szállodákban és éttermekben terjedt el. A családi háztartásokban csak az 50-es évek végére jutott el, mert akkor már volt víz, és aztán a népszerűsége persze azóta is töretlen. Köszönjük Josephine Cochrane-nek, hogy nem kell annyit mosogatni. Önöknek köszönöm a figyelmet, az elmúlt 3 órában Jazz Kovács Lászlót hallották, holnap is jövünk délután, viszont hallásra!
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei, de vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
4: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazz Kovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
1: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sunnytól jó voltából. Sunnytól, a tiszta érintés. www.sunnytól.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb idei kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulás támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormúzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolaj termékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot, a járaton 15-en utaztak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.
1: Jazzy Live! Különleges koncertek minden csütörtökön este 7 órától. Itt a Jazzin. Jazzy Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi.
6: Szép estét kívánok! Kezdetét vette a Jazzy Live koncertfelvételek itt a 90.9-en, hiszen a jazz élőben az igazi, a mikrofonnál Péter Mónika. A múlt héten már elkezdtük hallgatni a Simple Red 2018-as amsterdami koncertjét, a mai alkalommal a második résszel folytatjuk. A Simple Red egyike azon kevés brit zenekarnak, amelyek a 80-as évek közepétől egészen napjainkig képesek voltak relevánsak és népszerűek maradni. Mick Hucknall karizmatikus énekhangjával és a soul, funk, R&B és jazz elemek mesteri ötvözésével a Simple Red több évtizeden átívelő siker történetet írt. Ahogy 2025-ben ünneplik fennállásuk 40. évfordulóját, érdemes visszatekinteni a zenekar gazdag múltjára, zenei örökségére és jelenlegi aktualitásaira. A Simple Red története 1985-ben indult Manchesterben, amikor Mick Hucknall köré szerveződött zenekar leszerződött az Elektra Rekordzal. Hucknall a vöröshajú jellegzetes hangú énekes, már korábban is tagja volt punk és new wave formációknak, de a soul zene iránti szenvedélye vitte ebbe az irányba. A zenekar tagjai ekkor Tony Bowers, Chris Joyce, Tim Kellett, David Fryman és Fritz McIntyre voltak. Debütáló albumok, a Picture Book azonnal nagy sikert aratott. Az albumról a Money's Too Tight című dal, ami eredetileg a The Valentine Brothers száma volt, nemzetközi sláger lett, és megalapozta a zenekar fánkos szólos hangzását. A Come to My Aid és a Holding Back the Years című számok is rendkívül népszerűvé váltak. Utóbbi egy balladai gyöngyszem, amely mély érzelmekkel és Hucknall kivételes vokális teljesítményével rabolta el a hallgatók szívét. Ez a dal az Egyesült Államokban a Billboard Hot 100-as lista élére került, ami hatalmas áttörést jelentett számukra. A második album, a Men and Women továbbra is a soul és funk felé mozgott, és olyan dalokat tartalmazott, mint a Right Thing, ezt követte a New Flame, amely szintén jelentős sikert aratott, és olyan slágereket produkált, mint az If You Don't Know Me By Now, ami egy Harold Melvin and the Blue Notes feldolgozás volt, és szintén a slágerlisták élére került. A Simple Red igazi diadalmenete az 1991-es Stars című albummal kezdődött. Ez a lemez lett az egyik legkelendőbb brit album minden idők során, több mint 10 millió példányban kelt el világszerte. A címadó dal a Stars, a For Your Babies és a Thrill Me, valamint a Something Got Me Started mind azonnal felismerhető időtlen klasszikusokká váltak. Az album a zenekar sokoldalúságát mutatta be, ötvözte a dance popot, a soul-t és a pop rockot. A Stars nem csak kereskedelmi, hanem kritikai siker is volt, megerősítve a Simple Red helyét a legnagyobb brit zenekarok között. Ezt követően folytatták a sikerszériát, a Blue című albumuk is hozta az újabb slágereket, különösen bluesosabb és folkosabb hangzással kísérleteztek, bemutatva Hucknell eklektikus zeneízlését. A 2000-es évek elején a Simple Red továbbra is aktív maradt, bár az album eladások némileg csökkentek a 90-es évekhez képest. A zenekar története szorosan összefonódik Mick Hucknall személyével, ő az egyetlen állandó tag, a zenekar szíve és lelke. A zenekar fennállása az évek során számos alkalommal változott, bár az eredeti tagok egy része elhagyta a formációt, Hucknall mindig képes volt tehetséges zenészeket maga köré gyűjteni, akik hozzájárultak a Simple Red jellegzetes hangzásához. A felállások változása ellenére a zenekar mindig megőrizte felismerhető szólós, jazzes és R&B alapú stílusát, köszönhetően Hucknall vokális képességeinek és dalszerzői tehetségének. 2025 rendkívül fontos év a Simple Red történetében, hiszen a zenekar fennállásának 40. évfordulóját ünneplik, egy nagyszabású 40. évfordulós turnéra indulnak. Ennek keretében számos országot érintenek Európában és az Egyesült Királyságban. Felépnek többek között Belfastban, Dublinban, Leedsben, Manchesterben, Glasgowban, Sheffieldben, Nottinghamben, Liverpoolban, Birminghamben, Cardiffban és Brightonban. Bár 2025-re jelenleg nincs bejelentett budapesti koncertjük, a 2022-es turnéjukon felléptek a Budapest arénában. Most 2018-as koncertjüknek a második felét hallgatjuk, amihez jó szórakozást kívánok. Tudják, a jazz élőben az igazi.

0: A Simple Red 2018-as amszterdami koncertjének második felét hallgattuk az elmúlt órában. Remélem, hogy jól szórakoztak, jövő héten is lesz Jazzy Live, a szokott időben várom hallgatóinkat. Most maradjanak, mert mindjárt kezdődik a Márka Monitor. Köszönöm a figyelmüket, szép estét! A mikrofonnál Péter Mónikát hallották.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel! Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében. Ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
4: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Imre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
5: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb idei kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormúzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolaj termékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot, a járaton 15-en utaztak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.
1: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazz Fest Keszthelyen.

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.
1: Mai vendégem Szabó Andrea, a Coca-Cola magyarországi senior márka menedzsere. Szervusz Andrea, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Szervusz, nagyon köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Készültünk erre a beszélgetésre, kicsit szervezkedtünk is ide-oda, hogy minden összejöjjön, de jók vagyunk, minden összejött. Ugye a műsor elején el szoktam árulni, hogy mi a beszélgetés apropója. Hát most annyit árulok el, hogy itt egy világcég, meg egy világ esemény feltetőleg szerencsés találkozásáról lesz majd szó, de nem áruljuk el most a részleteket. Először tisztázok azt, hogy te milyen pályát futottál be, hol jártál, mit csináltál, mielőtt a Coca-Colánál szénior lett belőled. Biztos juniorként kezdted, de ezt majd megbeszéljük, igen. Ez a dolgok rendje, igen.
2: Így van. Hát én az elmúlt, már azt lehet mondani, 15 évben, több mint 15 évben mindig is márka menedzsmenttel foglalkoztam. Több cégnél sikerült nagyobb márkákat, nemzetközi márkákat, vagy éppen helyi márkákat vezetnem, de volt már szerencsém kisebb cégnél hazai márkát is menedzselnem, és ezek voltak azok a tapasztalatok, amik mindenféleképpen szükségesek voltak ahhoz, hogy itt a cégnél el tudjak helyezkedni egy ilyen pozícióban, és a Coca-Colát menedzselni tudjam.
1: Ja, ha jól tudom, a Budapesti Gazdasági Egyetemen diplomáztál.
2: Igen.
1: Mi vagy gyárilag? Közgazdász, marketinges, kereskedő?
2: Közgazdász vagyok.
1: Vagy igen. Bármi másik?
2: Nemzetközi menedzsment szakirányon végeztem.
1: Nemzetközi igen. Menedzsment, hát akkor a helyeden vagy végül is egy nemzetközi igen. Cégnél, és hát gazdaság és menedzsment feladatok vannak bőségesen. Ugye mondtad, hogy magyar meg külföldi márkákon is dolgoztál. Nekem nem titok, lecsekkoltam a LinkedIn adatlapodat, mert abból annyi minden kiderül, rögtön kiinduló pontnak kiváló, hogy igen. Azért többnyire az FMCG szektorban dolgoztál.
2: Igen.
1: Megkérdezhetném, hogy már az óvodában is a Coca-Cola Zero volt a jeled?
2: Nem, természetesen nem.
1: Talán nem is volt.
2: Azt hiszem, pöttyös labda voltam.
1: Pöttyös labda.
2: Vagy kocka is, én úgy emlékszem.
1: Hát azért világesemény, meg pöttyös labda, tehát tulajdonképpen ezek a szálak összeérnek. Előbb-utóbb találkoztak, hanem is a végtelenben, de előbb-utóbb mindenképpen.
2: Abszolút, ez egy érdekes együttállás, hogy mindig is az FMCG területen dolgoztam, és ráadásul inkább így az édesebb termékekkel, vagy azokkal az termékekkel, amik mindig valami érzelmet kiváltanak, amik fel tudják villanyozni az embereket, és valahogy mindig ezekkel a termékekkel kerültem szorosabb kapcsolatba, és dolgoztam velük végül.
1: Hát talán a figyelmesebb hallgatók már kitalálták, hogy a világcég és a világesemény találkozása az idei labdarúgó világbajnokság, meg a Coca-Colának az ehhez való kapcsolódása lehet. Szereted a futballt úgy egyébként?
2: Szeretek focizni, már hogy abban az értelemben, hogy labdával így játszadozni.
1: Labda nélkül sose próbáltam, így aztán nincs is összehasonlítás.
2: Igen. Követni is szeretem az eseményeket. Talán elég sok focistát föl is ismerek, vagy tudom említeni őket. Úgyhogy igen, édesapám egyébként sokat focizott, még most is hobbi szinten játszik csapatokban, és hát a kislányommal, amikor ugye lehetőségem van, akkor mindig játszunk egy kicsit.
1: Mivel én egy másik, egészen másik generációhoz tartozom, én még emlékszem arra az időre, amikor a lányok meg a nők még nem nagyon nézték a futballt, az egy ilyen férfi sport volt. Az az érzés, hogy ez már nagyon erősen megváltozott, mert hogy a lelátókon szerintem legalább annyi nőt látunk, mint férfit a mostani világeseményekben, csak világeseményeken egy magyar meccs, és kimegy az ember, akkor férfiak, nők, gyerekek, egész családok, sokan vannak ott.
2: Igen. Alapvetően szeretem nézni a focit. Érdekesnek tartom azt, hogy hogyan tud egy csapat szervezeten együtt dolgozni, és olyan passzokat követően, amik tényleg így gyakorlást és végiggondolást feltételeznek, berúgni egy gólt, és ezzel eredményt érni el. Ezek szerintem így külső szemlélőként is nagyon érdekesek.
1: Egyébként nagyon fontos dolgot mondtál, tehát én, aki régebben nézem a futballt, megerősíthetem, hogy a labda fontos eleme ennek a játéknak, meg gólt kell rúgni, de az, hogy a labda nélkül milyen mozgásokat végeznek a futballisták, ki hova helyezkedik. Tehát az ember azt hiszi, hogy és akkor már nem tudom, Ronaldo vagy Messi a 16-oson találkozik a labdával és berúgja, hogy azért az odavezető útnak milyen szerepe van, meg annak, hogy ezt hogy találják ki, kik találják ki, hogy gyakorolják be. Szóval ez egy igen igen komplex történet, hát legalább akkora, mint egy Coca-Cola méretű céget világszinten, vagy akár magyarországi szinten irányítani. Még egy futó gyors kérdésem van, mielőtt megállnánk zenét hallgatni. Most őszintén mit szeretsz jobban, a Coca-Colát vagy a futballt? Legyél nagyon óvatos, lehet, hogy a főnökeid is hallgatják a beszélgetést.
2: Jaj, Istenem, ennyire nehéz helyzetben hozol?
1: Mint szeretek. A fekete lovag, egyezünk a döntetlenben.
2: Kéz a kézben jár nekem a kettő, mert hogy amikor játszom, amikor mondjuk így focizunk, akkor utána szükség van egy kis föltöltődésre, szükség van egy kis folyadékra, és azért a kóla az olyan ízélményt tud adni, ami össze nem hasonlítható másik termékkel, és így lesz nekem teljes mondjuk egy ilyen esemény egy délután.
1: Tökéletes válasz minden elfogultság nélkül, és ráadásul nem úgy járnak kéz a kézben, mint a fekete lovag, akinek ugye se keze, se lába azért egyezett ki döntetlenben. Jó, akkor most megállunk, zenét hallgatunk, visszajövünk, és ugyanezen a nyomvonalon megyünk tovább.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Az elmúlt években, de mondhatnám évtizedekben hihetetlenül mély változások zajlottak a marketingben, meg a márkaépítésben. Nem mintha előtte ez egy ilyen merev dolog lett volna, de azért a social media feltűnése óta, meg amióta jönnek sorban egymás után az új jelenségek, a Facebook után a youtuberek, a tiktokerek, az influencerek, nagyon feljött a sportmarketing, ami nagyon régen létezik, de azért nem volt ennyire hangsúlyosan. Szóval sok-sok változás közepette, neked, nektek, mint Coca-Colának. A sportmarketing, a sporttal való foglalkozás miért kap olyan nagy szerepet a munkátokban és kommunikációtokban?
2: Coca-Colánál is, mint egyébként minden más márkánál, a fogyasztókat igyekszünk elsősorban megérteni, hogy mit gondolnak az életről, hol tartanak benne, mit csinálnak szívesen, mi érdekli őket, és igyekszünk ezekre az érdeklődési körökre ugye választ adni, és azokban az élethelyzetekben találkozni velük, ahol a legalkalmasabb nekik a mi termékeinkkel találkozni. Ugye azt látjuk, hogy a sport általánosságban véve egyre nagyobb érdeklődésnek örvend, de ahogy az előbb te is említetted, ugye, hogy a hölgyek egyre gyakrabban nézik a focit például, egyre gyakrabban követik ezeket az eseményeket. Ugyanúgy a futóeseményeknél is ezt látjuk, hogy egyre több hölgy veszi fel a futócipőt és megy el, egyre nagyobb versenyekre, és egyre többen vesznek ezeken részt. Úgyhogy generál azt lehet mondani, és ez nagyobb trend, és Magyarországon is észrevehető, hogy egyre többen foglalkoznak a sporttal, mint témakörrel, és így számunkra is nagyon fontos, hogy ezeken az alkalmakon ott legyünk.
1: Ezt láttuk a közvetítéseknél is, mondjuk 15-20 évvel ezelőtt még viszonylagos újdonságnak számított, hogy nők, női riporterek, műsorvezetők ülnek a stúdióban, és vezetik a beszélgetéseket. Olyan kuriózum volt, hogy na hát, ez a na hát élmény szerintem elmúlt, hogy elég sok sportközvetítést nézek, én nem tudnék olyan sporttelevíziót, meg sportműsort mondani, ahol ne lennének meghatározó női riporterek, és nem dísznek vannak ott, mert szebbek, mint a pasik, mondjuk szebbek, de ettől függetlenül, hanem azért, mert értenek az, amit csinálnak. Úgyhogy örülünk, hogy a nők megjelentek a sportban, meg a futballban is, és egyre jobb dolgokat csinálnak. De ugye a nők kapcsán sokszor az érzelmeket szokták emlegetni, ugye a racionális célra törő férfiakkal szemmel az érzelmes, magasabb érzelmi intelligenciájú nőket. Lehet, hogy ez is hamis általánosítás, de az általánosítások általában nem teljesen hamisak, mert azért valami a valóságnak valamilyen eleve van mögöttük. A marketing és az érzelem, az érzelmekre való hatás, hát azt gondolom, ez nem vadonatúj felismerés. Tehát amikor egy Coca-Cola vagy bármelyik cég termel valamit, azt el is akarja adni. Ez eddig tiszta ügy. Viszont az, hogy eladjunk, ahhoz nem elég rettenetes mennyiségű spotot lejátszani a televízióban, vagy bárhol, hogy emberek vegyétek meg a termékünket, hanem ki kell alakítani egy kapcsolatot. Ahogy mondják, hogy a termék az fent van a polcon, a márka meg az emberek fejébe van. És az, hogy mi ez a márka, hogy milyen képet alkotunk a termékünkről, és ezt hogyan tuszkoljuk bele az emberek fejébe, ebben az érzelemnek, az érzelmi kötődés kialakításának igen nagy szerepe van. Talán ez lehet az ok, hogy ti is a sportmarketing felé fordultatok.
2: Igen. Tényleg ugye egyik oldala az ez, hogy az érzelem az minden egyéb megközelítési pontból az így ott van, tehát az általános. Ugye a sportmarketing esetében én ezt látom, hogy ez az újdonság, hogy egyre többen érdeklődnek iránta, és egyre mélyebben érdeklődnek iránta. Egyre nagyobb, tehát ugye a különböző generációkat, ha nézzük, akkor egyre szélesebb és szélesebb tömeget vonz a sport, mint témakör, akár nézőként, akár gyakorlóként. Az érzelmek azok ebben a területben is természetesen benne vannak, és akkor, hogy ezeket össze tudjuk kötni a márkánkkal, akkor az egy jó kóprodukció, de ugye az összes többi másik területen is, a sporton kívül is ugye ez így megtalálható, úgyhogy itt inkább én úgy gondolom, hogy az érdeklődési körnek a növekedése az, amit a mi érdeklődésünket is fölkeltette a sport iránt.
1: Szóval a sport érzelmeket kelt, az emberekben érzelmeket kelt, erős érzelmekkel viszonyulnak a sporteseményhez, meg az ott feltűnő márkákhoz, de hogy ez a gyakorlatban hogyan történik, azt nem most rögtön beszéljük, meg kicsit megállunk, zenét hallgatunk, és ezzel folytatjuk.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.
1: Mai vendégem Szabó Andrea, a Coca-Cola magyarországi senior márka menedzsere. Azt már elárultuk, hogy a Coca-Cola és a 2026-os FIFA labdarúgó világbajnokság összefüggéseiről beszélgetünk a mai napon. Ez 2026-ban nyilván viszonylag úgy gondolom, azért jó néhány hónapja, egy-két éve biztos dolgozik rajta a nemzetközi csapat, a nagy közönség pedig most látja meg érzékel az első jeleket, de maga a FIFA, a Coca-Cola együttműködés egyáltalán nem új keletű.
2: Abszolút nem. Már közel 5 évtizede tart ez az együttműködés a két cég között, és egyre több és több mindent teszünk bele, én úgy gondolom, hogy mind a két oldalról.
1: Az együttműködés kezdete 1974, Németország világbajnoki címet szerzett. Elég szomorúan néztem akkor, mert a hollandok ellen nyertek, és a hollandok Johan Cruyff és csapata játszotta a világ legszebb futballját. Nem baj, ez az én személyes fájdalmam a 74-es VB kapcsán. Azért rengeteg jó dolog is történnek, hát Beckenbauert meg Gerd Müllert nézni sem volt egy utolsó szórakozás. Talán a Coca-Cola annyira nem keltette fel az érdeklődésemet, de lehet, hogy még az eszközrendszer sem volt annyira kifinomult 1974-ben, mint 2026-ban. Mivel készül és hogyan készül egy ilyen méretű cég egy ilyen méretű világeseményre? Azért 50 év alatt a világ is nagyon sokat változott, a módszerek, az eszközök, a gondolkodás, a szurkolók is nagyon sokat változtak. Szóval hogy néz ki manapság egy ilyen együttműködés, mikor egy ilyen óriás, mint a Coca-Cola neki gyűrkőzik egy ekkora világeseménynek?
2: Hát pontosan úgy, ahogy említetted, már nagyon régóta dolgozik a központi csapatunk azon, hogy erre az idei FIFA világbajnokságra megfelelő, nem föl legyen készülve minden ország gyakorlatilag. Tehát globálisan a központunkból érkezik nagyon sok olyan eszköz, amit mi utána használunk a helyi országokban, a helyi fogyasztóknak a összekapcsolására a világbajnoksággal. Ugye ezek például új reklámfilmet jelentenek, amiket minden egyes ország a saját arculatára úgymond adaptálhat. Azok az országok, amelyek részt vesznek csapatukkal a világbajnokságon, vagy azok az országok, amelyek nem jutottak ki, más-más oldalról közelítik meg ezeket az egyébként talán egyszerűnek tűnő reklámfilmeket, marketing elemeket. De ugyanígy készültünk himnusszal a világbajnokságra, idén is van egy Coca-Cola himnuszunk, amelyik nemzetközi előadók hívtak életre, és természetesen nyereményjátékkal készültünk a fogyasztóknak.
1: A világon van, vagy majdnem 200 ország, vagy tán van is annyi, gondolom mindenütt árusítanak Coca-Colát, viszont nincs 200 különféle Coca-Cola, az egy van, egy cég, meg egy márka, még ha sok a terméke is. Van valami vörös fonál, ami végigvonul mindenütt, minden kommunikáción és minden országon?
2: Természetesen, tehát abszolút a reklámfilm, az minden országban alapvetően ugyanúgy jelenik meg, csak éppen Magyarországra adaptáltuk mi is, mi Gundel Takács Gábort kértük föl, hogy narrálja ezt a reklámfilmet. Azok az országok például, amelyek részt vesznek a világbajnokságon, ők olyan elemekkel ruházták föl ezt a reklámfilmet, amiben megjelenik az ő országzászlójuk például. Tehát az emberek olyan meszt viselnek, vagy éppen úgy festették föl magukat. Abban az élethelyzetben mutatják be őket, ahol ők majd nézik a saját nemzeti csapatukat, hogy hogyan rúgják a bőrt a stadionokban. Így van a reklámfilm, ami ugye így központból érkezik, de alapvetően a reklámfilm mellett még nagyon sok olyan pontja van a központi iránymutatásunknak, hogy milyen elemekből gazdálkodhatunk, amivel a fogyasztók már most találkoztak. Ilyenek például a dedikált csomagolásos fémdobozos kóláink, ahol az országzászlókat tettük rá a termékekre. Ilyen például a Pannini együttműködés, ugye, hogy matricákat lehet gyűjteni az 500 milliliteres termékeinknek a csomagolásáról, és ezekből mind az országok tudnak választani, hogy mely az ő országukra a legrelevánsabb, melyik terméken elhelyezni, melyik csomagoláson elhelyezni ezeket a központból érkező ötleteket és lehetőségeket.
1: Hát gondolom, van egy nagyon-nagyon széles paletta, amiből válogathatnak az országok. Mennyire foglalkozol te személy szerint, vagy a hazai Coca-Cola a világ többi országával? Tehát gondolom, van, ahol még nem tudom, a televízió az uralkodó és nagyon hangsúlyos, van, ahol már nem tudom, az influencerek, van, ahol sok az óriás plakát valahol, nem tudom, rég betiltották, vagy már nem használják, van, ahol digitális eszközöket használnak inkább, és kevésbé az ilyen fogható dolgokat. Tehát mennyi tapasztalat van a világról, amit felhasználtok, vagy nem, vagy látjátok, hogy máshol másképpen történik, de itt nem úgy kell csinálni, mert nem tudom, másképp működik az agyunk, vagy a piacunk.
2: Igen, elsősorban regionálisan rendeződünk, tehát én igencsak látom azt, hogy más országokban hogyan szervezik ezeket a világbajnoksághoz kapcsolódó rendezvényeket. Arról nem mindig van tudomásom, hogy a tengeren túlon hogyan fogják meg ezeket, és néha nekem is újdonság, hogy milyen dolgokkal rukkolnak elő az amerikai kollégák.
1: Sejti az ember, hogy mondjuk egy reklámfilmre, vagy nem tudom, egy eseményre a csehek meg a lengyelek hogyan reagálnak, mert kb. Ugyanazok, mint mi vagyunk, vagy majdnem. De a malájok is nézik a VB-t, meg a pápuák, és most majdnem valami ízetlen dolgot mondtam pápuákra, hogy milyen lakomával ünneplik, de hát azon már túl van a világ. Szóval, hogy azért mondjuk érdekesnek érdekes lehet, hogy teszem azt egy maláj, vagy egy indonéz, vagy egy Fülöp-szigeteki szurkoló hogyan reagál ugyanezekre a dolgokra.
2: Igen, hát ezért szoktuk lokalizálni ezeket. Tehát regionálisan vannak a nagy volumenű tapasztalataink a fogyasztóinkról, hogy mire és hogyan reagálnak, és ezeket így regionálisan finom hangoljuk. Tehát ugyanígy a reklámfilmet is, ugye amit a központból így megkapunk, globális reklámfilmet, azt utána regionálisan értelmezzük, elemezzük, és lokálisan pedig a legmegfelelőbb módon adaptáljuk és a fogyasztók elé helyezzük.
1: Így próbáltam elképzelni magamban, hogy a Van Halennek a Jump című slágere milyen kiválasztási folyamat végén került az első helyre, mert azért ez akkora sláger volt a maga idejében, hogy ezt a malájok meg a pápuák pont úgy hallgatták, mint a lengyelek meg a paraguayiak, azt gondolom, tehát világsláger volt és világsiker volt. Hát érdekes egy ilyen témát elővenni, adaptálni, maiakkal eljátszatni 2026-ban, de hogy mi mindent kellett és kell még áthangolni 2026-ra, és hogy a magyar piacra mit hogyan kell áthangolni, szerintem ez legalább olyan izgalmas kérdés, mint a világot átfogó kampány, de hogy Magyarországon mi történik, és hogy történik, azt nem most rögtön beszéljük, meg kicsit megállunk, zenét hallgatunk, és ránézünk a saját piacunkra.
0: Jesse. Együtt vagyunk.

0: Jesse.
1: Együtt vagyunk.
2: Mai vendégem Szabó Andrea, a Coca-Cola magyarországi senior márka menedzsere. Szűkítsük a kört, azt már tudjuk, hogy a Coca-Cola és a labdarúgó világbajnokság szervezője a FIFA 1974 óta működik együtt, tehát ez már bizony egy bő fél évszázados együttműködés. Tehát azért ezen belül van egy terület, meg egy ország, minket sokkal jobban érdekel, mint az összes többi, hát Magyarország. Azoknak, akik már elfelejtették, én szólok, hogy ebben az országban eredetileg volt futball, és nagyon-nagyon komoly teljesítményre képes futballcsapataink voltak. 30-as, 50-es években ott voltunk a világversenyek élvonalában, VB döntő, érmek, 68-ban olimpia aranyérem, szóval azért ennek az országnak van futball múltja, és még annyit tennék hozzá, hogy szerintem az ország középkorú vagy idősebbik fele tisztán emlékszik rá, hogy 40 évvel ezelőtt is világbajnoki mérkőzések voltak Mexikóban, akkor még nem három ország, Kanada, USA, Mexikó, hanem egymagában Mexikó rendezte a világbajnokságot 1986. Szerintem nem volt Magyarországon egyetlen ember se, aki tudta volna, hogy Mexikóban van egy Irapuato nevű város, és akkor mindenki egy életre megtanulta, mert ebben az Irapuato nevű városban, ennek a stadionjában a Szovjetunió 6-0-ra valami egészen rettenetes módon elverte a magyar labdarúgó válogatottat, és ezt azt gondolom azóta se tudják megemészteni a szurkolók, úgyhogy Irapuato szomorú emlékű város valamennyünk számára, szóval van egy jó meg egy rossz hírem a magyar futballszurkolóknak. A jó hírem az, hogy eltelt 40 év, de minket világbajnokságon azóta se vertek meg. Hát a rossz hírem, hogy azért nem, mert a közelében sem voltunk. Hogyan lehet motiválni egy országot a VB-re, arra, hogy izguljon és nézze és kövesse, úgy, hogy a nemzeti válogatottja nincs ott, és ez már szinte megszokott, hogy nincs ott.
1: Igen. Mi is nagyon szurkoltunk, hogy a magyar csapat kikerüljön, és azért voltak olyan pillanatok, amikor volt rá esélyünk, vagy egy kis halvány, kis reménysugár, hogy ki tudjunk jutni erre a világban.

0: Hát azt hiszem, hogy aki szereti a futballt, annak nagyon sok lehetősége van évközben is, vagy amikor éppen nincs VB vagy EB, akkor is jó futballt nézni. És aki egyszer rákapott arra, hogy nem tudom, spanyol bajnokit nézzen, a Real Madrid, a Barcelona meccseit kövesse, vagy angolokat, hogy nézze Liverpoolt most már Szoboszlaiékkal, vagy nézze a legjobb olaszokat, Juventus Milánt. Szóval aki ezt megszokta, annak nyáron is kell a táplálék, meg ha nincs is ott a saját csapatunk, szóval egy Barcelona drukker, az egy kicsit spanyol drukker lesz egy ilyen VB idejére, és aki Lamine Yamal játékát szereti nézni, az valószínűleg Spanyolországot majdnem olyan lelkesedéssel néz, mintha a magyar válogatott ott lenne.
1: Igen, és abszolút most már így a social media korában is ezeket az ikonikusabb, érdekesebb pillanatokat ugye folyamatosan újra és újra átélhetjük, hogy melyik focista milyen fantasztikus csellel jutott oda a kapuhoz és vágta be azt a gólt, és én úgy gondolom, hogy ez mindenki számára érdekes, hogy ilyeneket újra és újra láthasson.
0: Ugye bizonyos motívumok, ország motívumok, zászlók feltűnnek a Coca-Cola dobozain. Nyilván nem mindegyik, hát kint van 48 válogatott, azt hiszem elefántcsontparti meg ekvádori dobozotok nincs, de azért néhány országnak a zászlóját dobozzal együtt meg tudjuk vásárolni. Mely országok és miért pont azok?
1: Igen. 8 országot választottunk ki Magyarországra, hogy
0: és nyilván nem pénzfeldobással.
1: Nem, hát igazából igyekeztünk azt megnézni, hogy melyek azok a csapatok, amik a legnagyobb érdeklődésnek örvendenek itt a magyar szurkolók esetében, és így választottuk ki Brazíliát, Argentínát, Németországot, Angliát, a spanyolokat, franciákat, portugálokat és a hollandokat, hogy a 300 ml-es fém dobozos kóláinkra tegyük. Ettől több is igen elérhető, de itt úgy gondoljuk, hogy Magyarországon itt az európaiak szívében, Európa szívében ezek az országok az, amik a legérdekesebb számunkra.
0: Igen, főleg az európaiak, meg hát aki látta már a brazilokat szambázni, meg látta Lionel Messit cselezni, annak azért a brazil, meg az argentin válogatott is jó eséllyel ott van a szívében. Milyen aktivitásaitok vannak, lesznek és vannak a VB alatt?
1: Ugye a globális iránymutatást is követve számunkra is érdekes volt, hogy a Panini matricákat elhozzuk a magyar fogyasztók számára, és mi az 500 ml-es kóla és kóla zéró termékeinknek a csomagolására tettük rá. Ezek egyedi matricák, ezeket csak a kóla matricák vagy csomagolás alól lehet megszerezni, és ezek már gyűjthetőek a Panini hivatalos albumába. Beragaszthatóak akár fizikailag, akár digitálisan ezek gyűjthetőek. Emellett áprilisban indítottuk a fogyasztói nyereményjátékunkat, és ott mindegyik Coca-Cola termékkel lehet játszani, illetve a Sprite és Fanta termékeink is játszanak benne. Itt a kupakba tettünk egy kis kódot, amit hogyha az applikációba feltöltenek, akkor értékes nyereményeket lehet nyerni. Ugye itt igyekeztünk azt szem előtt tartani, hogy olyan nyereményeket adjunk a fogyasztók számára, amik igazán különlegesek és igazán focisak. Tehát kértünk egy meccslabdát a FIFA-tól, ami a jelenlegi nyereményjátékunknak a fő nyereménye. Ez a meccslabda június 17-én fog játékba kerülni, amikor Portugália és Kongó fog majd egymással mérkőzni. És ugye hát ezeknek a meccslabdáknak, hivatalos meccslabdáknak ez a lényege, hogy valaki ott hozzá fog érni. Valaki abba bele fog rúgni. Remélhetőleg a kapuba is bele fog esni, és ezt hozzuk el a magyar fogyasztók számára, úgyhogy bárki egy ilyet szeretne nyerni, az a mi termékeinkkel többek között.
0: Portugál válogatott meccs, tehát Ronaldo megszentelt bal lába minden bizonnyal érintette ezt a csodalabdát.
1: Hát reméljük, hogy fogja érinteni, de ugye hát ezt most még nem látjuk. Minden esetre ezek a meccslabdák nagyon jól vannak dokumentálva, tehát a nyertesünk egy elég részletes brosúrát fog kapni arról, hogy konkrétan ezzel a labdával mi történt. Hanyadik percig volt bent a pályán, és akkor azt vissza lehet nézni, hogy mi történt ott egészen pontosan. Emellett egyébként más olyan nyeremények is gazdára találnak, amik a futball élményét a lakásunkba hozzánk közelebb tudja hozni. Így például Hisense televíziót sorsolunk és Lenovo tableteket, valamint napi szinten replikalabdát, az Adidas által gyártott FIFA hivatalos a foci labdáit sorsoljuk ki.
0: Hát azt hiszem a portugál meccs labdájánál nagyobb akkor lett a főnyelv.

0: Erre, hogyha magát Ronaldót is megkapná a nyertes mondjuk 3 napra egy hétvégére, hogy a gyerekekkel labdázzon a hátsó kertben, hát addig is, amíg ez is megtörténik, szurkolunk, hogy valaki nagyon boldog legyen ezzel a labdával, mi pedig megállunk, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk.
1: Jazzy.

for mora Hvor var rigi hasen kalt Felib jutott mára Egy másik világ Felgyorsult az élet Már más ritmusra jár A macska köves úton Nem játsz a nobbondát

0: Mai vendégem Szabó Andrea, a Coca-Cola Magyarországi Senior Márka menedzsere. Zajlik a világbajnokság, ömlenek a meccsek, ömlenek az információk meg az élmények. Van még olyan fontos dolog a VB kapcsán, amit nem beszéltünk meg? Nehogy úgy menjek haza, hogy kimaradtam valamiből.
1: Amiről esetleg még nem volt szó, az, hogy mik azok a lehetőségek még, amivel a magyar fogyasztók számára közelebb tudom hozni a világbajnokságot. Hát például egy olyan közös kopromóció, amiben a főnyeremény az volt, hogy kiutaztassunk embereket az egyik meccsre. És most például a hétfői spanyol kabó meccsen 4 magyar nyertesünk is kint tudott lenni ennek a promóciónak a kapcsán. És ilyenkor a Coca-Cola szervezésében egy egész csomagot tudunk átadni számukra, egy egész utazási csomagot, ami onnantól kezdve, hogy felszállnak a repülőre, és kint vannak a világbajnokság helyszínén, odáig, hogy Magyarországra visszaérkeznek, egy teljes élménycsomagot kapnak szállással, folyamatos támogatással, kíséréssel és segítséggel, hogy minden rendben menjen egy-egy ilyen rendezvény kapcsán.
0: A szívem szakad meg, hogy nem voltam a nyertesek között. Amúgy szeretek Amerikába járni, de hát egy spanyol VB meccset megnézni a helyszínen, ez a megpluszultrá dolog. Hát talán a 2030 VB előtt majd megpróbálom veled leboltolni ezt a dolgot, nem tudom még hol lesz és mikor játszanak a spanyolok, de hát ha össze tudunk hozni valami szerencsés megoldást. No de addig is, mielőtt a 2030-as VB-re ráfordulnánk, először örüljünk annak, hogy még tart a 2026-os, és persze ezzel még nem ér véget a nyár, azért a nyarat én úgy hallottam, még nem érzékelem, de úgy hallottam, hogy idén is megrendezik. Hát mire készültök ezen a mozgalmasnak ígérkező nyáron?
1: Mi már nagyon
0: fejben
1: a nyárban
0: már a
1: élünk.
0: Télnél jársz, gondolom, igen, de azért még a nyarat is abszolválni kell előtte.
1: Jó, nem, abszolút a nyárban élünk, és nem is olyan rég indult. Ehhez kapcsolódóan is egy fogyasztói promóciónk, ugyanis fesztiváljegyeket sorsolunk. Ugye 3 nagy fesztiválon fogunk idén jelen lenni, a Sziget, a Szín és a Strand fesztiválokon.
0: Azt hiszem, ezt már sokan megszokták velem együtt, hogy a fesztiválokon, a nyár eseményeken nagyon ott vagytok. Tehát nem csak úgy feltűnés nélkül, hanem markánsan és határozottan.
1: Így van, és ez az idei évben sem lesz másként. Napi jegyeket, illetve bérleteket lehet nyerni így a Coca-Cola termékeivel hasonló módon. A kupak alatt található kódot kell feltölteni az applikációba, és ezekkel lehet nyerni. És igen, fizikailag is ott leszünk a fesztiválokon, kitelepüléssel és élményekkel várjuk majd a fogyasztókat.
0: Szem nem csak a fiatalokban, hanem bennetek is nem múló űrt okozott volna, hogyha a Sziget valami súlyos defektus szenvedett volna el az idén, de hála Istennek ez az egyébként fenyegető árny, ez mégse borult ránk úgy, mint ahogy fenyegetett mondjuk fél évvel ezelőtt.
1: Igen.
0: Úgyhogy lesz Sziget. Hát lesznek aktivitások. Lassan a műsoridő végére érünk, de hogy címszavakban néhány fontos dolgot, akciót még el tudsz mondani, akkor én kíváncsian meghallgatom.
1: Még talán egy olyan érdekességről tudnánk beszélni, ami a médiában is nagy figyelmet kapott, az a Coca-Cola 00 termékünkhöz kapcsolódó csomagolásváltás. Ugyanis a 00 termékünk kalóriamentes és koffeinmentes, és ez a termékünk már régebb óta itt volt a piacon, de most újra gondoltuk a csomagolását, ami sokkal jobban illeszkedik ehhez az üzenethez, hogy kalória és koffeinmentes, és egy különlegesebb pozícióba helyezi, egy kicsit prémiumabb megjelenést kölcsönöz neki, amivel most már biztos vagyok benne, hogy a boltok polcain tudtak találkozni a fogyasztók, és bízom benne, hogy az esti Coca-Cola fogyasztást tudtuk ezzel támogatni.
0: És hát az esti Coca-Cola fogyasztáshoz egyelőre szerencsére még futballmeccseink is vannak, úgyhogy nem kell sokat gondolkodni, hogy milyen eseményhez vegyük elő a többszörös zérót, vagy bármi mást. Úgyhogy én azt gondolom, zajlik a világbajnokság, ti ott vagytok, mi meg magyar szurkolók lélekben itt vagyunk, hát akkor hajrá! Ó, hajrá! Kinek hajrá?
1: Én azt hiszem, hogy a spanyoloknak fogok szurkolni. Lamine Yamal az egyik kedvenc játékosom, úgyhogy bízom benne, lenne, hogy tőle is látunk majd szép megmozdulásokat.
0: Hát én, mint elfogulatlan műsorvezető, semmiképpen nem árulhatom el, hogy mint Barcelona drukker és mint Pedri rajongója hasonlóképpen a spanyol győzelemért szorítok. Nem baj, nem árultam el, de majd valamikor a VB után megbeszéljük ezt a dolgot, hogy bejött-e nekünk, vagy nem. Hát addig is mondhatnám, hogy jó estét, jó szurkolást. A mai műsorban Szabó Andrea, a Coca-Cola Magyarországi Senior Márka menedzsere volt a vendégem. Andi, köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
1: Köszönöm szépen.
0: Mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban, de a jövő csütörtökön este 8 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a beszélgetést, vagy bármelyik másikat abból a 260-70 körüli Márka Monitorból, ami elérhető a markamonitor.hu oldal podcast rovatában, szóval, ha meghallgatná, akkor megtalálja a podcast rovatunkban. Mi most elmegyünk, bezárjuk magunk mögött a stúdiót, önök viszont ne menjenek sehova, hiszen a Jazzy programja remek műsorokkal, jobbnál jobb zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!
2: Jazzy! Együtt vagyunk! A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
3: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei. De vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve, a Mérgezett mindennapok, segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
5: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazz Kovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
6: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolaj termékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vöröstenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot, a járaton 15-en utaztak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.
2: Jazzy Mix, Zsuri Imre mixével.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovás László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a szanító jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu, a tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolaj termékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot. A járaton 15-en utaztak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek, itt a Jazzin 11 óra után is folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan a László Attila Band szerepel nálunk. László Attila gitárművész, zeneszerzőt idén Artisius életmű díjjal jutalmazták. A nagy kedvencemtől most a Costello szól majd. A kezdésben Malek Andrea 2014-es Gyere hangolj rám című lemeze forog, arról is az Ébredés című dallam, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a Quimby zenekar billentyűse Szilárd, Balanyi Szilárdi szerepel szóló formációjával. Just Another Day, a dalban Kis Flóra énekel, és Kis Flórát külön szeretném a figyelmükbe ajánlani. Múlt héten volt szerencsém élőben is hallani őt, zseniális a nő, úgyhogy kövessék, ahol csak fellép. A kezdésben Szentpéteri Csilla zongorajátékát hallgathatjuk, indul a Sirály című dal, itt a Jazzin.

Kellemes éjszakát kívánok önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban. Kérem, fogadják szeretettel Charlie-t. 2020-ban megjelent lemezével kapcsolatban egy újságírónak elmondta, idézem, Tátrai Tibusz szokta viccesen mondani, hogy amíg a közönség nem tanulja meg a dallamokat és a szövegeket, addig ne csináljunk új lemezt. A dalok most is a szerelemről, zenéről, jókedvről, az utazásról szólnak, egyszer az életben, ebben a felvételben például Charlie duettpartnere, Szolnoki Péter. Mór Bernadett Bedi is szerepel még éjfélig, itt nálunk most szóló anyagával, nem a Melody Makerrel, tehát ebből a bizonyos szóló anyagból indul majd a titkos dal, a kezdésben pedig egy emlékezés Cserháti Zsuzsára, 1948. június 22-én született, és 2003. július 23-a óta nincs közöttünk, nagyon-nagyon rövid idő jutott neki. Emlékezzünk Cserháti Zsuzsára a Jöjjön már egy zenekar című dalával, és ezzel az összeállítással én most búcsúzom, köszönöm egész heti figyelmüket, tartsanak a továbbiakban is a Jazzyvel, velem pedig legközelebb vasárnap 10 órakor találkozhatnak, hiszen akkor kezdődik az időutazó műsorom, a Jazzy Goldies. Az elmúlt 2 órában itt a 90.9 Jazzyn Bárány Annát hallották. Jó ét!

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a 90.9 Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál 11 óra után is Bárány Anna. Hamarosan a Jazzy dalverseny győztes szaxofonos Zolbert hozza el Step by Step című melódiáját, de a kezdésben a Kodály Spicy Jazz játszik, 2018-as felvételük indul, a felülről fúj az őszi szél. Jó szóra!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Összeállításunkban hazánk egyik legnépszerűbb női szinkronhangja, Csondor Kata is énekel, Don't Turn Away című felvételén Fekete Kovács Kornél közreműködik. A kezdésben pedig egy emlékezés, egy tisztelgés a Kossuth díjas Hofi Géza előtt, a Cotton Club Singers énekli Hofi nagy sikerét, ez a Lazítani. Jó szórakozást!

Szeretlek édes, amire képes vagyok, azt érted, megteszem, de

Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Zenei kalandozásunkat már is folytatjuk, mégpedig egy kicsit hosszabb összeállítással, ahol Sunshine Jazz-t is hallgathatunk, hiszen így nevezte el közös muzsikáját Bársony Bálint és a Juhász Attila Jazz Quartet. Katica című dalukat választottuk. Éjfélig még Kolman Gábor vezetésével a Budapest Jazz Orchestra is szerepel, Irving Berlin 1934-35-ös örökzöldjét dolgozták át, annak idején Cheek to Cheek volt a címe, itt nálunk Fehér Adrien, Szebben, mint a szemed címen adja elő. A kezdésben pedig a Vince Pál vezetésével 1988-ban újra alakult Relax zenekar, akik igényes, átgondolt, mégis könnyen befogadható, érzelem gazdag saját zenét játszanak. Bibi most erre a dalukra esett a választ. Jó szórakozást hozzá!

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

Nagyon kellemes pénteki hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzin folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál továbbra is Bárány Anna. Mai első összeállításunkban Szent Martin 1995-ös című, 1995-ben megjelent lemeze is forog, arról most az Amikor együtt nevetünk című dallam. A kezdésben pedig szerintem örökzöld, fonográf siker volt annak idején Bródy János, Tolcsvai László a szerzők, az előadó Kocsis Tibor, Malek Andrea, és a dal címe Első villamos. Hallgassuk most őket, jó szórakozást, itt a Jazzin!

saying is not protesting.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára Gangsta Zoli és a Cartel is szerepel, ami nem tévedés. Vato Loco című dalukkal készültem, igaz, instrumentális verzióban. A kezdésben pedig gitárjáték Pálinkás Gergely összenem keverhető pengetési technikájáról ismert Nice című dalát indítom itt a Jazzy Night-ban.

0: Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Zenei kalandozásunkat már is folytatjuk, mégpedig egy kicsit hosszabb összeállítással, amelyben Szűcs Gabi vezetésével a Stereo Swing is elhozza a Világ innen jó című melódiáját. Egy óráig még a Jazzy dalverseny győztes Éliás Gyula is énekel, Isten veled című dallamával szerepel, a kezdésben pedig Premec Mátyás vezetésével a Kék Nyúl és a Dead Dance. Itt a Jazzin.
1: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulás támogató jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot, a járaton 15-en utaztak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan Cartoon Jazz-t hallgathatunk, ehhez pedig nincs más tennivalónk, mint a Gyárfás István Trio Cartoon Jazz című lemezét feltenni, erről szól majd a macskafogó jól ismert melódiája. A kezdésben pedig Bogi és Manal. A kollaboráció alapja az az Európai Zenei Fesztivál volt, amelyre Bogi 2022-ben és 23-ban is meghívást kapott Algírba. A személyes találkozásból és a kulturális élményekből született meg a Beauty, vagyis a Szépség című dallam. Már is indítom.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Halper László vezetésével a Halper Experiment is szerepel Sing Along című felvételükön a friss Jászai Mari díjas Töröcsik Franciska énekel. A kezdésben Szolnoki Péter 2016-os Follow Me című szóló lemeze forog, arról is az Egyedül című muzsika itt a Jazzin.

Kellemes pénteki hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Kertész Erika vezetésével az LK Avenue is elhozza Moonbike című felvételét. Aztán 2 óráig még meghallgathatjuk még Iván Sandra performance-át, a Ruby Harlemet, Legyen úgy, ahogy nem volt még című muzsikájukkal készültem, a kezdésben pedig az Antal Gábor trió, a 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató, vagy éppen befejező fiatal zenészekből alakult formációtól, a Journey szól itt a Jazzin.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. Hírek a Jazzyn az MTI szerkesztésében.
1: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb idei kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulás támogató jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot, a járaton 15-en utaztak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.